0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis nemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hamu és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre saját a stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
0: Trend Night.
1: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják.
1: Tánc. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
2: Esemény. Idén is elindult a Kult kikötő, ami egy összművészeti fesztivál, egy kulturális élménytér, amely több helyszínen is működik. A legrégebbi helyszíne Balatonföldvár központjában található a Bajor Gizi sétányon. Szabó Tamást, a rendezvény operatív vezetőjét hallják.
3: Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvár, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon. Itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén-nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Abthegedűvel Balatonszárszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy elengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából. Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvár, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon, itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kultkikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián is, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Abhegedűvel Balatonszárszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy elengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Balatoni strandok, ahol jót sportolhatunk. A Balaton strandjai a vízben lubickolás és a napozás lehetősége mellett számos sportág gyakorlására is alkalmasak, legyen szó vízikalandokról vagy szárazföldi sportokról. Mutatjuk, hol és miként tehetjük emlékezetessé a magyar tengeren töltött nyaralásunkat, aktív kikapcsolódással és sportélményekkel fűszerezve. Bambúsziget, Siófok szabadi fürdő. Manapság a vízibicikli és a strandröplabda mellett a nyár elmaradhatatlan sportja a wakeboard. Korábban igencsak extrém sportnak titulált deszkázás, mára már egyre népszerűbb, ez annak is köszönhető, hogy itthon is könnyen megtanulható, és biztonságos környezetben sajátíthatjuk el ennek fortéjait. Ilyen többek között a siófoki szabadi fürdőn található Bambúsziget vízi sípálya. A pihentető strandulás mellett jól esik egy kis adrenalin fröccs, amit bárki kipróbálhat előtudás nélkül, természetesen a kellő felszereléssel és oktatókkal karöltve. Vízisí, monosí, landlock, wakeboard vagy wakeskate mind megtalálható a Bambúsziget repertoáriában, akármennyire is egzotikusnak hangzanak. A sziget találó név, hiszen a sték oázisként bújik ki a vízből, a parttól nagyjából 80 méteres távolságban, kint pedig napágyak, napernyők és büfé biztosítja a kalandos strandolók komfortérzetét. Support, Fonyód. Ha már nyaralás, akkor ne maradjon ki belőle négylábú kedvencünk sem. A Fonyódi Kutyastrand nem csak hiánypótló hely a kutyatulajdonosok számára, hanem valódi paradicsom a kutyusoknak. A tágas és jól felszerelt terület kényelmes és lenyűgöző kilátást nyújt a Badacsonyra, emellett lehetőség van szabdeszkázásra is, így a víz felfedezése sem marad el a stégről való szemlélődésen túl. A Fonyódi Szabportot okkal illetheti meg a Balaton legvidámabb szabkölcsönzője titulus, hiszen a deszkákon egyensúlyozó kutyák és gazdáik látványa minden korosztálynak szívmelengető. Egyedi szórakozás, tökéletes kényelem és kiváló célpont egy felejthetetlen napra mind a kutyusok, mind pedig gazdáik számára. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok 2026. július 3-án reggel 6 órakor a mikrofonnál Kecsü Rihárd.
0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: Ezekben a pillanatokban kezdődik a Svájc-Algéria találkozó második félideje. Az első játékrészt követően 45 percnyi játék után 1-0-ra vezet a svájci együttes. A 11. percben Embolo szerezte meg a vezetést a svájciak javára. Tegnap este játszották Spanyolország-Ausztria mérkőzést, itt 3-0-ás spanyol siker született Oyarzabal duplájával és Pedro Porro góljával. Egyébként Pedro Porro első gólját lőtte a spanyol válogatott színeiben. Éjszaka pedig Portugália-Horvátország mérkőzés volt, amely lehetett volna 3-3 is a les gólok alapján, de végül összesítésben 2-1-re győzött Portugália. Az 53. percben Ivan Perisic szerezte meg a vezetést a horvátoknak, aztán a 64. percben lőtt egy gólt Ronaldo, de les miatt érvénytelenítették, később a 68. percben büntetőből most már ténylegesen betalált. Aztán a 81. percben Sucsis szintén betalált, de az is les volt. A hosszabbításban a 90+4. Percben Gonzalo Ramos betalált, ezzel lett 2-1. Végén volt egy horvát gól, de szintén les miatt nem adták azt meg. Úgyhogy így 2-1-es portugál siker született, és ők játszanak majd a spanyolokkal egyébként. Most tehát pedig Svájc-Algéria mérkőzés, természetesen beszámolunk majd róla itt a Trend FM-en. 3 katonai vezetésű száheli ország 2027 júniusában ténylegesen kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Burkina Faso, Mali és Niger azzal indokolta döntését, hogy szerintük az ICC átpolitizált, szelektíven működő intézménnyé vált. A kilépési kérelmeket júniusban nyújtották be hivatalosan, a távozás pedig egy évben az értesítés után lép hatályba. A Nemzetközi Büntetőbíróság aggodalmát és sajnálatát fejezte ki. Jogvédő szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés áldozatok ezreit fozhatja meg az igazságszolgáltatás és a jóvátétel lehetőségétől. A három országban továbbra is súlyos biztonsági válságot okoznak a dzsihadista csoportok, miközben a hadseregeket is érik civil áldozatokkal kapcsolatos vádak. Várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig. A magyar közlönyben megjelent kormánydöntés szerint a cél a közfinanszírozott járó és fekvőbetegszakellátás várakozási idejének jelentős mérséklése. A programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával kell elkészíteni. A miniszternek meg kell határoznia a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az esetleges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint a program költségvetési forrásigényét.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 141.741 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot. A vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A gyógyszergyár részvényeinek értéke 1%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3.800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.660 forintra emelkedett. Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, jelentős emelkedésen zártak a főbb indexek. A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7%, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött. Milánó 1,6%, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt. A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500 1,1%-kal, a Nasdaq Composite pedig 0,8%-kal csökkent. A bankközi devizapiacon 1 euróért most 354 forintot, 1 dollárért 309 forintot kérnek. Ázsiában a térségben irányadó Ázsiában jó a hangulat. A tokiói Nikkei 0,5%-ot erősödik, a hongkongi Hang Seng 1,5%-os pluszban, a Shanghai Composite 0,7%-kal van feljebb. Indiában a Sensex most nyitáskor szintén 0,5%-os pluszban, a dél-koreai Kospi 2%-kal van feljebb, a szingapúri mutató pedig 4,5%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonal át fölöttünk. Ebből néhol kialakulhat, az zápor kialakulhat, az északkeleten az ég is megdörrehet. A szél több felé megerősödik, de egyes viharos térek is nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungarometer szerint országszerte nagyon erős UVB-sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek. 6 óra múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket. Fél 7-kor kezdődik a reggeli monitor. Várjuk Önöket a legfrissebb hírekkel, majd nem Szűcs Péter kollégámmal. Jó reggelt kívánok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, július 3-án pénteken reggel, 7:30 a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és Emszűcs Péter. Szia Ricsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok,
2: szia! Milyen napra számítunk ma?
3: Kellemes időnk lesz ma összességében, elvileg nem lesz eső. Hétvégén jó. Is jó idő lesz.
2: És nem lesz őrült meleg, hanem...
3: Bár azt mondták, hogy elvileg ma magas lesz az UV-sugárzás,
2: jó, az a nap,
3: de elvileg nem lesz olyan nagyon meleg.
2: Jó, de ez mit jelent, Ricsi, hogy nem lesz nagyon meleg? Tehát 40 fokra számítunk, 52-re, vagy csak...
3: 33 fok a max.
2: Na,
3: az, hogy mennyire lesz ez ténylegesen így, azt már meglátjuk.
2: Jó, tehát akkor a hétvégén is lehet azért számítani a pancsolásra. Mi önök viszont mindig számítatnak ránk, hiszen jönünk a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Venezuelában 2595-re emelkedett a múlt heti kettős földrengés halálos áldozatainak száma.
3: Delcy Rodriguez ügyvivő elnök szerint több mint 12 000 megsérültek, és a mentési munkálatok még mindig tartanak. A 7,2-es erősségű földrengést másodpercekkel később egy 7,5-ös főrengés követte, amely Caracasban és a legsúlyosabban érintett La Gallera államban is épületeket döntött romba. A hatóságok szerint 800 épület omlott össze, míg előzetes műholdas elemzések 60 000 megrongálódott vagy megsemmisült épülettel számolnak. Az ENSZ fejlesztési programja 6,7 milliárd dollárra becsüli a közvetlen fizikai károkat. Magyar Péter miniszterelnök a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország első körben egy 250 millió forint értékű egészségügyi csomagot és 100 millió forint azonnali segítséget ajánlott fel a bajba jutott országnak. Ezen kívül 50 millió forintos segítséget ajánlott fel a Caracas-i Magyar Háznak, amely most be tudja fogadni azokat a magyarokat, akiknek a földrengésben megsérült vagy elpusztult az otthona.
2: Átfogó átvilágítást rendelt el a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működésével kapcsolatban.
3: A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a cél a civil finanszírozási rendszer átláthatóságának erősítése. A vizsgálat pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokra is kiterjed. Emellett áttekintik, hogy a pályázatok összhangban vannak-e a törvényben meghatározott célokkal. Felülvizsgálják a NEA kollégiumainak döntési mechanizmusát és a civil jelöltállítási rendszert is. A vizsgálat eredménye alapján új támogatáspolitikai koncepció is készülhet.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1,6%-os pluszban 141.741 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
3: A gyógyszergyár részvényének értéke 1%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3.800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.660 forintra emelkedett.
2: Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, jelentős pluszban zártak a főbb indexek.
3: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7%, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött. Milánó 1,6%, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt.
2: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
3: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq Composite pedig 8%-kal csökkent.
2: Ázsiában is jó hangulat összességében, a japán tőzsde 0,5%-kal van följebb, Hongkong majd 1,5%-os pluszban, a Shanghai Composite 0,7%-os emelkedés mutat, India nyitás után nem sokkal 0,5%-os pluszban, a dél-koreai index az 2%-kal realizik, Szingapur pedig 0,4%-os emelkedésben. A forint az kisebb erősödéssel kezdte a napot. 1 euróért 354 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 50 fillért kell adni. 1 svájci frankért 385 forint 50 fillért kérnek. Enyhe pluszban az olajárak, 6%-kal emelkedett a Brent, $72.20 fölött, az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára 4%-kal $69 áll. Az arany 1,6%-kal drágult eddig, $4,192 kérnek egy unciáért. A többi fémára is emelkedik, a palládium 1,1, a platina 2,5, az ezüst több mint 3%-kal drágult, a réz 1,4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül, hát a kukorica az, amit talán érdemes kiemelni, az 3%-os mínuszban, a többiek enyhe, néhány pontos pluszban tartózkodnak. Ismét egyszerű lesz a kriptokereskedelem Magyarországon, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelem szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslatot.
3: A megkérdezett kriptoadózási szakértő elmondta, hogy a javaslat elfogadása után gyakorlatilag a korábbi szabályozás lép életbe, ráadásul a legtöbb befektető és szolgáltató figyelmen kívül hagyta, és ideiglenesként kezelte a most megszűnő szabályozást. Glázer Anita okleveles adószakértőt hallják.
1: Nagyon sok olyan nagy nemzetközi kriptotőzsde volt, aki abszolút figyelmen kívül hagyta a magyarországi validációs követelményrendszert, és ugyanúgy szolgáltatott ebben az egy évben is tovább a magyar felhasználóknak mindenfajta egyéb probléma nélkül. Ez is mutatja, hogy mennyire értelmetlen volt a validációs szabály beemelése a rendszerbe. Tehát a piac jelenleg működik tovább, a nagyon magas kockázattűrő képességű egyének semmit nem csináltak, semmit nem változtattak, aki pedig félt, próbált legálisan túlélni, ők mondjuk lecsökkentették a tranzakcióikat, vagy akár csak ilyen hodlerként, ugye hosszú távú tartóként próbálták kibekkelni ezt az időszakot. Tehát ez nagyságrendileg a piacot nem rengette meg olyan mértékben, és jelenleg most már minden akadály elhárul a normális legális működés elől.
2: Csökkent az átrepülő forgalom volumen a magyar légtérben az év első felébe.
3: A Hungarokontroll adatai szerint január és június között 452.414 átrepülő járat haladt át Magyarország felett, 1,8%-kal kevesebb, mint egy éve korábban. A visszaesést főként a közel-keleti konfliktus, egyes légterek korlátozása és a légitársaságok útvonal módosításai okozták. Budapesten ugyanakkor nőtt a forgalom. A fővárosba érkező és onnan induló járatok száma 3,7%-kal emelkedett. A Bajnokok Ligája döntője is jelentős plusz forgalmat hozott. A legforgalmasabb napon 759 le- és felszállógépet kezeltek a repülőtéren.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk. Ebből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungarometer szerint országszerte nagyon erős UVB-sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig részletezzük a kriptokereskedelem új szabályait.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Ismét egyszerű lesz a kriptokereskedelem Magyarországon. Miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelem szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az általa megkérdezett adózási szakértő elmondta, a javaslat elfogadása után gyakorlatilag a korábbi szabályozás lép életbe. Ráadásul a legtöbb befektető és szolgáltató figyelmen kívül hagyta és ideiglenesként kezelte a most megszűnő szabályozást. Glázer Anita okleveles adószakértőt, Lakatos László kérdezte a részletekről.
2: Nagyon sok befektető jelentős pozitív irányú változást remél a kriptokereskedelem szabályainak módosításáról benyújtott törvényjavaslattól. Ön már látta ezt a törvényjavaslatot. Mennyire mondható az a befektetőknek, hogy a várakozásaiknak megfelelő törvényt készít elő a kormány?
3: Abszolút mondható, tehát itt ez egy nagyon kedvező a magyar kriptopiaci szereplők számára egy örömteli hír, amikor június elején kijött az új kormány azzal a törvény módosítással, amit egyébként nagyon sokan vártunk már, lényegében visszaállította azt a tavaly július 25 július előtti eredeti állapotot, amit az előző kormány nagyon hirtelen és meglepő módon villámcsapásként belerondított, úgymond a piacba a tavalyi év folyamán. Plusz szabályozásokat vezettek be, a kriptováltást lényegében validálási kényszer alá vonták, és ezt, aki nem tette meg, vagy nem tette volna meg, azt bűncselekmény tényállásával fenyegették, beleírták a büntető törvénykönyvbe is, hogy a kriptofiat, fiat kriptováltás, ugye a fiat alatt a hagyományos európai, vagy bármilyen központi kibocsátó által kiadott valutát, euró, dollár, stb. Forint értünk. Tehát, hogy magát a váltás tényét kriminalizálták lényegében úgy, hogy egy plusz szakmailag felesleges lépést hoztak be a rendszerbe, és ezt becsatornázták a saját érdekköreikbe, ezt is kellett most már bátran mondani. És ezt a nonsense állapotot oldja fel jelenleg a jelenlegi kormány minden kriptós örömére, és sajnos ez a korábbi időszakban odáig vezetett, ez a piac lényegében lefagyasztása, hogy nagy szereplők, mint például a Revolut is a kriptó üzletágát felfüggesztette, megszüntette Magyarországon december 18-a után.
2: Na,

0: A helyreállítás az azt jelenti, hogy a szükségszerűnél bonyolultabb jogszabályi környezetet a magyar szabályozás nem ír elő, vagy nem követel meg az alapvető Európai Uniós szabályozási környezethez képest, amit a MiCA rendelet élesített az összes tagállamban egyébként tegnaptól. Legkésőbb, Magyarországon már egy évvel hamarabb élesedett ez a MiCA rendelet, és ennek a normális Európai Uniós működési keretrendszerhez igazodunk most vissza. Lényegében egy olyan módosítás van a törvényjavaslatban, hogy a tavaly júniusban beemelt plusz jogszabály paragrafusok a büntetőtörvénykönyvben, a BTK-ban, a kriptotörvényben, a szabályozó hatóságról szóló STFH rendeletben. Ezeket mind-mind fogja a kormány, és egyszerűen csak kihúzza. Olvastam a törvényjavaslatot, ez nem túl bonyolult. Tényleg pont azokhoz a paragrafusokhoz nyúl hozzá, amit tavaly feleslegesen illesztett bele a régi kormány, és a törlés így végtelenül egyszerű lesz, mert már, ha jól láttam, be van terjesztve az országgyűlés elé, mint törvényjavaslat, és bízunk benne, hogy a jövő héten már tárgyalni is fogja a parlament, de mondom, ez egy nagyon egyszerű dolog, csak kihúzogatta a felesleges paragrafusokat.
1: És az, hogy most visszaáll ez a törvény, az azt is jelenti, hogy visszajönnek, vagy visszajöhetnek azok a szolgáltatók, akik itt hagyták a magyar piacot, vagy igazából nincs rá szükség, mert az átmeneti időben a befektetők kerestek alternatívákat, és így módon nem szükségeltetik, hogy magyar szolgáltatók szolgáltassanak. És ez mondjuk valószínű, hogy bevétel kiesést is jelenthet majd, hiszen a külföldiek külföldön adóznak, nem pedig itthon.
0: Az eredeti keretrendszer, az eredeti MiCA-n belüli szereplők, a külföldi szolgáltatók, az azok által megszerzett Magyarországra is paszportált MiCA engedélyek, ezek a validálási lépésen kívül jogszerű működési környezetet biztosítottak még akkor is, hogyha egy-két nagy szereplő konkrétan kivonult Magyarországról. Tehát én úgy tudom becsülni, hogy ez a piacnak a döntő működésében lényegében nem okozott akkora fennakadást, mint amilyen nagyra volt bújva ez a lufi. Az igazi fennakadás az a bosszúság volt, és ez az érthetetlenség, ami ez a plusz validációs teher, mint jogszabályi kötelezettség beemelődött a magyar környezetben. Nyilván ezek a nagyobb szereplők, de ezek egyébként nem teljes körűen hagyták el a magyar piacot. Érdekes módon volt olyan, sőt nagyon sok olyan nagy nemzetközi kriptotőzsde volt, aki abszolút figyelmen kívül hagyta ezt a magyarországi validációs követelményrendszert, és ugyanúgy szolgáltatott ebben az egy évben is tovább a magyar felhasználóknak mindenfajta egyéb probléma nélkül. Ez is mutatja, hogy mennyire értelmetlen volt ez a validációs szabály beemelése a rendszerbe. Tehát a piac jelenleg, én úgy gondolom, hogy működik tovább. A nagyon magas kockázattűrő képességű egyének semmit nem csináltak, semmit nem változtattak. Aki pedig félt, próbált legálisan túlélni, ők mondjuk lecsökkentették a tranzakcióikat, vagy akár csak ilyen hodlerként, ugye hosszú távú tartóként próbálták kibekkelni ezt az időszakot. Tehát, hogy ez nagyságrendileg a piacot szerintem nem rengette meg olyan mértékben, és jelenleg most már minden akadály elhárul a normális, legális működés elől.
1: Na most akkor az, hogy most visszaállt a régi rend, és tulajdonképpen hát nincs is új törvény, csak a régi marad újra, vagy újra hatályba lép.
0: A felesleges paragrafusok lettek belőle kihúzva, de a működőképesség az lényegében visszaigazodott az Európai Uniós normákhoz.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy jelentősebb plusz sem vár tőle, vagy várhatunk tőle, tehát mondjuk nem élénkülhet meg ettől jobban a magyar piac?
0: A magyar piac igazából attól élénkülne meg, hogyha a magyar szabályozó hatóság, az MNB egy picit nagyobb bizalommal tekintene a magyar szereplők irányába, és a folyamban lévő, nála lévő engedélyeket, a MiCA engedélyeket végigfuttatná, mert jelenleg a magyar piac úgy működik, hogy minden egyes résztvevő nemzetközi szereplőkön keresztül tranzaktál, és a hazai szereplőknek a működése jelenleg úgy látom, hogy ez a hazai piacra fókuszálva a jelenlegi szűk keresztmetszet, és ott igazából az MNB, mint engedélyező hatóságnak a nem tudom milyen mértékű, de pozitív, konstruktív és az engedélyt kiadó végső hozzáállására lenne szükség.
1: Mert ez esetben akkor rengeteg új szereplő jelenhetne meg, vagy magyar aktor, annak milyen előnyei lehetnek így országos szinten?
0: Nyilván, amit az elején is igen érintettük, hogy az, hogy a piac ugyan működik, de nemzetközi szereplők, nemzetközi titotősdék által

0: becsatornázott módon, az közvetve maximum a magánszemélyek személyi jövedelemadó terhein keresztül hoz a nemzetgazdaságnak bevételt, de hogyha olyan szereplők is lennének a magyar piacon, akik itt szerezték meg az engedélyüket, itt működnek szolgáltatóként, és ide fizetnek áfát, társasági adót, legyen az bármi, az lenne szerintem igazán egy nagyobb lökés a magyar kriptogazdaságnak, és ugye itt a szabályozó hatóságnak a nagyobb aktivitására is szükség lenne. Meg nyilván a szereplőknek a számszerű megjelenésére is, mert itt a mostani környezet azért nem volt túl bátorító arra, hogy sok szereplő kérjen mikroengedélyt itthon.
1: Egyébként úgy tűnik, hogy az Európai Uniós szabályozásnak megfelelni nem is olyan egyszerű, hiszen nagy szereplők is elhasaltak az európai szabályozáson, tehát nem csak a magyar extra nehezítés okozott problémát a piacon.
0: A mostani napok izgalma a törvénymódosításon túl az a tény vagy információ, hogy a nemzetközi szinten is és a magyar felhasználók által is a legismertebb, legnagyobb kriptotőzsde, a Binance, nem sikerült időben, határidőben július 1-ig az Európai Uniós piacon egyetlen egy tagállamban sem érvényes mikroengedélyt szerezzen, és ezáltal mindenki nagyon izgatottan és kíváncsian várja, hogy hogyan tovább, mert legálisan nem működhet, nem nyújthat semmilyen európai tagállam magánszemélyének vagy bárkinek szolgáltatásokat, és hogy hogyan fogja ő ezt megugrani, nagyon jelentős szeretet birtokol ő a piacból, és számára is fontos az európai piac, ezt most mindenki nagyon érdeklődve és kíváncsian várja. A magyar felhasználók egy picit bosszankodnak nyilván, mert most itt másokból, de szolgáltatás szűkülés, vagy akár teljes lecsökkentés várható a Binance oldalára, hogyha jogszerűen jár el, azaz nem szabad engedni a felhasználókat tovább transzaktálni a platformon. Nyilván nem veszik el a kriptójuk, tehát ezt átköthetik egy saját tártába, vagy akár másik kriptotőzsdére. De hogy jelenleg a Binance még nem rendelkezik engedéllyel, és ez most nagyon nagy izgalomban tartja a piacot.
1: És egyébként gondolom a nagy piaci szereplők, vagy a többi kriptotőzsde pedig valószínű azt láthatja ebben a jelenlegi helyzetben, hogy itt az idő, hogy piacot szerezzenek, és akár pozíciót javítsanak.
0: Igen, és élnek is ezzel több nagyobb piaci szereplő, akik már legalizálták a saját helyzetüket, felajánlanak pár százalékos bónuszdíjakat azoknak a felhasználóknak, akik hozzájuk viszik át a portfóliójukat. Igen, tehát ez egy piacátrendeződést is okoz. Most a jelenlegi napokban nem tudjuk, hogy a Binance mikor fogja ezt a szituációt megoldani és hogyan, de szabályozási szempontból ez egy nagyon izgalmas kérdés és időszak.
2: Az elmúlt percekben Glázer Anita okleveles adószakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd egy kis kultúra, közlekedés, információk, 7 órakor pedig friss hírek itt a 94.2.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Ma 41 éve mutatták be minden idők egyik legikonikusabb időutazós filmjét. A Vissza a jövőbe alapötlete Bob Gale-től származik, aki elgondolkozott azon, milyen lett volna, ha a saját apjával egyszerre járt volna iskolába. A Steven Spielberg produceri támogatása mellett elkészült alkotás 1985 legsikeresebb filmje lett. Elnyerte a Hugo díjat, a Saturn díjat, Academy Awardson is tarolt, Golden Globe-ra is jelölték. A sikernek köszönhetően két folytatást készítettek hozzá, valamint inspirált animációs sorozatot, videójátékokat, sőt még egy musicalt is. Érdekesség, hogy az eredeti történet szerint a főszereplő, Marty McFly egy atombomba erejét felhasználva aktiválta volna az időgépet, ami egy hűtőhöz volt rögzítve. A film producerei végül változtattak a befejezésen, mert attól féltek, hogy a gyerekek bezárnák magukat a frigiderbe, hogy lemásolják a jelenetet. Az ötletet később mégis felhasználták a 2008-as Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága című filmben, amelyet szintén Spielberg rendezett, újra hasznosítva a több mint 20 éves eredeti ötletet.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pillanatokkal ezelőtt, vagy legalábbis egy-két perccel ezelőtt fejeződött be a Svájc-Algéria világbajnoki labdarúgó mérkőzés, ugye a 32 között Svájc végül 2-0-ra győzött, további hírek majd a sporthírekben. Burkina Faso, Mali és Niger 2027. júniusában ténylegesen kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
6: A három katonai vezetésű száheli ország azzal indokolta döntését, hogy szerintük az ICC átpolitizált, szelektíven működő intézménnyé vált. A kilépési kérelmeket júliusban nyújtották be hivatalosan, a távozás pedig egy évvel az értesítés után lép hatályba. A Nemzetközi Büntetőbíróság aggodalmát és sajnálatát fejezte ki, jogvédő szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés áldozatok ezreit foszhatja meg az igazságszolgáltatás és a jóvátétel lehetőségétől. A három országban továbbra is súlyos biztonsági válságot okoznak a dzsihadista csoportok, miközben a hadseregeket is érik civil áldozatokkal kapcsolatos vádak.
5: A forróság miatt jelentősen nőtt a vízfogyasztás, miközben ezer sebből vérzik a magyar vízhálózat.
6: Az előregedett hazai közműrendszerbe érkező vízből negyede el sem jut a fogyasztókig, ezt mondta a GKI vezető kutatója. Ráadásul a lakossági fogyasztás alig harmada annak a víznek, amelyet a magyar gazdaság és infrastruktúra összességében kivesz a természetből. Petr Rajmundot hallják.
7: A háztartások, illetve az egyfőre jutó vízfelhasználás az 2024-ben 105 liter per nap per fő volt, míg az ország teljes felhasználás az ilyen 330 liter per nap per fő körül alakult, tehát a nagy részét, a kétharmadát, egy bő kétharmadát azt a gazdasági szektor fogyasztja el, és itt még nem vettük figyelembe azt, hogy az erőművek, elsősorban a paksi erőmű rengeteg vizet igényel. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor ilyen 1300 liter körüli napi fogyasztásnál tartunk.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX 1,6%-os pluszban 141.741 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
6: A gyógyszergyár részvényeinek értéke 1%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2660 forintra emelkedett.
5: Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, jelentős pluszban zártak a főbb indexek.
6: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött. Milánó 1,6, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt.
5: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főmutatói.
6: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500 1%-kal, míg a Nasdaq Composite 0,8%-kal csökkent.
5: Ázsiában is jó a hangulat, már aki még nyitva. A japán tőzsde 0,5%-kal van feljebb, nagyjából ilyen pluszban áll az indiai tőzsde, ami nem sokkal ezelőtt nyitott. Hongkong 0,5%-kal van feljebb, Shanghai 0,7-del, a dél-koreai mutató 2%-kal rallizik, Szingapur 0,4%-os pluszban áll. A forint tovább erősödött, 1 euróért kerek 354 forintot kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 309 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok egy enyhe pluszban, 0,5%-kal drágult az észak-amerikai könnyű olaj, a WTI jegyzés ára 69 dolláron kereskednek vele, a Brent az 6,1% fölötti pluszban 72 dollár 30 cent közelében. Az arany 0,5%-kal drágult, egy unciáért 4188 dollárt kérnek, a többi fémára is emelkedik, a palladium 1%-kal, a platina 2,4, az ezüst majd 3%-kal kerül többe, a rész pedig 1,4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak közül nagy mozgás nincs se a szójánál, se a búzánál, és egy nagyon kicsit lett olcsóbb a kukorica, mint egy 0,3%-kal. Átfolgó átvilágítás rendelt el a kormányzat a Nemzeti Együttműködési Alap működésével kapcsolatban.
6: A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a cél a civil finanszírozási rendszer átláthatóságának erősítése. A vizsgálat pénzügyi, jogi és célszerűségi szempontokra is kiterjed. Emellett áttekintik, hogy a pályázatok összhangban vannak-e a törvényben meghatározott célokkal. Felülvizsgálják a NEA kollégiumainak döntési mechanizmusát és a civil jelöltállítási rendszert is. A vizsgálat eredménye alapján új támogatáspolitikai koncepció készülhet.
5: Várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgoznia az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig.
6: Szintén a magyar közlönyben jelent meg a kormány döntés, amely szerint a cél a közfinanszírozott járó és fekvőbetegszakellátás várakozási idejének jelentős mérséklése. A programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával kell elkészíteni. A miniszternek meg kell határozni a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az esetleges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint a program költségvetési forrás igényét.
5: Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be a kormány a rászoruló családok részére.
6: Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy bonyolult a rendszer kidolgozása, azonban mivel a Tisza kormány nem akar plusz egy évet várni, ezért olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, aminél az állam már megállapította a rászorultságot. Az összeg első fele augusztus 24-én érkezik, a másodikat novemberben kapják meg. Magyar Pétert hallják.
8: Minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra. Ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is. És jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Örömmel jelentem be továbbá, hogy minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Jogosultak lesznek továbbá az iskolakezdési támogatásra a gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
5: A fővárosi törvényszék szerint mindenben jogszerű volt a Dr. 24 felszámolási eljárása.
6: A bíróság közleményében azt írta, a másodfokú döntés meghozatalának napján, április 29-én jogerőre emelkedett a felszámolást elrendelő határozat, ezért jogszerűen intézkedtek a felszámolók kirendeléséről és a cég közleményben való közzététáról. A Dr. 24 csak a közzététel után, június 29-én jelezte, hogy kifizette a hitelező felé fennálló tartozását, és ekkor nyújtott be kifogást az eljárással szemben. A törvényszék ezt elutasította, hangsúlyozva, hogy a felszámolási szabályok elsősorban a hitelező védelmét szolgálják. A bíróság ugyanakkor elnézést kért a szóvivő korábbi pontatlan megfogalmazásaiért, de jelezte, ezek az ügy érdemét nem érintik.
5: Érdemi ösztöndíj emelés sürget a Doktoranduszok Országos Szövetsége.
6: A DOSZ szerint a jelenlegi 140 és 180 ezer forintos havi doktoranduszi juttatás nem biztosít megfelelő megélhetést, és nincs arányban a fiatal kutatók oktatási, kutatási és tudományszervezési feladataival. A szervezet arra emlékeztet, hogy az alapösztöndíj 2016 óta változatlan, reál értékének pedig nagyjából a felét elvesztette. A DOSZ több éves felzárkóztatást kér, amelynek végére az alapjuttatás legalább a jelenlegi összeg háromszorosát érni el. Emellett olyan finanszírozási rendszert javasolnak, amely a jövőben megőrzi az ösztöndíjak értékét, például a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz kötve.
9: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk. Ebből néha zápor kialakulhat, északkeleten az íg is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungaromet szerint országszerte nagyon erős UVB-sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
9: Sporthírek a 94.2.
5: Nem sokkal ezelőtt ért véget a Svájc-Algéria világbajnoki labdarúgó mérkőzésé a legjobb 32 között. Svájc lépett tovább 2-0-al, így majd ő került a legjobb 16 közé. Tegnap este Portugália és éjszaka Portugália-Horvátországgal mérkőzött egy nagyon izgalmas meccsen. A portugálok végül 2-1-re győztek, és este Spanyolország-Ausztria 3-0 lett a végeredmény, úgyhogy ők mennek tovább. Ma este még három meccs van még hátra. A legjobb 32 között Ausztrália játszik majd Egyiptommal este 8-tól, éjfélkor Argentina az 5 foki köztársaság, holnap hajnalban pedig Kolumbia-Gána mérkőzések lesznek. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési meccsen 12-11-re kikapott a vendég holland csapattól, és Alexander Ovechkin egy évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi jégkorong ligában szereplő Washington Capitals csapatával, ez a 22. szezonja.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: A híremben hallották a Dr. 24-el kapcsolatos hírt. Nos, vendégünk Kóka János, a Dr. 24 Medicina Zrt. Alapítója a zene után.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 4:48, stúdiónk vendége pedig Kóka János, a Dr. 24 Medicina ZRT alapítója, egykori gazdasági miniszter. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye a híreben most szerepel a cég, hát, és hát nem azért, amiért ugye egy cég vezető ilyenkor nagyon örülne, hogy minden rendben van. Ugye a felszámolási eljárás indult a cégetek ellen, és ugye ez egy több éves vitának a mondjuk most per pillanat utolsó pontja, legalábbis ugye, amit az ember olvas a hírekből, volt egy tartozás egy valamelyik cég felé. Lehet tudni egyébként, hogy
2: nem
1: ez
2: volt
1: milyen...
2: tartozás.
1: De valamilyen vitatott, 30-40
2: millió. Nem volt tartozás, egy vitatott követelés volt, és ez rendkívül lényeges, hogy itt nem ki nem fizetett számláról, nem felhalmozott tartozásról van szó, és főleg nem fizetésképtelenségről van szó. Szóval azt tudnod kell, hogy a Dr. 24 egy közel 20 milliárdos, évente másfél milliárdos EBITDA szintű profitot termelő cég, tehát a fizetésképtelenségtől annyira messze áll, mint mondjuk a Terádiód az adásképtelenségtől. Szóval ez nem probléma, hanem itt egy vitatott követelésről van szó, ahol a követelés tulajdonosa, az az alvállalkozónk, akivel kapcsolatban ez a vita volt, ez egy marketing cég, nincs jelentősége.
1: Jó, tehát csak úgy kíváncsiáltam volna, milyen jellegű.
2: Igen. Ők úgy gondoltak érvényt szerezni a vélt, majd később a bíróság által igazolt joguknak, hogy az a követelés az jogos, hogy egy behajtási célú felszámolást indítottak. Amit aztán elbuktunk. Első fokon fellebeztünk, mert hittünk az igazunkban, és másodfokon is elveszítettük, és itt pedig hittünk abban a jogunkban, amit a csődtörvény és a polgári perrendtartás egyértelműen biztosít, hogy amennyiben a másodfokú pervesztesség esetén az a döntés, az a bírói végzés, hogy veszítettünk, akkor lehetőségünk lesz ezt a pénzt kifizetni, az összes tartozást az azóta felhalmozott több mint 10 millió forintos kamataival együtt, és utána megszabadulunk azoktól a pusztító jogkövetkezményektől, amelyek beálltak azáltal, hogy a bíróság még az előtt elrendelte a felszámolást, hogy nekünk tudtunkra hozta azt, hogy ez a döntése, ez miről szólt. Tehát mi nekünk még az előtt szembesülnünk kellett ezekkel a megváltoztathatatlan jogkövetkezményekkel, hogy lehetőségünk lett volna kiegyenlíteni a pénzt. Pontosan látjuk, hogy azonnal 2 órán belül kifizettük maradéktalanul az összeget, tehát fizetésképességről szó sincs, magyarul a bíróság nem csak szabálytalanul, hanem szükségtelenül is járt el, és most egy olyan koloncot akasztott Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatójának a nyakába, amiből most alig bírunk kikeveredni, de újabb fellebezéssel, újabb beadvánnyal éltünk, abban bízunk, hogy ennek a rémálomnak rövidesen vége lesz.
1: Jó, de a másik oldal szempontjából ugye ez egy teljesen logikus lépés, mert a világ látott már ilyet Magyarországon, hogyha valaki tartozik, majd most vitatotta, ezt mondod, hogy vitattátok ugye ezt az összeget.
2: De megfizettük.
1: Csak mikor? Itt ugye az a kérdés. A bíróság azt mondja, hogy akkor, amikor már ő a felszámolást elrendelte. Ugye neki, a bíróságnak a felszámoló biztosról ugye köteles gondoskodnia, és hiába csak egy céggel van adott esetben vitátok, és most nem a Dr. 24-ről beszélek, általában bárkiről, ugye ebben a pillanatban megnyitja az utat azok felé is, akiknek esetleg tartoztok. És ugye ez innentől kezdve értem, hogy nyilvánvaló senki nem gondolja azt, hogy be fog zárni a Dr. 24, meg hogy gondotok lenne ezt kifizetni, de felvetődik a kérdés, hogy akkor miért húztátok 2 évig ezt a vitát, hogyha 2 óra alatt be tudtátok fizetni
2: nem,
1: az összeget?
2: Bocsánat, nem mi húztuk.

0: Húzza, hanem eljárásban van.
1: Oké, eljárásban.
0: Most pedig, itt ilyenkor pedig... az ügyvédek szoktak azért mókolni, leginkább elnézést, mert ugye bíróságot képviseltem, tehát ezért tudom, hogy az ügyek nagy része gond nélkül lezáródik. Hát vannak ügyek, amik picit...
1: Oké, de az, tehát a lényeg az, hogy a bíróságnak akkor azt mondom, hogy összességében első és másodfokon 3 éve állt rendelkezésre, nekünk meg 3 óránk arra, hogy befizessünk, és megugrottuk, 3 órán belül befizettük. Ennek ellenére ezekkel a jogkövetkezményekkel most szembesülnünk kéne. Nézd, nagyon óvatosan kell itt fogalmazni, mert ugye a bíróság az nem egy egyszerű hivatal, hanem a jogállam őrhelye.
0: Így van.
1: A közbizalom és a törvényesség végső menedéke. Ilyen módon... kellő tisztelettel kell hozzáállni, és igyekszem is a megfogalmazásaimban ennek az elvnek megfelelni. Nem mindig könnyű, mert néha a bíróság olyan hangnemben kommunikál, olyan szóvivői nyilatkozatokat tesz, olyan sajtónyilatkozatokat tesz, amire nem tudunk nem reagálni. Ezért megpróbálok szikáran a tényekre szorítkozva beszélni, és elmondani például azt, hogy a bíróságnak nem feltétlenül velünk vagy a mi jogi csapatainkkal van vitája, hanem mondjuk a debreceni ítélőtábla 2 héttel ezelőtti ítéletével. Ez elképesztően fontos és tulajdonképpen teljesen véletlen fejlemény. Az történt, hogy Debrecenben az ítélőtábla egy másodfokú bíróság, másodfokon jogerősen hozott egy határozatot 2 hete, egy a miénkhez kísértetiesen hasonló ügyben. Ott ugyanígy felszámolásba löktek egy céget, ugyanígy a cég ugyanezen az alapon vitatta, hogy neki meg kellett volna adni a polgári perrendtartás, a csődtörvény és az alkotmány értelmében a tisztességes eljáráshoz és jogérvényesítéshez való érdekének az érvényesülése érdekében meg kellett volna adni a lehetőséget, hogy kifizethess. És akkor őt is belökték, és a debreceni ítélőtábla mellettünk, illetve nem mellettünk, hanem az adott cég mellett döntött, aki ugyanilyen helyzetben volt. Tudom, hogy nincs precedens sok Magyarországon, tudom, hogy ez nem egy jogegységi végzés. Ugyanakkor nagyon nehéz érvelni amellett, hogy ami Debrecenben egy ítélőtáblán megállt, az Budapesten miért nem állna meg. És azért nagyon kevés a precedens, mert a csődtörvény legutóbbi módosítása 2018-ban volt, ami hát jogtörténet szempontjából tegnap. Nagyon kevés ilyen ügy van. Nekünk meggyőződésünk, hogy a bíróság hibázott. De ilyen van, hát hibázni lehet. Biztosan mi is sokszor hibázunk. Itt a kérdés az, hogy ennek a hibának a következménye lehet-e az, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltató ilyen szinten sérül, hogy nekem most itt kell ülnöm, minden reggel itt kell, vagy különböző stúdiókban kell ülnöm, ahelyett, hogy a betegeinkre, a ügyeinkre, a cégünkre koncentrálnám.
0: Jó, azért, de hát meg tudjátok oldani. Ugye kifizettétek, tehát ilyen
1: szempont.
0: Igen. Ugye a probléma az, hogy ugye közben lett egy felszámoló, biztos közben indul az eljárás, ami független attól, hogy te most kivel vitatkoztál össze. De hogyha minden rendben van, ugye az elszámolás, a felszámolásról szóló törvény szerint, ugye, ha mindenkivel megegyeztetek, akkor ez az eljárás befejezhető, és minden megy tovább.
1: Igen, én azt a...
0: Itt egy probléma van, nem, hogy felszámoló biztos van most a cégér, én egy fél évig.
1: Én azt... neked mondjuk semmi bajod a térdeddel. Gondold el, hogy egy hibás diagnózis során egyszer csak bejönnél hozzánk a kórházba, és azt mondtuk, hogy Szűcs úr, önt előjegyeztük tétprotézis műtétre. Te azt mondod, hogy de uraim, nekem nem kell tétprotézis műtét, semmi bajom nincs, én azért jöttem, mert egy anyajegyet el szeretnék távolítani. Én meg azt mondom, hogy de most már itt vagy, most már azt a térdet megoperáljuk, és protézis lesz. A tétprotézis végén én is tudnék azzal érvelni, hogy ugyanúgy fogsz tudni járni, hát kiváló tétprotéziseink vannak, de neked nincs szükséged arra, neked most kiváló a térded. Lehet, hogy sántit az analógia, mint minden analógia sántit. De látni kell azt, hogy ez a cég ma jó állapotban van, likvid, működőképes, több mint 1000 dolgozója van, 10 000 számra vannak betegei. Semmi probléma nincs, nem fizetésképtelen, mutatja az, hogy kifizette ezt a tartozását, mint ahogy kifizeti minden kötelezettségét. Ennek a cégnek csak ártani lehet. És egy olyan eljárás, amiről beszéltél, amiből persze ki lehet keveredni, valószínűleg sok százmilliós, hanem milliárdos veszteségekkel, károkkal, de a végén ki lehet kerülni. Önmagában képzeld, megtudtam, hogy a felszámolási eljárásnak a havi költsége az 10 milliós nagyságrendű.
0: A hát havi, ez attól függ, mekkora a cég nyilván.
1: Hát igen. Ez egy nagy cég, okay, csak önmagában hát a Medicina Zrt., amit

0: mint a cégcsoportnak ez a része, az is 10 milliárdos, több mint 10 milliárdos mérlegfőszeggel.
1: Nagy cég, nagyobb összeg, kis cég, kisebb összeg.
0: De az ugyanúgy tud fájni. Ezek az összegek nemhogy ugyanúgy tudnak fájni, hanem ezeket az összegeket egyébként gyógyításra, egyébként eszközökre, egyébként fejlesztésekre, egyébként a betegekre fordítanak.
1: De feltenni az átlag hallgató a kérdést. Miért nem rendeztétek két évvel ezelőtt ezt a vitát?
0: De hát ez a...
1: Mármint
0: nézzük jogelméletileg ezt a kérdést.
1: Fontos kérdés.
0: Nagyon fontos. Rendkívül. Talán ez a legfontosabb kérdés, mert én úgy fordítom ezt a kérdést, hogyha ez a Doktor 24-jel megtörténhet, akkor Magyarországon egy olyan kisebb cég, akinek nincsen esélye ma itt ülni nálad, meg tegnap előtt az ATV-ben, meg 100 000-es, milliós nézettségű posztokkal kommunikálni, az hogyan keresheti az igazát akkor, amikor úgy gondolja, hogy egy követelés ügyében igaza van, és mi úgy gondoltuk, hogy ebben a követelésben nekünk igazunk van.
1: Nyilvánvalóan, mert különben nem vitatkoznátok. Jó, most igazából mi a legproblémásabb nektek ez ügyben? Mert működni működtök. Nyilvánvaló, jönnek a betegek, tehát ugyanúgy dolgoztak.
0: A betegek tovább. Jönnek, a dolgozók.
1: Ez orvosok. Most irányítás szempontjából kellemetlen vagy?
0: Ez most több, mint kellemetlen. Ez nonsense, ez terhes, ez kivételes helyzet,
1: de ti
0: ez
1: ebben krízis. Nem hibáztatok az eljárásban egyszer se? Nem nézett be az ügyvéd valamit? Időpa, határidőt? Ilyesmit, mert ugye az egyik ilyen téma, hogy mikor kaptátok meg, mikor nézte meg.
0: Ezerszer végignéztük. Hát nem fellebeznénk, hanem nyilván jogvégzett emberekkel vagyunk tele belül is, meg Magyarország Budapest legjobb jogászaival próbáltunk. Egészen eddig ők alátámasztották, igazolták az igazunkat, most megérkezett a debreceni ítélőtábla döntése, ami feketén-fehéren mutatja, hogy igazunk van, tehát az, hogy hibáztunk-e, hát egy dologban biztosan hibáztunk, mi abban bíztunk, hogy a törvény betűje szerint a bíróság azon a szabályrendszeren fog végigmenni, amit mi validnak tartunk.
1: Innen folytatjuk majd Kóka Jánossal, a Doktor 24 Medicine ZRT alapítójával, de már egy másik témával, kicsit arról beszélgettünk, hogy látja a gazdaságot, milyen kihívásokkal néz most szemben Magyarország, milyen szektorokat lenne érdemes komolyabban fejleszteni, mindezt a hírek után.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Venezuelában 2595-re emelkedett a múlt heti kettős földrengés halálos áldozatainak száma.
4: Delcy Rodriguez ügyvivő elnök szerint több mint 12 000 megsérültek, és a mentési munkálatok még mindig tartanak. A 7,2-es erőségű földrengést másodpercekkel később egy 7,5-ös rengés követte, amely Caracasban és a legsúlyosabban érintett La Guaira államban is épületeket döntött romba. A hatóságok szerint 800 épület omlott össze, míg előzetes műholdas elemzések 60 000 megrongálódott vagy megsemmisült épülettel számolnak. Az ENSZ fejlesztési programja 6,7 milliárd dollárra becsüli a közvetlen fizikai károkat. Magyar Péter miniszterelnök a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország első körben egy 250 millió forint értékű egészségügyi csomagot és 100 millió forint azonnali segítséget ajánlott fel a bajba jutott országnak. Ezen kívül 50 millió forintos segítséget ajánlott fel a Caracas-i Magyar Háznak, amely most be tudja fogadni azokat a magyarokat, akiknek a földrengésben megrongálódott vagy megsemmisült az otthona.
1: Oroszország megkezdte a benzin tengeri importját Indiából.
4: Azért van szükség a lépésre, hogy enyhítse az orosz olajfinomítókat ért támadások, és a nyári megnövekedett igények okozta hiányt. A Concord elemzője elmondta, mivel India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, előfordulhat, hogy Moszkva a saját eladott olajából készült benzint vásárolja vissza. Gajda Mihályt hallják.
5: Ez mindenféleképpen bizonyítja, hogy jelenleg nem tudja ellátni a saját keresletét. Ugye azt azért ki kell emelni, hogy Oroszországban is nyár van, tehát ott is az van, hogy ilyenkor például a benziné, mondjuk egy 20%-kal megnövekedik a kereslet a téli hónapokhoz képest. Általában egy országnál ugye a finomított készlet növekedésből és csökkenésből fedezik, de már egy ideje azért valamilyen mennyiségű finomított termékimportra szorul, tehát ezt eddig meg tudta oldani Fehér Oroszországban, mert ott is jelentős finomítói kapacitás van. Most úgy látszik, hogy ennél nagyobb a hiány, és ezért van szükség arra, hogy abból a kőolajból, amit Indiának exportál, abból visszaimportáljon benzint.
2: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,6%-os pluszban 141.741 pontos új történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 26 milliárd forintot. A vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
4: A gyógyszergyár részvényeinek értéke egy 10%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3.800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.660 forintra emelkedett.
1: Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, és jelentős pluszban zártak a vezetőindexek.
4: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött, Milánó 1,6, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt.
1: A Wall Street-en vegyesen zártak a főbb indexek.
4: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq Composite pedig 8%-kal csökkent.
1: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde az például 1,7%-os pluszban pillanatok a zárás előtt, na még egyszer, 1,1%-os pluszban nem sok a zárás előtt. Hongkong 1,2%-kal van följebb, Shanghai 7%-os pluszban, csak úgy, mint az indiai tőzsde, nyitás után nem sokkal. A dél-koreai index az is meglendült, és 5,2%-os raliban jól teljesít, és akkor nézzük meg, hogy ez Szingapurban 3%-kal van följebb. A forint reggel erősödéssel kezdte a napot, 1 euróért továbbra is 354 forintot kell adni, 1 dollárért 309 forint 10 fillért kérnek, 1 svájci frankért pedig 385 forint 50 fillért kell adni a devizapiacon. Az olajárakban őrült mozgás nincs, enyhe pluszban, olyan 0,5% körüli emelkedésben mindkét olajfajta edzésára. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT 69 dollár fölött 2 centtel, a Brent 72 dollár 30 cent alatt. Az arany árfolyama az 1,5%-kal drágult, egy unciáért 4186 dollárt kell adni. A többi fémára is emelkedőben a palládium 1%-kal, a platina 2,3, az ezüst 2,8, a réz 1,2%-kal drágább. A mezőgazdasági termelői árak nem nagyon mozognak, a szója és a búza a tegnapi értékén áll, egyedül a kukorica az, ami egy picit 0,3%-kal csökkent. Augusztus végig meghosszabbított főszezoni menetrendekkel közlekednek a Balatoni Hajózási ZRT járatai.
4: A Bahart menetrendi hajói 16 balatoni települést kötnek össze. A legforgalmasabb Fonyód Badacsony és Siófok Balatonfüred Tihany útvonalakon csütörtöktől vasárnapig napi 10 járatpár indul, késő esti időpontokban is. A családok, a kerékpárosok és a Kajla útlevéllel utazó alsós gyerekek kedvezményeket vehetnek igénybe. A sétahajók 15 kikötőből indulnak, emellett gyerekhajók, bulihajók, esti úgynevezett chillhajók és koncerthajók is szerepelnek a kínálatban. A kompok Szántód és Tihanyrév között fél óránként járnak, forgalmas időszakban pedig akár folyamatosan is közlekednek.
2: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk. Ebből néhol zápor kialakulhat, észak-keleten az ég is megdörrenhet. A szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A hungarometer szerint országszerte nagyon erős UVB sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 7 óra 37 perc zenével megyünk tovább, majd beszélgetek tovább Kóka Jánossal, a Dr. Huszonin Medicina ZRT alapítójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kóka Jánossal, a Dr. 24 Medicina ZRT alapítójával. Még egy kérdés az előbbi témakörhöz, ugye ami a cégetek körüli helyzetet illeti. Most mi a helyzet? Mi történik, mi történhet majd a következő egy-két hónapban?
2: Megyünk tovább a bíróságon, fellebeztünk, új iratokat, új érveket vettünk elő, és azt reméljük, hogy a debreceni ítélőtábla döntésével összhangban itt sem lehet más a döntés, mint az, hogy kikerülünk az eljárás alól. Egy probléma, egy nagyon nagy probléma ezzel is van, hogy a debreceni ítélőtábla döntése hetekkel azután született meg, hogy azt a céget csődbe, vagyis felszámolásba taszították magyarul. Itt nagyon számítanak a napok, az órák, és abban bízunk, hogy a fővárosi törvényszék, vagy az ítélőtábla attól függ, hogy melyik ponton sikerül megfogni ezt, ott gyorsan hozza meg a döntését. Tehát a továbbiakban is nagy tisztelettel, kiemelt tisztelettel, de ugyanolyan határozottan fogjuk keresni az igazunkat.
1: Jó, de az, hogy zajlik a felszámolási eljárás, ugye attól még az ügymenetetek megy.
2: Természetesen. Változatlanul fogadjuk a betegeket, minden rendben van, kifizetjük a fizetéseinket, az összes, tehát a bankokkal tárgyalunk magyarul. Nem csak a jogi igazságkeresés történik, hanem az közben persze a cégre figyelünk, és az egész menedzsment ott van.
1: Meg ha megvan a díj, úgymond mindenkivel, akkor ez akkor lezárható.
2: Igen, de próbáljuk elkerülni ez az ATF továbbra is.
1: Még mielőtt, mint volt gazdasági miniszter, kérdeznének, ugye, ha már egészségügy felvetődött-e, vagy felvetődhet-e a jövőben, hogy az állami egészségügy és a magánegészségügy között komolyan együttműködés lesz. Mondok egy példát, hogy a várólisták problémája, azt megoldani gyorsan nem lehet, mármint legalábbis az állam önmagában nem tudja, viszont van több, nem csak téve piacon van még pár magánegészségügyi ellátó. Volt korábban ilyen terv, vagy legalábbis gondolkodás azon, hogy bevonni valahogy a magánegészségügyet is akár, az állam természetesen fizeti az eljárást, és akkor lehetne gyorsítani az ügyeken. Ezzel kapcsolatban volt bármilyen egyeztetés, informális, nem informális, most vagy korábban, vagy lesz-e?
2: A magánegészségügy jelentősen tudná csökkenteni az állam terheit, ami alatt az állami egészségügy roskadozik. A várólista csökkentés
1: az csak egy
2: igénye, az az egyik ilyen téma, ott sok ezer protézist tudnánk beültetni, sok ezer embernek a szenvedését tudnánk jelentősen lerövidíteni. Vannak, akik éveket várnak, több mint 30 ezer ember vár éveket protézis műtétekre, ami hát egy elviselhetetlen szenvedés. Volt nagyon sok egyeztetési kísérletünk az előző kormány alatt, valódi egyeztetésre nem került sor. Anyagok tucatjait, százait gyártottuk le. Mi is, a Primus Egyesület is, konkurensszolgáltatók is, ebben ugyanazt gondoljuk. Hát az új kormány az 50 napja van hatalomban, velük formális egyeztetés még nem volt, informális kapcsolatfelvétel már igen. Most olvassuk, hogy Hegedűs miniszter úr mandátumot kapott arra, hogy augusztus közepéig talán dolgozza ki a várólista csökkentés lehetőségeit. Ebben mi jelentősen tudunk segíteni, ráadásul az is meggyőződésünk, hogy nem drágábban, de még lehet, hogy olcsóbban is, mint amennyiért ma egy adott protézis műtétet egy közkórház elvégez. Mi ezen nem keresni szeretnénk, hanem szeretnénk csökkenteni az egészségügyön lévő nyomást, mert bármennyire furcsán hangzik is, a magánegészség, a legnagyobb magánegészségügyi cégeknek az az érdekük, hogy az állami ellátás jó legyen. Azt tanultuk nagyon sokkal előttünk álló országból, hogy akkor fejlődik igazán a magánegészségügy, hogyha mellette a közfinanszírozott, az állami ellátás is jó bőrben van nekünk. Tehát az az érdekünk, hogy segítsünk egymásnak. Egy egészségügy van, nincs két egészségügyi orvos, főleg nincs két egészségügyi szakdolgozó, itt együtt kell működnünk. Én ennek a kormánynak a szándékai között több ilyen törekvést látok, mint korábban.
1: Említetted a protézis, de hát azon kívül mi az a területe az egészségnek, ahol látványosan lehetne az együttműködés, úgyhogy mindkét fél számára jó legyen. Tudsz egyet mondani még?
2: A várólista problémájánál még nagyobb, bár kevésbé látványos probléma az előjegyzési listák. Az, hogy hallunk olyan történeteket, hogy egy ultrahangra 3-4-5 hónapokat kell várni. Hát általában egy ultrahang vizsgálatnak 3-4-5 hónap múlva már nincs értelme. Mert egy mai panasz, az 3-4-5 hónap múlva már vagy nincs, vagy legrosszabb esetben maga a beteg nincs. Ezekkel nem szabad játszani. Itt azokat a kapacitásokat, amelyek rendelkezésre állnak a magánegészségügyben, azokat használni kell. Nem feltétlenül úgy, hogy összenyitom a két kasszát, és az amúgy is lyukas állami költségvetést még tovább rontom azzal, hogy a közfinanszírozástnak egy részét a magánegészségügyi szolgáltatóknak adom, mert akkor ott maradnának a kórházak még nagyobb finanszírozási lyukkal. Nekünk egy másik megoldásunk van. Ez a megoldás pedig a vállalati egészségbiztosítás, hogy a vállalatok adókedvezményért cserébe köthessenek a dolgozóik számára egészségbiztosítást. Ez több százmilliárdos piacot nyitnak ki egyébként a magánegészségügyi szolgáltatóknak is, a biztosítóknak is, de az igazi érdek az, hogy az aktívak, a dolgozók megkaphatnák ez alapján, az új biztosítási jogviszony alapján azt az ellátást, ami az ő egészségüket, munkában tartásukat, produktivitásukat fokozná. És az állami rendszerben pedig megmaradna az a pénz, amit ők nem használnak föl. Az inaktívak, a legkisebbek, meg a legidősebbeknek a kezelésére. Úgyhogy nekünk erre késztervünk van, és várjunk azt, hogy felálljon az új egészségügyi minisztérium, mert azért itt van egy nagy intézményfejlesztési vagy intézményépítési igény is, amivel most a minisztérium küzd, és mi empatikusak vagyunk, ezt ki kell várni, és utána remélem, hogy megindul az egyeztetés.
1: Na, akkor azért egy gyors két-három kérdés legalább gazdaságügyben. Mit tartanál most, ha te lennél abban a székben legnagyobb kihívásnak?
2: Hát rövid távon a költségvetési hiányt, ami ugye az EU és az OECD meglátása szerint is 6% fölött alakul idén, ami azért a gyors felzárkózási fordulatnak a reményét hát a jövőbe tolja, fogalmazzunk úgy, és 2027-re sem fogjuk ezt maradéktalanul kinőni, hiszen ennek a hiánynak egy jelentős része strukturális. Tehát ezt adanám a legnagyobb problémának. Már csak azért is, mert hogyha ezt nem sikerül érdemben csökkenteni, akkor az a legnagyobb reményünk veszhet el, hogy a kockázati felárunkat csökkenteni lehet, és a kockázati felár csökkentése miatti finanszírozási költség csökkentés volna úgymond a legolcsóbb, a legkevésbé fájdalmas módja annak, hogy az állami kasszában több maradhasson. Úgyhogy én ezt tartom a legnagyobb problémának, illetve a legnagyobb feladatnak azt, hogy emögött a hiány mögött lévő strukturális problémákat megoldjuk. Az infláció ma alacsony, de az, hogy ez 2% alatt van, ezt nem szabad garantáltnak tekintenünk az év hátralévő részére, hiszen az energiaárak, az ársapka hatás az akár 5% köré is, vagy a fölé is megnövelheti évvégén az inflációt. Tehát az inflációra is oda kell figyelni, bár ma az meglepően alacsony.
1: Jó, de mondjuk most az energiaárak talán nyugszanak, ugye, mert ez nem csak rajtunk múlik esőt.
2: Igen, de az ugye az ársapka kivezetések miatt viszont egy csomó olyan elfolytott inflációs hatás, ami bekövetkezett volna, az nem következik be. A hitelességre nagyon oda kell figyelni. Van egy nagyon nagy pozitív várakozás, van egy nagyon nagy, hát majdnem azt mondom, hogy eufória Magyarországgal kapcsolatban a nemzetközi piacokon. Ez sok tekintetben nem is azt mondom, hogy irracionális, de mondjuk racionális, vagy reáliákkal nem írható le, de nem is feltétlenül kell. Mindenki emberből van. Magyarországra ma úgy tekintenek, mint arra az országra, ahol van sztori, ahova érdemes befektetni, ahova jöhet a beruházás, jöhet a tőke. Olyan külföldi tőkealapok, olyan nemzetközi befektetők jelentek meg Magyarországon érdemi fejlesztési befektetési szándékkal, és nem ilyen hedging szándékkal, akik korábban messze elkerülték ezt az országot. táplálkoznunk kell ebből a lehetőségből.
1: Na jó, hát a változást látják ők is.
2: Igen, és de egyelőre még nem, hogy mondjam, a változásnak a tartalmát nem láthatják, vagy hát csak korlátozottan láthatják az első pár hétből, hanem van egy nagyon felfokozott várakozás, és hát nagyon sok helyen látjuk az Egyesült Államoktól Kelet-Ázsiáig, hogy sok esetben nem a reáliák, hanem a várakozások fűtik a piacokat. Magyarországon ma ez a helyzet. Szerintem az új kormány ügyesen ráült erre, és én azt remélem, hogy strukturális reformok, változtatások, bátor az odamondásokon túl, bátor cselekedetek halmazával szépen aztán tartalmilag is alá lehet dolgozni ennek az euforikus hangulatnak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Vendégünk volt Kóka János, a Dr. 24 Medicina ZRT alapítója. Zenében megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor pedig friss hírek itt a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton, a Blaha Lujza térnél, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt továbbá az Andrássy úton szintén befelé az Erzsébet tér előtt. Ma reggel is fennakadást tapasztalhatnak a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezeték javítás és emiatt lezártak egy sávot. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szintén a Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend egy másik szakaszon is. A Bogdánfi utcától befelé ugyanis egyirányúsították az Irinyi József utcáig. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az Egyesült Államok indo-csendes-óceáni parancsnoka 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kérne a Kínával szembeni elrettentés megerősítésére.
4: Samuel Papáro adminális egy kongresszusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb a súlyos katonai konfrontáció kockázata, különösen Taiwan miatt. A csomag legnagyobb része rakétákra, katonai irányítórendszerekre, űrből működő rakétajelző és megfigyelőrendszerekre, valamint drónokra menne. A terv célja, hogy az Egyesült Államok gyorsabban és hatékonyabban tudjon reagálni egy esetleges válsághelyzetben, miközben erősíti a térségi szövetségesi hálót is. A jelentés szerint Kína katonai modernizációja, Taiwan megszerzésére irányuló törekvése és szürkezónás műveletei jelentik a legnagyobb biztonsági kihívást az indocsendes óceáni térségben.
3: Burkina Faso, Mali és Niger 2024 júniusában ténylegesen kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
4: A három katonai vezetésű száheli ország azzal indokolta döntését, hogy szerintük az ICC átpolitizált, szelektíven működő intézménnyé vált. A kilépési kérelmeket júniusban nyújtották be hivatalosan, a távozás pedig egy évvel az értesítés után lép hatályba. A Nemzetközi Büntetőbíróság aggodalmát és sajnálatát fejezte ki, jogvédő szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés áldozatok ezreit foszhatja meg az igazságszolgáltatás és a jóvátétel lehetőségétől. A három országban továbbra is súlyos biztonsági válságot okoznak a dzsihadista csoportok, miközben a hadseregeket is érik civil áldozatokkal kapcsolatos vádak.
3: Zajlik a 2026-os költségvetés átdolgozása a magas hiány és az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások miatt.
4: A kormány javaslata szerint elkülönítik a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemeléséhez szükséges forrásokat, és változna a versenyképes járás a program finanszírozási ütemezése is. A részletekről Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
5: A Magyar Fejlesztési Bank 688 millió eurós tőkeemeléséhez a szükséges források elkülönítésére kerülnek egy európai beruházási bank által kezelt alap számára. Változik a versenyképes járások program finanszírozásának ütemezése. A korábbi két ütemű, vagyis a májusi és novemberi fizetési kötelezettség helyett az érintett önkormányzatok csak egy ütemben, novemberben teljesítik befizetősüket a területfejlesztési alapba. A javaslat harmadik eleme pedig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleihez kapcsolódó állami kezességi szabályt módosítja, hatályon kívül helyez két bekezdést. A döntést egyébként társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexen BUX 1,6%-os pluszban 141.741 ponton új történelmi csúcson zárt. A forgalom közelítette a 26 milliárd forintot. A vezető részvények a Richter kivételében mind pluszban zártak.
4: A gyógyszergyár részvényeinek értéke 1%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3.800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2.660 forintra emelkedett.
3: Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, jelentős pluszban zártak a főbb indexek.
4: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7%, a frankfurti DAX pedig 2,2%-ot erősödött, Milánó 1,6%, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt.
3: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főmutatói.
4: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, csökkent viszont az S&P 500 1%-kal és a Nasdaq Composite 0,8%-kal.
3: Ázsiában is jó a hangulat, mindenütt zöldet látunk. A japán tőzsde 1%-os pluszban zárta a napot, Hongkong egy picivel 1% fölött van. A Shanghai Composite 7%-os pluszban, India 6%-kal van följebb a kereskedés első harmadának végén. A Dél-Korea Index 5%-os pluszban, pillanatok a zárás előtt, Szingapur 3%-kal tudott emelkedni. A forint tovább erősödött. Beestünk 3,54 alá az euróval szemben, 353 forint 90 fillért kérnek érte. Egy dollárért 309 forintot kell adni, egy svájci frankért 385 forint 40 fillért. Az olajárak azok most egy pár centet emelkedtek, ez tényleg pár centet. Az észak-amerikai könnyűolaj VT 7%-os pluszban 69 dollár 20 centre drágult, a Brent pedig 72 dollár 40 centre, ez 8%-os plusz, ez is nagyjából talán 10 centet is jelent. Az aranyárfolyama 1,4%-kal drágult, egy unciáért 4183 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedik, a palládium 1,1, a platina 2,4, az ezüst majd 3%-kal kerül többe, a réz 1,2%-os plusz mutat. A mezőgazdasági termelőárak gyakorlatilag a szója és a búza ára nem változik, a kukoricájé egy nagyon kicsit 3%-kal csökkent. Az év végére akár egyébként a 60 dollárig is csökkenhet a Brent olajára, legalábbis a City ezt prognosztizálja.
4: A befektetési bank úgy látja, hogy a hormozi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tér vissza érdemben. A City mellett a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is további áresésre számít, részben a várható túlkínálat miatt. A bank azt javasolja befektetőinek, hogy az esetleges nyári árfolyam emelkedéseket inkább eladásra használják ki.
3: Egyébként már túl drágultak idehaza az üzemanyag árak 3-3 forinttal, viszont még így is a védett ár alatt maradnak, a 95-ös benzin 591, a gázolaj meg 596 forint lesz, ez természetesen csak átlagár. Ismét egyszerű lesz a kriptokereskedelem Magyarországon. miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelem szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslatot.
4: A megkérdezett kriptoadózási szakértő elmondta, hogy a javaslat elfogadása után gyakorlatilag a korábbi szabályozás lép életbe. Ráadásul a legtöbb befektető és szolgáltató figyelmen kívül hagyta az ideiglenesként kezelte a most megszűnő szabályozást. Glázer Anita okleveles adószakértőt hallják.
6: Nagyon sok olyan nagy nemzetközi kriptotőzsde volt, aki abszolút figyelmen kívül hagyta a magyarországi validációs követelményrendszert, és ugyanúgy szolgáltatott ebben az egy évben is tovább a magyar felhasználóknak mindenfajta egyéb probléma nélkül. Ez is mutatja, hogy mennyire értelmetlen volt a validációs szabály beemelése a rendszerbe. Tehát a piac jelenleg működik tovább, a nagyon magas kockázattűrő képességű egyének semmit nem csináltak, semmit nem változtattak, aki pedig félt, próbált legálisan túlélni, ők mondjuk lecsökkentették a tranzakcióikat, vagy akár csak ilyen hodlerként, ugye hosszú távú tartóként próbálták kibekkelni ezt az időszakot. Tehát ez nagyságrendileg a piacot nem rengette meg olyan mértékben, és jelenleg most már minden akadály elhárul a normális, legális működés felől.
3: Csökkent az átrepülő forgalom a magyar légtérben az év első felében.
4: A Hungarokontroll adatai szerint január és június között több mint 452 ezer átrepülőjárat haladt át Magyarország felett, de ez 1,8%-kal még mindig kevesebb, mint egy éve korábban. A visszaesést főként a közel-keleti konfliktus, egyes légterek korlátozása és a légitársaságok útvonalmódosításai okozták. Budapesten ugyanakkor nőtt a forgalom, a fővárosba érkező és onnan induló járatok száma 3,7%-kal emelkedett. A Bajnokok Ligája döntője is jelentős plusz forgalmat hozott. A legforgalmasabb napon 759 le- és felszálló gépet kezeltek a repülőtéren.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk, ebből néhol zápor kialakulhat, akár még az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungarometer szerint országszerte nagyon erős UVB sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Hajnalban fejeződött be a Svájc-Algéria mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A svájciak 2-0-ra győztek rendes játékidőben, és léptek tovább a 16 közé. Hajnalban Portugália fordulatos izgalmas meccsen végül 2-1-re verte Horvátországot, és tegnap este pedig Spanyolország játszott 3-0-át Ausztriával szemben. Még három meccs van, a úgymond 32 között. Ausztrália-Egyiptom ma este 8-tól, Argentina Zöldfoki Köztársaság éjfélkor, és holnap hajnalban Kolumbia-Gána játszik majd egymással. A Nottingham Forest labdarúgó csapata megvált Vitor Pereira vezetőedzőtől, egyébként még pedig legjobb játékosa után történik mindez. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési meccsen 12-14-re kikapott a vendég holland csapattól. A tavaly döntős Amanda Anisimova nagy csatában a friss Roland Garros bajnok Alexander Zverev ugyanakkor könnyedén jutott a 32 közé a wimbledoni teniszbajnokságon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenélünk, a zene után pedig János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek majd.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggel, Zsolt! Halló? Halló, halló? Zsolt, hall engem? Nem hall, akkor majd próbálkozunk picivel később.

0: reggeli monitor.
1: Na, próba kettő, a telefonon a túlsó végén János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt, Zsolt! Haló, haló! Na, akkor ezzel nem kísérletezünk tovább. Zenélünk itt a 94.2.

0: Reggeli Monitor.
1: Ünnepel az Egri borvidék. 5 csillagos értékelést kapott a Szent Andrea szőlőbirtok a Falstafftól. A tavaly az év pincészetének választott Szent Andrea tételei közül több kiemelkedő eredmény is született a Falstaff régiós borkalauz minősítése során. Az Agape Egri Bicavér Grand Superior 2021 rendkívül magas, 96 pontos értékelést kapott, ami világklasszis tétellé emelte. A Szent Andrea szőlőbirtok munkáját a magyar borászatok között elsőként jegyezték be 5 csillaggal. A napokban megjelent borkalauz összesen 3300 tételt mutat be Ausztria és Közép-Európa borai közül. Az 5 csillaggal díjazott birtok elmondásuk szerint egy egyszerű képlet szerint működik. Termőhely plusz szeretet egyenlő nagy bor. A Szent Andrea szőlőbirtok célja, hogy az Egri Bicavér és az Egri csillag felkerüljön a világ bortérképére. A borvidék egészét a hűvös klíma, vulkanikus talaj és háziasított bor hármasa határozza meg.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten lezárják a Lőrinc utcát, a Venetiáner utca és a Berzevici-Gergely utca között ma délután 6 órától hétfőn reggel 6 óráig filmforgatás miatt. A Berzevici-Gergely utcában és az Attila utcában a Lőrinc utcánál időszakosan szintén lezárásra kell majd számítani. Nehezen járható a Hungária körút az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezeték javítás, és emiatt lezártak egy sávot, az Egressy úttól torlódásra számítsanak. Akadozik a haladás az Üllői úton is befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél. Baleset történt az M0-ás déli szakaszán az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópont közelében. Emiatt ott is akadozik a haladás. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Újabb részletek derültek ki a korábbi kormányzati médiaköltésekről.
5: A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balázsi Gyula cégein, a New Land Médián és a Launch Designon keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokban. A televíziós reklámokra több mint 7 milliárd, rádiós hirdetésekre 1,1 milliárd, közösségi médiás megjelenésekre pedig mintegy 250 millió forint jutott. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették.
4: Az Egyesült Államok indo-csendes-óceáni parancsnoka 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kérne a Kínával szembeni elrettentés erősítésére.
5: Samuel Paparo admirális egy kongresszusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb a súlyos katonai konfrontáció kockázata, különösen Taiwan miatt. A csomag legnagyobb része rakétákra, katonai irányítórendszerekre, űrben működő rakétajelző és megfigyelő rendszerekre, valamint drónokra menne. A terv célja, hogy az Egyesült Államok gyorsabban és hatékonyabban tudjon reagálni egy esetleges válsághelyzetben, miközben erősíti a térségi szövetségesi hálót is. A jelentés szerint Kína katonai modernizációja, Tajvan megszerzésére irányuló törekvése és szürke zónás műveletei jelentik a legnagyobb biztonsági kihívást az indocsendes óceáni térségben.
4: A forróság miatt jelentősen nőtt a vízfogyasztás, miközben ezer sebből vérzik a magyar vízhálózat.
5: Az előregedett hazai közműrendszerekbe érkező víz bő negyede el sem jut a fogyasztókig, ezt mondta a GKI vezetőkutatója. Ráadásul a lakossági fogyasztás alig harmada annak a víznek, amelyet a magyar gazdaság és infrastruktúra összességében kivesz a természetből. Petra mondat hallják.
6: A háztartások, illetve az egyfőre jutó vízfelhasználás az 2024-ben 105 liter per nap per fő volt, míg az ország teljes felhasználás az ilyen 330 liter per nap per fő körül alakult, tehát a nagy részét, a kétharmadát, egy bő kétharmadát azt a gazdasági szektor fogyasztja el, és itt még nem vettük figyelembe azt, hogy az erőművek, elsősorban a paksi erőmű rengeteg vizet igényel. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor ilyen 1300 liter körüli napi fogyasztásnál tartunk.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,6%-os pluszban 141.741 ponton új történelmi csúcson zárt. A forgalom közelítette a 26 milliárd forintot, a vezető részvények a Richter kivételével jól szerepeltek.
5: A gyógyszergyár részvényeinek értéke 1%-kal 12.110 forintra csökkentek. A MOL 3,6%-kal 3800 forintra, az OTP 1,6%-kal 46.710 forintra új történelmi csúcsra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-kal 2660 forintra emelkedett.
4: Európában kiemelkedően jó volt a hangulat, és jelentős pluszban zártak a vezető indexek.
5: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 1,7, a frankfurti DAX 2,2%-ot erősödött. Milánó 1,6, Madrid pedig 1,4%-os pluszban zárt.
4: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főmutatói.
5: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, csökkent viszont az S&P 500 1%-kal és a Nasdaq Composite 0,8%-kal.
4: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 1,4% fölötti pluszban zárta a napot. Hongkong ugyanilyen mértékben erősödött, de ő még nyitva. A Shanghai Composite 8%-os pluszban, India a kereskedés első harmadának végén 7%-kal van feljebb. A Dél-Korea Index a kereskedés végén meglendült és 6,1%-os pluszban zárt. Szingapur 4%-kal tudott eddig erősödni. Ahogy erősödik tovább a forint, 353 forint 70 fillérre áll az euróval szemben. Egy dollárért 308 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok most megálltak, sőt egy pár centet le is jöttek. Az észak-amerikai könnyűre a VTI, az már csak 4%-os pluszban. Ez azt jelenti, hogy beesett 69 dollár alá pár centtel. A Brent 0,5%-os pluszban, de csak 72 dollár 20 cent alatt, ugye járt ennél picit magasabban is egy órával ezelőtt. Az arany árfolyama 1,2%-kal drágult, egy unciáért 4176 dollárt kérnek. A palladium 0,7-del, a platina 1,9-szer, az ezüst 2,5%-kal kerül többe, a réz 1,2%-kal. Nincs mozgása a mezőgazdasági termelői árakban, legalábbis ami a szóját és a búzát illeti minimális elmozdulás fölfelé. A kukorica egy pár tized százalékkal, 3%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 0,7%-os pluszban 44 euró 30 eurócent fölött áll augusztus végi szállítással. Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni menetrenddel közlekednek a balatoni hajózási ZRT járatai.
5: A Bahart menetrendi hajói 16 balatoni települést kötnek össze. A legforgalmasabb Fonyód, Badacsony és Siófok Balatonfüred Tihany útvonalon. Csütörtöktől vasárnapig napi 10 járatpár indul, késő esti időpontokban is. A családok, a kerékpárosok és a Kajla útlevéllel utazó alsós gyerekek kedvezményeket vehetnek igénybe. A sétahajók 15 kikötőből indulnak, emellett gyerekhajók, bulihajók, esti úgynevezett chillhajók és koncerthajók is szerepelnek a kínálatban. A Kompok Szántód és Tihanyrév között fél óránként járnak, forgalmas időszakban pedig akár folyamatosan is közlekednek.
0: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk, ebből néha zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungarometer szerint országszerte nagyon erős UVB-sugárzás várható. A legmagasabb 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 8 óra 38 perc, egy pici zene, és utána arról lesz, hogyan teljesített a forint, ami nem sokára ünnepli 80. születésnapját.

0: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc, kiváló fél éve zárt a magyar forint, és az év közepére az euróval szemben 353 forint alatti szintig erősödve 4,5 éves csúcsot is döntött. Ezzel a teljesítménnyel a forint bronzérmes lett a feltörekvő devizák között, hiszen az év első felében nagyjából 8%-os felértékelődés mutatott. A kedvező folyamatokat az ország javuló kockázati megítélése, a viszonylag magas kamatszint és az amerikai-magyar pénzügyi megállapodások híre is fűtötte. A KNTH vezető elemzője szerint a stabilitás tartós maradhat, bár a Magyar Nemzeti Bank küszöbön álló kamatcsökkentései mérsékelhetik a forint további szárnyalását. Németh Dáviddal Kecsőrihel beszélgetett a részletekről.
2: Kifejezetten jól áll most a forint, ugyan vannak nála jobbak, akár mondjuk a brazil real és a kolumbiai peso, de a forint mégiscsak bronzérmes az erősödések szempontjából. Mi áll itt most a forint látványos első fél éves erősödése mögött? Ugye azért itt befolyásoló tényező lehetett többek között például a választás is.
3: Több dolog is befolyásolta a forint árfolyamának alakulását. Ugye egyrészt az idei évben az infláció az év elején az nagyon alacsony szinten alakult. Ez első 2-3 hónapban folyamatos meglepetést hozott. Sokkal kisebb volt az évelei átározás, mint az korábban számítani lehetett. És hát ennek ellenére a jegybank az eléggé kitartott a szigorú monetáris politika mellett, meg úgy is, hogy egyébként februárban csökkentett az alapkamat mértékén 25 bázisponttal, de aztán március, április, májusban részben ugye az iráni konfliktus miatt elhalasztotta a további kamat csökkentéseket, pedig az infláció továbbra is jól alakult, és hát erre jött rá többek között az, hogy a választások kapcsán a piacok azok bizakodóakká váltak, az Európai Uniós források megérkezésére számítanak, illetve arra, hogy itt a magyar gazdaság is most már az elmúlt 3 év stagnálása után némi növekedést tud felmutatni, és ezek így összességében egyre inkább a forintnak a vonzó erejét növelte, úgyhogy egyébként Magyarország biztosította a régión belül az egyik legnagyobb kamatot. Itt Romániával van versenyben, de hogyha a reál kamatokat nézzük, akkor pedig az kimagasló, hiszen 3,5, néha akár a 4%-ot közelítő reál kamatot is ad a forint befektetés.
2: Mennyire számít ez rendkívüli teljesítménynek, hogy ilyen feltörekvő lett a magyar deviza nemzetközi szinten?
3: Úgyhogy az elmúlt években nem ez volt a szokásos. Nyilván voltak olyan periódusok, amikor a forint az jobban teljesített, mint általában a régió, vagy akár a feltörekvő piaci devizák többsége. De rendszerűen az, hogy fél évig, egy évig azért az ritkábban fordult elő, hiszen általában 2008-9 óta a forint egy leértékelődési spirálban volt. És azt tapasztalhattuk általában, hogy amikor jött egy nemzetközi külső sok, vagy akár egy belső érintettségű sok, akkor a forint az nagyon nagyokat tudott gyengülni, és a visszaerősödési hullámban, amikor lenyugodtak egy picit ezek a kedélyek, akkor viszont nem erősödött annyit vissza, mint amennyit előtte gyengült. És akkor ebből alakult ki egy folyamatos ilyen lecsúszása az értékének a forintnak, és például, hogyha a régiós devizákhoz képest nézzük, akkor hiába most az idei első fél évben ugye nagyon jónak tűnik ez a teljesítmény, de hogyha mondjuk 2010-hez képest nézzük, akkor a forint az nominális értelemben még mindig sokkal többet értékelődött le, mint a régiós devizák, és egyébként, hogyha reál effektíve árfolyamot nézzük, tehát inflációval kiigazítjuk, még akkor is van egy pici lemaradás, tehát még akkor is arról beszélhetünk, hogy leértékelődött a régiós devizákhoz képest. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az egy egységre, munkaegységre jutó változásokkal igazítjuk ki az árfolyam alakulását, akkor viszont nagyon felértékelődött a forint az elmúlt pár hónapban, most már inkább másfél-két évben, és ez viszont nehézséget jelent most már a vállalatok számára.
2: Miben másabb, vagy miben erősebb akár a brazil, akár a kolumbiai deviza, mint mondjuk a magyar forint?
3: Hogyha a feltörekvő piaci devizákat nézzük, akkor az első fél évben a kolumbiai peso az közel 14%-ot tudott felértékelődni, a brazil reál mely nagyjából 9%-ot erősödött, és ehhez képest a forint az pedig 8% értéknövekedést tudott felmutatni az első fél év során.
2: Az ország kockázati megítélését tükröző úgynevezett CDS felár is csökkent. Ezt tegyük egy kicsit helyre, hogy ez pontosan mit jelent, és ez nekünk miért jó, milyen visszajelzést ad ez?
3: ezek a CDS felárak, ezek akkor voltak igazán sláger termékek, amikor a 2008-9-es válság beütött, illetve az azt követő időszakban, amikor akár itt az európai országoknál felmerült egy csőd esemény lehetősége, például ugye Görögországnak át is kellett ütemezni az adósságát. Ezekben az időszakokban ugye nagyon fontos mutatónak számított, hogy mekkora az a díj, amit a csődvédelem ellen kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen biztosítási díj, hogyha kötök egy ilyen fedezeti ügyletet, és mondjuk az adott ország valamiért fizetésképtelenné válik, akkor én mégis hozzájuthatok a pénzemhez. Tehát gyakorlatilag ez a díj az, ami ebben a CDS felárakban megmutatkozik. Ez azt is jelenti, hogyha minél magasabb, ugye ezt bázispontokban, vagy akár, hogyha nagyon magas, akkor százalékpontokban is lehet mérni ezt a díjat. Minél magasabb az értéke, ugye annál kockázatosabb egy ország, hiszen annál többet kell fizetnem ezért a biztosítási díjért. Aztán a válság után picit illikvidebbé vált a piac, de azért továbbra is egy jól láthatóan együtt mozgó mérőszám, azzal párhuzamosan, hogy az adott országnak a költségvetési helyzete hogyan alakul, az államadossága hogyan alakul, és az a fajta kockázat megítélése az országnak, ez éppen javul vagy romlik.
2: Régiós szinten hogy állunk e tekintetben?
3: Azt látjuk, hogy korábban a magyar kockázati felár, ez a CDS felár, ez magasabb volt akár a lengyelnél vagy a csehnél jelentősen. Sokszor körülbelül a román szint környékén volt a magyar mutató. Most viszont az elmúlt másfél-két hónapban ebben egy jelentős változás következett be. Ugye most a magyar CDS szintje az körülbelül 68 bázispont, miközben a lengyel az nagyságrendileg 50 bázispont, a cseh pedig 33 bázispont. Tehát közeledett jelentősen a magyar felár a régiós társaihoz képest, és egyébként a román alatt van nagyjából egy 70-75 bázisponttal. Ez még mindig azt jelenti, hogy egy picit azért a magyar csődkockázat az magasabb szinten van, mint itt a cseh vagy a lengyel versenytársaink. Viszont ez a különbség, ez a néhány bázispont különbség, illetve a szintje, hogy azért jóval 1% alatt van, ez azért azt mutatja, hogy sokat javult, különösen ugye azt is figyelembe véve, hogy mondjuk egy cseh gazdaságnak a hitelbesorolása az A kategóriás, illetve egy lengyel gazdaság és A kategóriás, miközben a magyar adósságbesorolás az BBB, vagy BBB minusz, tehát nem sokkal van a befektetésre ajánlott kategória fölött.
2: Ugye most az elmúlt időszakban csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezek az adatok még mennyire tudnak rásegíteni a csökkentésre? Lehet-e számolni a következő hónapokban akár még ilyen csökkentésre? Meg ugye azért jönnek az uniós források is, amelyek valamilyen szempontból biztos még rá tudnak segíteni erre.
3: Ja, ezek akár egy ilyen CDS felárat nézünk, de akár hogyha a kötvénypiaci hozamok alakulását a régiós társakhoz, vagy akár a német hozamokhoz képest. Ha ezeket vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy az elmúlt időszakban Magyarországtól elvárt kockázati prémium az mérséklődött. És ugye ez az, amit a jegybank is kiemelt, hogy ez is lehetőséget biztosít a kamatcsökkentésre, mind a mellett, hogy az infláció is alacsonyan alakul, és hát ugye a jegybanknak az elsődleges célja az árstabilitásnak a fenntartása. De azzal, hogy a kockázati prémium a magyar gazdaságnak lejjebb jön, így már nem feltétlen indokolt mondjuk egy lengyel és cseh 3,75%-os kamathoz képest mondjuk 6%-os kamatot fönntartani. Ugye itt még akkor mindig 225 bázispontos kamatfeláról beszélünk, miközben az előbb említett CDS-ben inkább egy 20-30-40 bázispontos kamatfelárak vannak csak. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy lehet még tér a kamatcsökkentésre a következő időszakban, és hát ezt a Magyar Nemzeti Bank ugye be is jelentette gyakorlatilag, hogy mind júliusban, mind augusztusban 25 bázispontokkal folytathatja a kamatvágást. Ezzel az alapkamat 5,5%-ra mérséklődne, és akkor a lengyel és a cseh alapkamat fölött már csak 175 bázisponttal lenne a magyar alapkamatnak a szintje. Az, hogy utána is folytatódhat-e a kamat csökkentés, azért ez nagyban attól is függ, hogy a magyar inflációs pálya hogyan alakul, a régiós társakéhoz képest a forint árfolyam hogyan alakult, milyen költségvetési adatok jönnek ki, valóban visszatükrözi majd a költségvetési folyamat ezt a szűkülését a kockázati felárunknak, vagy esetleg nem. Úgyhogy nagyon sok olyan információ érkezik még a következő hetekben, hónapokban, ami majd meghatározza, hogy szeptembertől és azt követően a Magyar Nemzeti Bank milyen kamatpolitikát tud folytatni.
2: Hogy alakulhat a forint árfolyama az elkövetkező hetekben, hónapokban?
3: Én azt gondolom, hogy azzal, hogy azért itt az a prémium, amit Magyarország fizet a magyar befektetések után, azért elkezd csökkenni, szűkülni, ez meg fogja fogni a forint árfolyamának ezt a nagyon dinamikus erősödését. A piaci pozícionáltság is azt mutatta már az elmúlt hónapokban, hogy nagyon sokan építettek ki a forint mellett spekulatív pozíciókat is, ezeknek egy részét is vélhetően lezárhatják majd a befektetők, úgyhogy én inkább egy oldalazásra számítanék a forint árfolyam esetén, annak az alja valahol 348 környékén lehet, a teteje pedig 362, esetleg 365 forint környékén lehet az euróval szemben.
2: Hogyan befolyásolja a magyar devizát a Fed, vagy akár az Európai Központi Banknak a döntései?
3: A Magyar Nemzeti Bank többször említette, hogy figyel arra, hogy a világ nagy meghatározó jegybankjai milyen döntéseket hoznak. Ez azért is fontosak Magyarország számára, hiszen az egész világon egy kockázatmentes hozam környezetet a Fed, illetve az Európai Központi Bank az nagyban befolyásolja. Már most, hogyha akár az Európai Központi Bank folytatja a kamatemelését, hiszen ők legutóbb 25 bázisponttal emelték a kamatot, vagy esetleg a Fed is amellett dönt, hogy kamatot emel, ugye erre is vannak piaci várakozások, akkor ez a kockázatmentes hozam környezet ez tolódik fölfelé, és így a magyar kamat prémium is elkezd szűkülni, tehát ez csökkenti a Magyar Jegybanknak a mozgásterét, vagy hogyha tovább halad a kamat csökkentésekkel, ugye akkor ezek a kamatfelárak még dinamikusabban szűkülnek, ami akár a forint árfolyam gyengüléséhez is vezethet. Tehát amiatt a Magyar Nemzeti Bank az mindig árgus szemekkel fogja követni akár az Európai Központi Bank, akár a Fednek a kamat döntési politikáját, és hogyha ott nagyobb változások következnek be, és már az látszódik, hogy a forint emiatt gyengül, és itt legfőképp az számít, hogy ez a gyengülés, ez megjelenik-e a magyar inflációs adatokban, árakban, vagy nem jelenik meg. Ugye ennek az információknak a birtokában fogja mindig a Magyar Nemzeti Bank módosítani a kamatpályáját, a monetáris politikáját.
1: Német Dávid Ota, a KNTH vezető elemzőjét hallották. Zenek és érdekesség, közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: Arnold Schwarzenegger vezette le egy hollywoodi rendező esküvőjét a halászbástyán. A legendás színész látta el a ceremónia mester feladatait a The Kellys című film rendezőjének, Brad Paytonnak budapesti esküvőjén. A szertartáson természetesen a film többi főszereplője, Gina Davis és Liam Hemsworth is a vendégek között voltak. A produkció júniusban érkezett a fővárosba, már hetek óta itt dolgoznak. Nemrég egy teljes hétvégére kellett emiatt lezárni a 2-es metró vonalát a Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között. A stáb a stadionok állomás alagúti részében forgatott, ami kisebb közéleti vitát is generált. Arnold Schwarzenegger egyébként gyakran tűnik fel Budapesten. Látták már biciklizni a belvárosban, és egy budai edzőtermet is rendszeresen látogat Liam Hemsworth-szel karöltve.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset történt a főváros 10. kerületében, a Fehér úton, a Gyakorló utca közelében. Torlódásra számítsanak a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, távhővezeték felújítása miatt a Kerepesi út felé a belső sávot zárták le a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt, szintén sávlezárásra kell számítani, és így a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Váci út irányában jelentős torlódást tapasztalhatnak. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma este 8 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak. Ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett pedig Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 9, 2026. július 3-án pénteken, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb részletek derültek ki a korábbi kormányzati médiaköltésekről.
4: A Transparency International közérdekű adat igénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balázs Gyula cégein, a Newland Media-n és a Launch Design-on keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokban. A televíziós reklámokra 7,1 milliárd, rádiós hirdetésekre 1,1 milliárd, közösségi médiás megjelenésekre pedig 246 millió forint jutott. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették.
3: A Venezuelában 2595-re nőtt a múlt heti kettős földrengés halálos áldozatainak száma.
4: Delcy Rodriguez ügyvivő elnök szerint több mint 12 000 megsérültek, és a mentési munkálatok még mindig tartanak. A 7,2-es erősségű földrengést másodpercekkel később egy 7,5-ös rengés követte, amely Caracasban és a legsúlyosabban érintett La Guaira államban is épületeket döntött romba. A hatóságok szerint 800 épület omlott össze, míg előzetes műholdas elemzések 60 000 megrongálódott vagy megsemmisült épülettel számolnak. Az ENSZ fejlesztési programja 6,7 milliárd dollárra becsüli a közvetlen fizikai károkat. Magyar Péter miniszterelnök a tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország első körben egy 250 millió forint értékű egészségügyi csomagot és 100 millió forint azonnali segítséget ajánlott fel a bajba jutott országnak. Ezen kívül 50 millió forintos segítséget ajánlott fel a Caracas-i magyarháznak, amely most be tudja fogadni azokat a magyarokat, akiknek a földrengésben megrongálódott vagy megsemmisült az otthona.
3: Gyermekenként egyébként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be a kormány a rászoruló családok számára.
4: A miniszterelnök elmondta, hogy bonyolult a rendszer kidolgozása, azonban mivel a Tisza kormány nem akart plusz egy évet várni, ezért olyan már meglévő jogosultsághoz kötötték a támogatást, aminél az állam már megállapította a rászorultságot. Az összeg első fele augusztus 24-én érkezik, a másodikat novemberben kapják meg. Magyar Pétert hallják.
5: Minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra. Ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra, az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is. És jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Örömmel jelentem be továbbá, hogy minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Jogosultak lesznek továbbá az iskolakezdési támogatásra a gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 3%-os pluszban kezdett, most egy picivel följebb a 4%-on, 142.316 ponton. A forgalom átépte a 300 millió forintot, a vezető papírok mindegyike pluszban kezdett, a MOL 8%-kal 3830 forinton, majdnem 8%-os pluszban kezdett a Telekom 2680 forinton, a Richter 7%-kal ment feljebb 12190 forinton, az OTP csak 2%-kal 46780 forintot ér. A forint az erősödött reggel, 353 forint 80 fillér az euróval szemben, 1 dollárért 308 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 385 forint 30 fillért kérnek. Ázsiában is mindenütt pluszok voltak egyébként hajnalban. A japán tőzsde 1,5%-os emelkedésben zárt, Hongkong 1,4%-kal van feljebb, Shanghai 0,5%-kal, az indiai tőzsde már 0,8%-kal, a koreai index a kereskedés végén még tovább lendült, kicsit 5,8%-os pluszban zárta a napot, Szingapur 4%-os emelkedésben áll. Az olajárak azok nem nagyon mozogtak, vagy mozognak most, enyhe pluszban voltak reggel, és ahhoz képest picit lejjebb jöttek. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT 69 dollár alá esett, a Brent pedig 72 dollár 20 cent közelében. Az arany 1,5%-kal drágult, 4185 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fém közül a palladium 1, a platina 2,4, az ezüst majdnem 3%-kal drágult, a réz 1,1%-kal. A mezőgazdasági termelőjárakban nagy mozgás nincs, enyhe mínusz jellemzi a kukoricát egy pár cent, és a szója, a búza az pedig gyakorlatilag stagnál. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az viszont 4%-os pluszban, 44 euró 20 euró centen áll augusztus végi szállítással. Oroszország megkezdte a benzin tengeri importját Indiából.
4: Azért van szükség a lépésre, hogy enyhítse az orosz olajfinomítókat ért támadások és a nyári megnövekedett igények okozta hiányt. A Concord elemzője elmondta, mivel India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, előfordulhat, hogy Moszkva a saját eladott olajából készült benzint vásárolja vissza. Gajda Mihályt hallják.
6: Ez mindenféleképpen bizonyítja, hogy jelenleg nem tudja ellátni a saját keresletét. Ugye azt azért ki kell emelni, hogy Oroszországban is nyár van, tehát ott is az van, hogy ilyenkor például a benziné, mondjuk egy 20%-kal megnövekedik a kereslet a téli hónapokhoz képest. Általában egy országnál ugye a finomított készlet növekedésből és csökkenésből fedezik, de már egy ideje azért valamilyen mennyiségű finomított termékimportra szorul, tehát ezt eddig meg tudta oldani Fehér Oroszországban, mert ott is jelentős finomítói kapacitás van. Most úgy látszik, hogy ennél nagyobb a hiány, és ezért van szükség arra, hogy abból a kőolajból, amit Indiának exportál, abból visszaimportáljon benzint.
3: Az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olajára, legalábbis ezt prognosztizálja a City.
4: A befektetési bank úgy látja, hogy a hormozi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet-kínálati fundamentumok határozzák meg az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tért vissza érdemben. A City mellett a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is további áresésre számít a részben várható túlkínálat miatt. A bank azt javasolja befektetőinek, hogy az esetleges nyári árfolyam emelkedést inkább eladásra használják ki.
3: Várul is lecsökkentő és kapacitás bővítő programot kell kidolgozni az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig.
4: A magyar közlönyben megjelent kormánydöntés szerint a cél a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási idejének jelentős mérséklése. A programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával kell elkészíteni. A miniszternek meg kell határozni a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az esetleges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint a program költségvetési forrás igényét.
3: Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon, mégpedig egy úszóverseny miatt.
4: A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebiha büfé közötti szakaszon. Az Open Water Tournament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára a hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtónak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk, ebből néha zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Hungaromet szerint országszerte nagyon erős UV-sugárzás várható, a legmagasabb 7,9 körüli értékek a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon lehetnek.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A hajnali meccsen Svájc 2-0-ra verte Algériát, a labdarúgó világbajnokságon bejutott a 16 közé. Hajnalban Portugália-Horvátország 2-1, Spanyolország pedig este Ausztriát verte 3-0-ra. A mai program este 8-kor Ausztrália-Egyiptom, már csak 3 meccs van egyébként a 32 között. Argentina az 5 foki köztársaság éjfélkor kezdődik, és holnap hajnalban Kolumbia-Gána meccsel zárul a 32-et döntő, és utána jön a 8 közé jutásért a legjobb 16 között egymás közötti versenye. A Ovechkin, Alexander Ovechkin egy éve meghosszabbított a szerződését az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL-ben szereplő Washington Capitals csapatával, 22. szezonjáról beszélünk. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési meccset játszott Hollandiával, és 12-11-re kikapott tőlük, illetve a Magyar Vívó Szövetség tegnap kijelölte a hongkongi világbajnokságra utazó keretét. 3 változás van a júniusi Európa-bajnokságon szereplő csapathoz képest a csapatban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Haj, 9 óra 12 perc. Oroszország indiai benzinimportra szorul a nyári megnövekedett igények és az olajfinomítóit ért támadások következtében kialakult hiány enyhítésére. A Concord olaj- és gázpiaci részvény elemző elmondta, az üzlet azért is érdekes, mivel India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, és júniusban napi 2,7 millió hordó olajat vásárolt Oroszországtól. Vagyis előfordulhat, hogy Moszkva a saját eladott kőolajából készült benzint vásárolja vissza. Gajda Mihály beszélt arról is, hogy Oroszország máshonnan is vásárol benzint, például Fehér Oroszországból. Lakatos László beszélgetett vele.
7: Érdekes hír jelent meg, nem olyan régen Oroszország megkezdte a benzin tengeri importját Indiából. Hát ez több oldalról is izgalmas, ugye Oroszország az egyik legnagyobb szállítója Indiának, mármint kőolaj beszállítója, meg földgáz szállítója, ehhez képest ugye most onnan szorul importra. Ennyire komoly finomítói kapacitásai vannak Indiának, hogy túl a saját nem kicsi igényein akár exportra is jut, vagy ez csak igazából egy ilyen tűzoltás, vagy egy segélyszintű deal?
6: Ez már egy régi dolog, hogy alapvetően például Indiának, vagy Fehér Oroszországnak, Oroszországnak is békéidőben nagyobb finomítói kapacitása van, mint amennyire szüksége van. Tehát Oroszországnak is úgy volt belőve a finomítói kapacitás, hogy benzint azt nagyjából annyit tudott termelni, mint amennyire szüksége van, viszont dízelből jóval többet volt képes termelni, és ezt ugye a háború előttig jó részben exportálta az Európai Unió felé, hasonló volt ugye Fehér Oroszországgal is. Ugye itt azért a háborúval és a szankciókkal megváltoztak a dolgok, és addig ugye még azt szívesen megjegyezni, hogy a kőolajat valami minimális mennyiségbe exportált csak Indiának. És ahogy ugye bejöttek ezek az új szankciók, 2002-től folyamatosan úgy változott meg a helyzet, hogy az orosz export egy igen jelentős részét ugye India vette fel, neki többlet finomítói kapacitása volt, és ugye abból a többlet dízelnek egy jó részét utána újra exportálta Európában, és valamilyen szinten így Indián keresztül mondhatni akár úgy is, hogy meg voltak kerülve a szankciók.
7: Na most ez a benzin export lett úgy bejelentve, hogy ez valami újdonság. Ezek szerint akkor eddig mondjuk benzint nem exportált India Oroszország felé?
6: Nem kellett neki. Ugye korábban is volt már, hogy exportkorlátozásokat vezetett be Oroszország bizonyos termékekre limitált időre, eddig Oroszországba visszafele finomított terméket nem exportált még.
7: Az, hogy most benzinimportra szorul Oroszország, emögött a háborús veszteségek is szerepelnek, tehát ilyen mértékben sérültek az orosz finomítói kapacitások, vagy emögött más lehet?
6: Hát valószínűleg ez, persze az innen nehéz megmondani, hogy pontosan milyen mértékben sérültek a kapacitása és milyen időre, de ugye ez mindenféleképpen bizonyítja, hogy ugye jelenleg nem tudja ellátni ugye a saját keresletét. Ugye azt azért ki kell emelni, hogy Oroszországban is nyár van, tehát ott is az van, hogy ilyenkor például a benziné, mondjuk egy 20%-kal megnövekedik a kereslet a mondjuk a téli hónapokhoz képest. Általában egy országnál ugye ezt a finomított készlet növekedésből és csökkenésből fedezik, de már egy ideje azért valamilyen mennyiségű finomított termékimportra szorult, tehát ezt eddig meg tudta oldani Fehér Oroszországban, mert ott is jelentős finomítói kapacitás van. Most úgy látszik, hogy ugye ennél nagyobb a hiány, és ezért van szükség arra, hogy ugye abból a kőolajból, amit Indiának exportál, abból visszaimportáljon benzint. Dízelben természetesen még mindig magas többlet kapacitása van, és el tudja látni magát.
7: India egyébként úgy tűnik, hogy ennek az egész geopolitikai problémának az egyik nyertese lett. Ez elmondható, Indiában akár még további beruházásokat kezdtek meg pont ezért, hogy látják a jövőjét ennek az üzletnek, tehát hogy akár Oroszország felé, akár máshova is exportáljanak?
6: Hát nyilván ugye nem csak ilyen minőségben, ugye India az egyik ilyen győztes középhatalom ugye az elmúlt évek folyamatainak. Ugye több nagyobb blokk is keresi a kegyeit, az Egyesült Államok is valamilyen szinten, az Európai Unió is, meg Oroszország is. Tehát ő alapvetően az a, nem is tudom, így semleges szereplő, akit ugye mindenki próbálna megnyerni, mint egy fontos szövetséges. India úgy látszik, hogy próbál független maradni, és nem belépni szankciókba, stb. És nyilván jó pár helyről megy oda a beruházás.
7: Tehát akkor az is elmondható, hogy Oroszország így módon tartósan kikerülheti az energia exportjára, vagy akár importjára kivetett szankciókat?
6: Hát ugye ezt jó részt könnyen meg tudta tenni, amíg ugye nem voltak másodlagos szankciók, tehát pont India meg Kína felé. Ugye azért az fontos még megjegyezni, hogy Indiának régóta hosszú partnere volt Oroszország, mert ugye a nyugat egy jó darabig vele ellenséges Pakisztán támogatta, tehát valamilyen szintű szövetségben Oroszország a leghosszabb partnere, de valóban, tehát hogy egyre nehezebb ezeket a szankciókat betartatni, mert Kínát ugye gyakorlatilag majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy abszolút nem érdeklik a szankciók, és veszi nyugodtan az orosz olajat, de India is egy olyan szereplő az említett helyzetek miatt, hogy elég nehéz lehet másodlagos szankciókkal valamire kényszeríteni, különben ugye átcsúszik egy másik blokkba, és az adott hatalomnak nem igazán sikerül így megnyernie.
7: Ezek szerint mostanában várható az, hogy tovább bővülhet ez a fajta együttműködés Oroszország és India között, vagy egyébként ugye pont azok a tárgyalások, akár az Egyesült Államokkal, akár más partnereivel Indiát azért arra felé nyomják, hogy próbálja meg visszafogottan űzni ezt a hintapolitikát tulajdonképpen, amit semlegesnek is hívhatunk.
6: India szeretne semleges maradni, és nem elkötelezni magát egyik oldal felé se. Ez amúgy több környékbeli kisebb országra is igaz, tehát hogy próbál egy bizonyos távolságot tartani valamilyen hatalmi góztól, mert ugye az egyik oldalhoz oda sodródik, akkor gyakorlatilag utána elég könnyen ki lehet használni ezeket az országokat, ahogy jó pár országgal meg is történik, amelyik esetlegesen túl közel kerül Kínához, vagy ő marad az egyetlen partnere, mert másokkal összerúgja a port.
3: Na hát akkor közben anélkül pillanat türelmet.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: És akkor a telefonon a túlsó végén a telefonban Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Csoda, hogy el tudtalak kérni. Hallasz? Először is tisztázzuk.
8: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Ma reggel eléggé pozitív nyitást láthatunk a tőzsdén. Ugye ez nem csak Magyarországra jellemző, de egyébként egész Európára, sőt a távol-keleti tőzsdék is nagyon pozitívan zárták a kereskedést. A dél-koreai KOSPI Index például 6%-ot növekedett. Igaz, hogy itt az előző napokban egy komolyabb esést láthattunk. Ha Nyugat-Európára nézek, akkor a brit tőzsde 0,37%-os, a német 0,82%-os, a francia 0,3%-os, az olasz 0,51%-os, a spanyol pedig 0,52%-os pluszban van, és ehhez megfelelő a magyar tőzsde nyitásait. Itt egy 0,46%-os pluszt láthatunk. Ugye, ami tegnap megmozgatta délután a

0: revíziót, tehát egy kicsit azért itt megbízhatatlan ez az adat. Ebből minden esetre a piac azt a következtetést vonta le, hogy akkor a kamatemelésnek a valószínűsége vagy a kényszere az jelentősen csökkent. Ugye, hogyha a kamatemelés kényszere csökkent, akkor a dollár az gyengül. Ugye itt, hogyha az euró-dollár árfolyamat nézem, akkor ilyen egy 1,138-as, vagy később már 1,14-es szintről fölmentünk ilyen 1,145-ös szintig, és hogyha a dollár gyengül, az jót tesz a forintnak. Ezen adat beérkezés előtt 355,77 körül volt a forint, ezt követően lejöttünk ilyen 354 alá, most még 353,7-nél áll a forint az euróval szemben, és 308,8-nél a dollárral szemben. Mondok még egy-két szót az olajáról. Itt most 72 dollárnál járunk hordonként. Ez azt jelenti, hogy azért itt az elmúlt napokhoz képest volt egy minimális növekedés, tehát itt voltunk ilyen 71 dollár körül is. Az elmúlt hét elejéhez képest azért ez mindenképpen csökkenést jelent. Ugye itt a hormozi szorosan újraindult a szállítás, itt a hét elején még azért voltak lövöldözések és konfliktusok, de most úgy látszik, hogy éppen rendeződik a helyzet. Ez a 72 dolláros szint, ez ilyen meglehetősen pozitívnak tűnik, hiszen azért a háború előtt 60-65 dolláron voltunk, és hát azért valójában a helyzet visszarendeződéséről még messze nem beszélnék.
1: Még egy kérdés, milyen napra számítunk ide haza a tőzsdén?
0: Elég nyugalmas napra számítunk, talán ezt lehet mondani, ugye már a nyári borka szezon megkezdődött, bár azért tegnap is egy eléggé szép növekedés volt, tehát azért nem zárható ki, hogy lesz ma is valamakkora emelkedés, de ugye ne felejtsük el, hogy az amerikai tőzsde ma zárva van, a függetlenség napja miatt.
1: Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Mi zenével megyünk tovább, itt a Trend FM-en, 9:30 pedig rövid hírekkel zárul a reggeli, nem zárul, hanem rövid hírekkel jövünk 9:30, hiszen majd egy óra múlva zárunk. A következő blogban a vízfogyasztásról lesz szó, ami ugye hát drámai kérdéseket vet föl.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy percen múlt 9:30, a mikrofonok mögött Kecső Rihád és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök.
5: Alexandro Monteanu az X közösségi oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte.
4: Az Egyesült Államok indocsendes óceáni parancsnoka 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kérne a Kínával szembeni elrettentés erősítésére.
5: Samuel Paparo admirális egy kongresszusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb a súlyos katonai konfrontáció kockázata, különösen Tajvan miatt. A csomag legnagyobb része rakétákra, katonai irányítórendszerekre, űrből működő rakétajelző és megfigyelő rendszerekre, valamint drónokra menne. A terv célja, hogy az Egyesült Államok gyorsabban és hatékonyabban tudjon reagálni egy esetleges válsághelyzetben, miközben erősíti a térségi szövetségesi hálót is. A jelentés szerint Kína katonai modernizációja, Tajvan megszerzésére irányuló törekvése és szürkezónás műveletei jelentik a legnagyobb biztonsági kihívást az indocsendes óceáni térségben.
1: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os pluszban 142.445 ponton a mutató, a forgalom átlépte az 1,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,3%-kal drágult 3850 forintra, az OTP néhány forinttal 1%-os pluszban 46760 forintra drágult, a Richter 8%-os pluszban 12210 forinton tartja magát, a Telekom pedig 4%-kal 2670 forintra emelkedett. A forint ugye erősödik főleg a dollárral szemben, mint azt hallhattuk Regős Gábortól is, ügyet a dollár gyengül, egyébként 308 forint 870 filléren áll a dollár. Egy euróért 353 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 385 forint alatt kérnek. Európában a vezető indexek is pluszban állnak, úgy tűnik a jó hangulat átregadt azért Ázsiáról. Jó, nem akkora mértékben, de mégis London 4%-kal tudott erősödni, Párizs 3%-del, a DAX Index 7%-del, a spanyol és az olasz pedig több mint 0,5%-kal. Ázsiában azért ennél komolyabb pluszokat láthattunk. A japán tőzsde az végül majdnem 1,5%-os pluszban zárta a napot, például csak úgy, mint Hongkong. A Shanghai Composite 4%-os pluszban zárt, India 7%-kal van feljebb, az dél-koreai tőzsde az 6% fölött zárt, Szingapur még nyitva 4%-os pluszban. Az olajárak azok most nem különösebben, lejjebb jött a Brent típusú olaj jegyzésára, beesett $72 alá, az észak-amerikai könnyűolaj VTI pedig $68.70 alatt. Az arany másfél százaléka drágult, itt nincs nagy mozgás, $4,185 áll. A palladium több mint egy, a platina 2,5, az ezüst több mint 3%-kal drágult, a réz 1,2-del. A mezőgazdasági termelői árak közül hát még a kukoricát érdemes talán kiemelni, ami olcsóbb lett, a szója és a búza árfolyama pedig változatlan. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 4% fölötti pluszban most 44,20 eurócenten áll, mégpedig augusztus végi szállítással. Tegnap kezdődött a MOL-Bubi 3.0-as teszt időszaka.
5: A BKK közölte, a havidíj akár egy átlagos ebédmenü árába kerülhet. A klasszikus bérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot ad, feloldási díj nélkül. Az elektromos bérlettel a hagyományos bringek is használhatóak lesznek, az e-bike-oknál pedig hasonló perzé lesz érvényben, mint a versenytársaknál. A Budapest Go-ban vásárolt közösségi közlekedési bérlettel kedvezményes MOL-Bubi díjak járnak. A megújult rendszerben összesen 3300 kerékpár lesz, ebből 800 elektromos rásegítésű. Az első 5000 regisztrált felhasználó pedig díjmentesen tesztelheti a szolgáltatást.
1: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. Ebből néhol zápor is kialakulhat, a szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kicsit zenélünk, utána a legfontosabb dologgal foglalkozunk, legalábbis napjainkban, mi fontosabb a vízfogyasztásnál.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 9:40. Egyéni szinten fenntarthatónak tűnik a vízfogyasztásunk, ám a gazdasága, a klímaváltozás, valamint az előregedett vízközmű hálózat hármasa sokkoló mérleget produkál. A GKI vezető kutatója elmondta, a háztartásokban elfogyasztott víz mennyisége csak alig harmada annak a víznek, amit a magyar gazdaság és infrastruktúra összességében kivesz a természetből. Ehhez jön még az erőművek által használt hatalmas mennyiségű víz. Petsz Rajmund arról is beszélt, hogy miközben az ipar és a mezőgazdaság vízigénye az asszályok, valamint az új gyárak miatt megnőtt. A hazai vízhálózat ezersebből vérzik, és a hazai közüzemi vízszolgáltató rendszerbe betáplált víz bő negyede el sem jut a fogyasztókig. Elszivárog. Lakatos László interjúja.
2: Az elmúlt napokban előkerültek olyan adatok, egyrészt, hogy háromszoros mennyiségű vizet fogyasztunk egy-egy ilyen melegebb napon, másrészt meg ugye tapasztalják, szerencsére még nem túl sok településen, de azért ez több ezer embert jelent, hogy egyszerűen nem folyik a víz a csapból. Ennek mi az oka? Hova lettek ezek a vizek?
3: A lakossági fogyasztás nagyon-nagyon egyenletlen és nagyon szezonális. Vízművek pedig egy körülbelül 10-20%-os kapacitás korláttal tud működni, tehát ilyen nagyon meleg és extrémen forró időjárást nem igazán tud kiszolgálni. De ez nem jellemző, ahogy ön is említette, az ország egészére, inkább azokra a településekre, ahol a vízközmű infrastruktúra fejlesztése az nem követte a lakosság számnak a növekedését.
2: Ehhez egyébként mennyire járult hozzá az egész vízközmű társulásos történet? Tehát ugye azt látjuk, hogy minden településnek saját külön vízközműve van, ezek ilyen társulási alapon jöttek létre, volt, ahol nem volt kötelező, aztán kötelező volt. Tehát ez a rendezetlenség ennek az oka, vagy mi az elsődleges oka?
3: Hát ugye nyilván az egyik ok az az, hogy fokozatosan, ha nem is nagyon, de ilyen évi 1% körüli mértékben nőnek a vízigények. Másik pedig pontosan ez, amit ön említett, hogy az ország nagy részében különböző vízközmű szolgáltatók, különböző színvonalon szolgáltatnak. És ez nem csak a vízminőségben, hanem a vízközmű infrastruktúrának az állapotában is megmutatkozik, és hát ezek a különbségek jelentősek is tudnak lenni, különösen akkor, amikor a rendszer óriási terhelést kap. Ja, ahol magasabb a tartalék, hát ott ez nem probléma, ahol viszont normál időben is közel teljes kapacitással működik a vízmű, hát ott ilyenkor nyilvánvaló problémák jelentkeznek.
2: Na most általában a vizek is különböző forrásból érkeznek, ugye van, akinek saját kútja van olyan település, vagy van olyan, akár több település is együtt, ahol a folyók alatti, vagy a meder alatti szintből nyerik a vizet sok különböző helyről. Ez mennyire biztonságos?
3: Hát ugye a forrásoknak az állapota, ezek nagyon különbözőek, tehát maga az egész vízközmű szolgáltatás, így országos szinten, akár az átlagos vízminőséget tekintve, akár a fogyasztással való harmonizálását, mondjuk európai vagy régiós összehasonlításban kedvezőnek mondható, ami ugye jelentős problémát okoz, az a területi különbségek, és az, hogy egyes területeken honnan nyerik a vizet. És ugye ahol a rétegvíznek a használata nagyobb, ott értelemszerűen a kockázat is magasabb. Ahol a karsztvíz vagy a folyómeder alatti víznyerés jellemző, hát ott biztonságosabbnak tekinthető a vízellátás.
2: Na most ugye nem beszéltünk még az ipari felhasználásról, de hát az egy jelentős tömeget jelent, de mondjuk egyenletesebbet is talán, mint a lakosságnál.
3: Hát az ipari felhasználás nem, mondjuk az elmúlt másfél évtizedet két részre lehet bontani. Az első rész az 2021-ig tartott, ahol lényegében stagnált a vízfelhasználás. Ugye egyfelől az ipari termelés növekedett, másfelől viszont a víz felhasználásának a hatékonysága is javult. És ezt a trendet 2020-as években radikálisan megváltoztatta az, hogy sok nagy vízigényű ipari termelőüzem lépett gyártásba, és így a legutolsó adatunk 2023-ra van, majdnem harmadával nőtt az ipari vízfelhasználás 2021-hez képest. Ez óriási növekedés, és hát valószínűsíthető, hogy 2025-ig folytatódott ez a folyamat, ami nyilván kiélezi olyan területeken a vízellátás kérdését, ahol a lakossági ellátás amúgy is kockázatosabb.
2: Most az ipari felhasználók saját maguk nyerik a vizet különböző helyekről, saját kutat fúrnak, ha kapnak rá engedélyt, vagy a folyókból emelnek ki szürke vizet, ugye nem feltétlenül mindenhez van szükség első osztályú ivóvízre, vagy pedig kötelezve vannak arra, hogy a hivatalos rendszerből nyerjék a vizet, mert így ellenőrizhetőbb.
3: A közüzemi szolgáltatóktól vásárolt víz az ipari felhasználók esetében nem túl jelentős, ők inkább a felszín alatti víznyerést, saját kútakon keresztüli víznyerést használják, és kisebb részben a felszíni vizekből való vízkivételt. Ez látszólag nem befolyásolja élesen a lakossági vízközmű szolgáltatást, de mivel minden összefügg mindennel, ugye a települések közelében lévő vízforrásokra az ipari felhasználók is ugyanúgy rászorultak, mint a maga lakossági vízközmű szolgáltatás. Ez okozza azt a problémát, ami mondjuk például napjainkban Debrecenben jelentős média figyelmet kap.
2: Egyébként mennyire szabályozott ez a történet? Most úgy értem, hogy ha valaki fúr egy kutat, annak akkor le kell jelentenie, hogy mennyi vizet vett ki a közösből, mert végül is az a vízkészlete van Magyarországnak, ami itt van alattunk, bármelyik rétegből is veszi ezt a vizet, és ha abból túl sok fogy el, lehet, hogy nem pótlódik természetesen. Illetve most már látszik is, hiszen lehet ilyeneket hallani, hogy egy komplett balatonnyi víz hiányzik az Alföld alól.
3: Hát a Magyarország alatti vízkészlet az a nemzeti vagyonunknak egy jelentős része. Az ipari felhasználók jellemzően engedély alapján készítenek saját maguknak víznyerési lehetőségeket, amit elvileg a vízügyi szervek ellenőriznek. Most mint mindenben vannak iskapuk és vannak illegális cselekmények, tehát a szakmai becslések szerint a vízfelhasználásnak egy 16-20%-a az illegális, nem szabályozott körülmények között történik.
2: Meg lehet-e egyáltalán valahogy regulázni ezt a történetet olyan irányba, hogy egy-egy ilyen melegebb nyáron ne legyenek ilyen anomáliák, vagy ez csupán a hálózat fejlesztésével megoldható lenne? Vagy ehhez kell az a fajta szigor, hogy a közös vízkészletből mindenki csak annyit vegyen ki, amennyit megengednek neki?
3: Hát én azt gondolom, hogy hasonlóan sok problémához itt is az a megoldás, hogy komplex, több elemű intézkedésre van szükség. Nyilván az egyik jót tenne az, hogyha a közüzemi vízszolgáltatásnak a minősége javulna. Értem ez alatt leginkább azt, hogy az elfolyó, elszivárgó, a fogyasztókhoz valójában el nem jutott víznek a mennyiségének a csökkenése. Ez nyilván infrastruktúrális fejlesztéseket igényel. És az illegális használatnak a megszüntetése vagy csökkentése, hát ez értelemszerűen hatósági jogkör. Az, hogy ez a kormányzat milyen súlyt helyez, hát ugye ez politikai döntés. A harmadik része pedig a dolognak az, hogy maga a vízkészletnek a megőrzése számos szakpolitikai intézkedést igényelne. Ilyen például az, hogy a gyors vízlefolyást gátoljuk, és minél tovább tartsuk a tájban a leeső esővizet, ezáltal a talajvíz szintet magasabban lehetne tartani, és ez ilyen extrém időjárási körülmények között is egy nagyobb tartalékot jelentene a vízközmű szolgáltatóknak, illetve a mezőgazdasági és ipari vízhasználóknak egyaránt.
2: Ez az utóbbi forrás, ez mennyire gyorsan teremthető meg? Mert ugye ez az a víz, ami itt van, csak elengedjük. Tehát elméletileg ez lenne a leggyorsabb, de ez meg valószínűleg nagyon komoly beruházásokat igényel.
3: Hát részben komoly beruházásokat, meg részben a különböző tájegységeknek a sajátosságait figyelembe venni, a helyi körülményeket tekintetbe véve dönteni úgy, hogy mi lenne az adott település, vagy település rész, vagy tájegység számára a legkedvezőbb. Itt nyilván minden ilyen környezetbe való beavatkozás alapos körültekintést igényel, most kezdve attól, hogy milyen az adott tájegységnek a termelési szerkezete a mezőgazdaságban, milyen növényeket használnak, milyen növényeket termesztenek, befejezve azon, hogy mennyire alkalmas az a terület, mondjuk fokozottabb vízmegtartásra, vagy milyen növényi kultúrák lennének alkalmasak. Tehát ez szerintem egy hosszantartó és komplex folyamat, de hát célszerű lenne minél előbb elkezdeni, mert mindenütt az ördög részletekben lakozik.
2: Ha most számszerűsítjük, tulajdonképpen ki a nagyobb felhasználó? Az a több mint 9 millió ember, az a 3-4 millió háztartás mennyiről van szó, tehát mi vagyunk a nagyobb felhasználók, mint lakossági felhasználók, vagy pedig hát az ipar olyan mennyiségű vizet igényel, hogy az igazi nagy fogyasztás az tőlük jön, tehát nekik kellene többet tenniük a víz megtartásért is.
3: Hát a háztartások, illetve az egyfőre jutó vízfelhasználás az 2024-ben 105 liter per nap per fő volt, míg az ország teljes felhasználás az ilyen 330 liter körül alakult, tehát a nagy részét, a kétharmadát, egy bő kétharmadát azt a gazdasági szektor fogyasztja el, és itt még nem vettük figyelembe azt, hogy az erőművek, elsősorban a paksi erőmű rengeteg vizet igényel. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor ilyen 1300 liter körüli napi fogyasztásnál tartunk, csak ugye az erőművek a víznek a nagy részét visszatáplálják az élővizes rendszerekbe. De összefoglalóan azt mondhatnám, hogy nagyon fontos lenne a lakosságnak is a felelős fogyasztási magatartása, de igazából a teljes fogyasztás szűk harmada esik a magyar háztartásokra.
2: Tehát akkor mindenképpen a megoldás ott van, hogy az ipari szereplők önmérsékletet tanúsítanak, illetve legalább a szabályokat betartják.
3: Igen, ez mindenképpen jó lenne mind a kettő, tehát a technológia, tehát ugye a fenntartható technológiáknak az alkalmazása, a víztakarékos technikák, technológiák használata az nyilván jelentősen javítana ezen a vízmérlegen. És ezt különösen abban a tekintetben lenne fontos, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak egy nagyon fontos eleme lenne az, hogy a vízfelhasználást észszerű keretek között tartsuk.
1: Az elmúlt percben Petsz Rajmundot, a GKI vezető kutatóját hallották. Zene, kis kultúra, majd közlekedünk 10-kor, friss hírekkel jövünk.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Ma 41 éve mutatták be minden idők egyik legikonikusabb időutazós filmjét. A Vissza a jövőbe alapötlete Bob Gale-től származik, aki elgondolkozott azon, milyen lett volna, ha saját apjával egyszerre járt volna iskolába. A Steven Spielberg produceri támogatása mellett elkészült alkotás 1985 legsikeresebb filmje lett. Elnyerte a Hugo díjat, a Saturn díjat, Academy Awardson is tarolt, Golden Globe-ra is jelölték. A sikernek köszönhetően két folytatást készítettek hozzá, valamint inspirált animációs sorozatot, videójátékokat, sőt még egy musicalt is. Érdekesség, hogy az eredeti történet szerint a főszereplő, Marty McFly egy atombomba erejét felhasználva aktiválta volna az időgépet, ami egy hűtőhöz volt rögzítve. A film producerei végül változtattak a befejezésen, mert attól féltek, hogy a gyerekek bezárnak magukat a frigiderbe, hogy lemásolják a jelenetet. Az ötletet később mégis felhasználták a 2008-as Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága című filmben, amelyet szintén Spielberg rendezett, újrahasznosítva a több mint 20 éves eredeti ötletet. Jesse.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: Jó napot kívánok! Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt sávelhúzással két sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasút állomás között. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A szalmonella járványt köthetnek ízesített instant tésztákhoz Európában.
4: Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közölte, eddig legalább 106 ember betegedett meg 14 országban, köztük Magyarországon is. A fertőzések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. Legalább 49 beteget kórházban kellett kezelni. A hatóságok szerint a megbetegedések egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhatnak. Az érintett ételeket kivonták a forgalomból, a gyártó és a forgalmazók pedig vizsgálatot indítottak.
2: Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök.
4: Alexandru Munteanu az X közösségi oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte.
2: Újabb részletek derültek ki a korábbi kormányzati médiaköltésekről.
4: A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balázsi Gyula cégein, a Newland Médián és a Launch Designon keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokban. A televíziós reklámokra több mint 7 milliárd, rádiós hirdetésekre több mint 1 milliárd, közösségi médiás megjelenésekre pedig majdnem 250 millió forint jutott. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették.
2: Zajlik az idei költségvetés átdolgozása a magas hiány és az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások miatt.
4: A kormány javaslata szerint elkülönítik a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemeléséhez szükséges forrásokat, és változna a versenyképes járások program finanszírozási ütemezése is. A részletekről Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
5: A Magyar Fejlesztési Bank 688 millió eurós tőkeemeléséhez a szükséges források elkülönítésére kerülnek egy európai beruházási bank által kezelt alap számára. Változik a versenyképes járások program finanszírozásának ütemezése. A korábbi kétütemű, vagyis a májusi és novemberi fizetési kötelezettség helyett az érintett önkormányzatok csak egy ütemben, novemberben teljesítik befizetősüket a területfejlesztési alapba. A javaslat harmadik eleme pedig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleihez kapcsolódó állami kezességi szabályt módosítja, hatályon kívül helyez két bekezdést, a döntést egyébként társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
3: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 6%-os pluszban, 142.552 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,1%-kal lódult meg 3.880 forinton, az OTP 1%-kal drágult 46.760 forinton, a Richter 4%-os pluszban 12.160 forinton, a Telekom 2%-kal 2.664 forintra tudott erősödni. A forint tovább erősödik, immár 353 forint 40 fillért kell adni 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 308 forint 60 fillért kérnek, 1 svájci frankért pedig 384 forint 80 fillért. Európában enyhe pluszokat láttunk, a London 4%-kal van feljebb, Párizs 7%-del, nem, az DAX Index 7%-del, Párizs csak 3%-del, az olasz és a spanyol tőzsde pedig 0,5%-os pluszban, és mire kimondtam, Párizs gyakorlatilag tegnapi záróértékeire fordult vissza. Ázsiában komolyabb pluszok voltak, Japán 1,5%-kal, Hongkong 1,3%-kal zárt pluszban, Shanghai 4%-kal tudod rágulni a kereskedés végére, India még nyitva 0,5%-os pluszban a kereskedés felén túl, Szingapur, aki ugyancsak nyitva 0,4%-kal drágult, és a Dél-Korea Index az pedig 5,8%-os pluszban zárt. Az olajárak most elindultak lefelé, igaz csak kismértékben, de 3%-kal 68 dollár 50 cent alá esett az észak-amerikai könnyűolaj WTI, a Brent 1% fölötti mínuszban 71 dollár 70 centen. Az arany drágul 1,6%-kal, immár 4192 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A palládium 1%-kal, a platina 2,6%-kal, az ezüst 3,6%-kal kerül többe, a réz 1,2%-del. A mezőgazdasági termelőjárakban nincsen mozgás, a kukorica nagyon enyhe mínuszban, a szója és a búza pedig nagyon enyhe pluszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az pedig lejjebb jött, immár 2%-os pluszban még, de ugye 4% fölött jártunk, 44 euró 10 euró centen áll augusztus végi szállítással. Oroszország megkezdte a benzin tengeri importját Indiából.
4: Azért van szükség a lépésre, hogy enyhítse az orosz olajfinomítókat ért támadások és a nyári megnövekedett igények okozta hiányt. A Concord elemzője elmondta, hogy mivel India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, ezért fordulhat, hogy Moszkva a saját eladott olajából készült benzint vásárolja vissza. Gajda Mihályt hallják.
6: Ez mindenféleképpen bizonyítja, hogy jelenleg nem tudja ellátni a saját keresletét. Ugye azt azért ki kell emelni, hogy Oroszországban is nyár van, tehát ott is az van, hogy ilyenkor például a benziné mondjuk egy 20%-kal megnövekedik a kereslet a téli hónapokhoz képest. Általában egy országnál ugye a finomított készlet növekedésből és csökkenésből fedezik, de már egy ideje azért valamilyen mennyiségű finomított termékimportra szorul, tehát ezt eddig meg tudta oldani Fehér Oroszországban, mert ott is jelentős finomítói kapacitás van. Most úgy látszik, hogy ennél nagyobb a hiány, és ezért van szükség arra, hogy abból a kőolajból, amit Indiának exportál, abból visszaimportáljon benzint.
2: Burkina Faso, Mali és Niger jövő júniusban ténylegesen kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
4: A három katonai vezetésű száheli ország azzal indokolta döntését, hogy szerintük az ICC átpolitizált, szelektíven működő intézménnyé vált. A kilépési kérelmeket júniusban nyújtották be hivatalosan, a távozás pedig egy évvel az értesítés után lép hatályba. A Nemzetközi Büntetőbíróság aggodalmát és sajnálatát fejezte ki, jogvédő szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés áldozatok ezreit foszhatja meg az igazságszolgáltatás és a jóvátétel lehetőségétől. A három országban továbbra is súlyos biztonsági válságot okoznak a dzsihadista csoportok, miközben a hadseregeket is érik civil áldozatokkal kapcsolatos vádak.
2: Csökkent az átrepülő forgalom a magyar légtérben az év első felében.
4: A Hungarokontroll adatai szerint január és június között több mint 452 ezer átrepülő járat haladt át Magyarország felett, ez 1,8%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A visszaesést főként a közel-keleti konfliktus, egyes légterek korlátozása és a légitársaságok útvonalmódosításai okozták. Budapesten ugyanakkor nőtt a forgalom. A fővárosba érkező és onnan induló járatok száma 3,7%-kal emelkedett. A Bajnokok Ligája döntője is jelentős plusz forgalmat hozott. A legforgalmasabb napon 759 le- és felszállógépet kezeltek a repülőtéren.
2: Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni menetrenddel közlekednek a Balatoni Hajózási ZRT járatai.
4: A Bahart menetrendi hajói 16 balatoni települést kötnek össze, a legforgalmasabb Fonyód, Badacsony és Siófok-Balatonfüred Tihany útvonalakon csütörtöktől vasárnapig napi 10 járat pár indul késő esti időpontokban is. A családok, a kerékpárosok és a Kajla útlevéllel utazó alsós gyerekek kedvezményeket vehetnek igénybe. A sétahajók 15 kikötőből indulnak, emellett gyerekhajók, bulihajók, esti úgynevezett chillhajók és koncerthajók is szerepelnek a kínálatban. A Kompok, Szántód és Tihanyrév között fél óránként járnak, forgalmas időszakban pedig akár folyamatosan is közlekednek.
2: Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon úszóverseny miatt.
4: A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé közötti szakaszon. Az Open Water tornament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára a hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtolnak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is.
1: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. Ebből néha zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
2: 10 óra 10 perc, idén 25 éves az ország egyetlen tőzsdéjegyzett call center cége, az eSense. A vállalat 2001-ben a call center szolgáltatások hazai elterjedésének kezdetén lépett piacra. Az első 1-2 év nehézségei után a bankszektor gyors fejlődés jelentős növekedést hozott. Már a stabil piaci szereplővé váltak. A jelenlegi vezetés szerint a vállalat egyik legnagyobb értéke a stabil, lojális középvezetői réteg és a munkavállaló központú vállalati kultúra. Arról, hogyan építkezett az eSense és mik voltak a fő szempontok egy call center-es vállalkozásnál, Varga Gábor, az eSense Human Resources szolgáltató NRT vezérigazgatója és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes beszéltek nap vendége című műsorunkban, mégpedig Ércvalvi Andrásnak.
7: Nagyon gyorsan lett sikeres, ugye, ez a vállalkozás?
8: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeresek tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik, mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call center-t. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
7: Igen,
8: egy
7: nagy bankhoz így beépülni, így mondom.
8: Így van. Tehát, hogy ez egy kicsit... Ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz. Tehát ez volt az alapvető.
9: Kocsikat, nem? Meg
7: az irodaházakat.
8: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja. Aztán a Citibank is az ügyfelünk
7: lett. Akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye? Ez,
8: pontosan.
7: Tehát akkor ez pontosan. Jókor, valóban jókor volt.
8: Jókor voltunk jó helyen. Olyan,
7: mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyen fajta szolgáltatás is.
8: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call center-e, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyféligény volt rá.
7: Mert ez egy versenyt. versenyképességi kérdés. Abszolút. Volt, hogy van-e, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes lesz majd a beszélgetés második felében, hogy ebből mit, ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Fontos. Top 3-ban benne van? Nálatok?
9: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
7: Hogy mi az, amit kiválthat, mi és az, mi az, amit nem.
9: Van, mi az, ami nekünk ebből értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
7: Meg attól függ, hogy milyen call center. Attól milyen ügyfelekkel, milyen termékkel.
9: Pontosan. Tehát, hogyha egy call center-esnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy méróra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire. A trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már egy kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
7: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skill-ekről, amit mindenről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, ha egy nagyot ugrunk 15.
8: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a Nyíregyházi call center volt az első. Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy az egyik banki partnerünk, akivel együtt dolgoztunk, ott az egyik vezetőnek volt egy ilyen ötlete, hogy ő szeretne egy call center szolgáltatót csinálni, tehát már konkurenciának indult a dolog, és aztán megkerestek minket, hogy nincs-e kedvünk közösen egy ilyen dolgot létrehozni, és az volt a deal, hogy ők hozzák a nyíregyházi tapasztalatot, nyíregyházi jelenlétet, mi pedig hozzuk
7: munkavállalókat,
8: mi pedig hozzuk az ügyfeleket, és csináltunk egy közös vállalatot, ez is most ez a Qualcomm ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
7: 11.
8: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
7: De ez már csak 2020.
8: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
7: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
9: Igen.
7: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházban.
8: Abszolút.
7: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
8: Abszolút, abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutása a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga is jelentkező volt.
7: Mondjuk ki hiány.
8: Abszolút, mondjuk ki.
7: Billent a Libikó.
8: Abszolút, és ez nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza, tényleg nagyon sok jó kollega került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján
7: tengelyen.
8: Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
7: Nem gyűrűzik be.
8: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz, hogy hát ez teljesen ki van zárva, ez megoldhatatlan, GDPR szempontból kivitelezhetetlen, technológiailag nagyon nehezen megoldható, és egyébként is egy rossz ötlet. És eltelt onnantól kezdve 2 hét, és beléptünk március elejére, és elkezdtek égni a vonalak, hogy hogyan tudjuk megoldani azon azt, hogy ezek a kollégák otthonról dolgozzanak, és ez az egész mindset egy néhány hét alatt átfordult, tehát az összes ügyfelünk, aki ezt nem támogatta korábban, és mi már szerettük volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, mert egyébként munkaszervezési okokból borzasztó nagy lehetőséget nyitott
7: meg volna. Nektek nagyon fontos, ahogy én ezt láttam, és nagyon sok ilyen kis személyes videót megnéztem, meg meghallgattam, nektek nagyon fontos a munkavállaló, meg az, hogy lojális legyen sokáig le, és ne legyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
8: pontosan
7: ápolni is tudja. Ne kell eltitkolni egy munkavállalónak, most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallomást is.
9: Leszaladtam a boltba.
7: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből, Kovács, csak azért mosolyogtam, amikor hallgattak benneteket, mert a rádióban ugyanezt csináltuk. Jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki...
8: Gondolom.
7: De ezben láttam azt a filmet veletek a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült, és akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már ott
9: van. Én akkor kerültem oda. Az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonos váltás, a főtulajdonos, én az ő révén kerültem

0: húsz tavaszán.
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, ja, igen, hogy lehet, hogy nem lesz második hullám, és aztán kiderült, hogy igen, lesz igen, második hullám. Szép,
1: mindenképpen érdekes dolog volt. Nekem is nagyon, ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
2: Mert egy részük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, hát operátor, call centeres volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlőnek, és hát mondjuk, hogyha valaki így bele
1: belecsöppen. De ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy egy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit, ez is a prémium szót már említette, igen. Tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok, elnézést,
2: rabszolgálat dolgoznak, igen, kutricába és nyolcorán keresztül
1: ordítozok az ügyféllel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok
2: sokféle
1: is.
2: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályba, hogy én láttam.
1: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
2: a legjobb reklám,
1: meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
0: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, az azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
1: És akkor be kell találni, ugye,
0: ami a azért kutlás, egy elég komoly szám.
1: Be kell tanítani, amikor betanult még szerintem egy fél évig még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
2: hogy még nem hozza rögtön
1: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk
0: több száz ember.
1: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez. Nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek szívik hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
2: olyan megfelelő feladat.
1: Interjúztatni kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfélbe is állít a munkába. Itt lehet így kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
2: Ha 3 dolgot kell mondani, most már 25 éve, ugye, ezt ismered. Ha 3 dolgot kell mondani most, 2026-ban, ami egy operátor, egy call centeresnek nagyon jó, ha megvan, ha benne van a készletébe, a skilljei között, akkor mi az a 3 dolog?
0: Hát mivel ugye elsősorban értékesítésről beszélünk, tehát hogy a Gábor említette, körülbelül 80-85% a munkáinknak, a feladatainknak az értékesítéshez kapcsolódik. Itt azért az emberismeret az nagyon, nagyon előtérbe kerül, és nyilván ehhez rögtön hozzátenném másodiként a kommunikációs készséget, az tényleg nagyon fontos, és bármilyen furcsa, de említetted az előbb, a humor az egy nagyon, nagyon hatékony dolog, és nem csak azért, mert az ügyfelek is szeretik, akikkel beszélünk. Nyilván ez egy érzékeny terület, mert nyilván ennek vannak határai egy üzleti kommunikációban, de hogy az, hogy valaki megtalálja a hangot a vonal másik oldalán lévő potenciális
2: ügyfelek. Anélkül, hogy látná, hogy a szemében nézni.
0: Így van, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell menni, úgy, hogy mindenki örüljön a folyamatnak a végén, de az is nagyon sokat segít benne. És persze nyilván lehetne mondani még itt csomó más dolgot, mert hogy nyilván nagyon fontos, tehát mivel ezek szóbeli szerződések, nagyon sok dolognak el kell hangozni, egyszerűen a törvényi előírásokat.
2: Fegyelem, ez volt fontos, fegyelem, a fegyelem, mondták
0: vagy a precizitás, hogy ezen kívül nagyon sok minden más is bejön a képbe, de én azt gondolom, hogy
2: most csak 3-at kérdeztem.
0: Igen, sokat tud.

0: róla mesélni.
1: Az elmúlt percekben Varga Gábort, az Essence Human Resources szolgáltató NRT vezérigazgatóját és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettest hallották itt a Trend FM-en. Zene, 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Szalmonella járványt köthetnek ízesített instant tésztákhoz Európában. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közölte, eddig legalább 106 ember betegedett meg 14 országban, köztük idehaza is. A fertőzések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. Legalább 49 beteget kórházban ápolnak. A hatóságok szerint a megbetegedések egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhatnak. Az érintett ételeket kivonták a forgalomból, a gyártó és a forgalmazó pedig vizsgálatot indítottak. Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök. Alexandru Muntanau az X közösség oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert a megbízatását már nem tudta elveivel is meggyőződésével összomban ellátni. Döntésének részletes okait, vagy döntésének további okait nem részletezte. Újabb részletek derültek ki ugyanakkor a korábbi kormányzati médiaköltésekről idehaza. A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok alapján a miniszterelnöki kabinet iroda tavaly legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online, illetve nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balázsi Gyula cégein, a Newland Media-n és a Launch Design-on keresztül vásárolták, jellemzően kormány közeli médiumoknak. A televíziós reklámokra több mint 7, a rádiós hirdetésekre több mint 1 milliárd, közösségi média megjelenésekre nagyjából 4 milliárd forintot fordítottak. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormány közeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették.
0: Tőzsde hírek.
3: A BUX 0,5%-os pluszban 142.431 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 2,5 milliárd forintot. A MOL lódult meg egyedül a nagyok közül 2,4%-kal 3.890 forinton, az OTP pár pontos pluszban 46.740 forintot ér. A Richter tegnapi záróértékén 12.110 forinton stagnál, a Telekom pedig majd 0,2%-kal 2.664 forintra drágult. A forint reggel erősödött, 353 forint 50 fillér az euróval szemben, 1 dollárért 308 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forint 80 fillért kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, igaz, nem jelentőseket. London pár ponttal van feljebb, a DAX Index 6%-kal, Párizs is pár pontos pluszban, az olasz tőzsde ugyancsak 6%-kal, mint ahogy a spanyol is. Annyivel tudtak erősödni. Ázsiában komolyabb emelkedéseket láttunk. Japán 1,5%-kal, Hongkong 1,3%-kal, Shanghai 4%-kal erősödött. India még nyitva, a kereskedés végéhez közeledve 0,4%-os plusz mutat, Szingapur 3% fölötti emelkedésben, a dél-koreai index 5,8%-os ralliban zárta a napot. Az olajárak lejjebb jöttek, majd 0,3%-kal, $68.50 az észak-amerikai könnyűolaj WTI jegyzésára, a Brent pedig egy pár centtel $71.70-hez közelít. 1,7%-kal drágul az arany, $4,196 ér egy uncia, a palladium 1,4, a palatina 2,7, az ezüst 3,5%-kal drágult, a réz 1,2%-del. A mezőgazdasági termelő árak közül nagy mozgás nincs, enyhe pici pluszban, de tényleg 1 centtel max a szója és a búza, a kukorica viszont 0,3% fölötti mínuszban áll. Tegnap kezdődött a MOL-Bubi 3.0-as teszti időszaka. A BKK közölte, a havidíj egy akár egy átlagos ebédmenü árába kerülhet. A klasszikus bérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot ad, feloldási díj nélkül. Az elektromos bérlettel a hagyományos bringáik is használhatóak lesznek, az e-bike-oknál pedig hasonló perzére szérvényben, mint a versenytársaknál. A Budapest-Gobban vásárolt közösségi közlekedési bérletek kedvezményes MOL-Bubi díjak járnak. A megújult rendszerben összesen 3300 kerékpár lesz, ebből 800 elektromos. Az első 5000 regisztrált felhasználó díjmentesen tesztelheti a szolgáltatást.
0: Időjárás jelentés.
3: Marad a sok napsütés, miközben egy-egy szakadozott frontális felhőzet vonulát fölöttünk, kisebb záporbáról kialakulhat. A szél több felé megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet viszont egészen kellemes, 27 és 33 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, jó muzsikák jönnek, utána 11-kor hírek. Mi találkozunk egykor, és elmondom, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Minden jót!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd. Az Egyesült Államok indocsendes óceáni parancsnoka 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kérne a Kínával szembeni elrettentés erősítésére. Samuel Paparo adminális egy kongresszusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb a súlyos katonai konfrontáció kockázata, különösen Tajvan miatt. A csomag legnagyobb része rakétákra, katonai irányító rendszerekre, űrből működő rakétajelző és megfigyelő rendszerekre, valamint drónokra menne. A terv célja, hogy az Egyesült Államok gyorsabban és hatékonyabban tudjon reagálni egy esetleges válsághelyzetben, miközben erősíti a térségi szövetségi hálót is. A jelentés szerint Kína katonai modernizációja, Tajvan megszerzésére irányuló törekvése és szürkezónás műveletei jelentik a legnagyobb biztonsági kihívást az indocsendes óceáni térségben. Saját előrejelzési piac indítását fontolgatja a Meta, erről ír a privátbankár. Nemzetközi sajtóértesülések szerint Mark Zuckerberg először a vállalaton belül vezetné be a rendszert, hogy a munkatársak névtelenül jelezhessék, szerintük mennyire reálisak egyes technológiai projektek, termékbevezetések vagy határidők. A modell a Polymarkethez és a Kanshihoz hasonló előrejelzési piacok logikájára épülne, de kezdetben nem valódi pénzzel, hanem játékpénzzel működne. A kérdéseket és az eredmények ellenőrzését részben mesterséges intelligencia végezni. A projekt ugyanakkor jogi adatvédelmi és etikai kockázatokat is felvet, különösen akkor, ha a Meta később a szélesebb felhasználói kör számára is megnyitná a rendszert. Tegnap kezdődött a MOLBUBI 3.0 teszt időszaka. A BKK közölte, a havidíj akár egy átlagos ebédmenü árába kerülhet. A klasszikus bérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot ad feladási díj nélkül. Az elektromos bérlettel a hagyományos bringák is használhatóak lesznek, az e-bike-oknál pedig hasonló perc díj lesz érvényben, mint a versenytársaknál. A Budapest Go-ban vásárolt közösségi közlekedési bérlettel kedvezményes MOLBUBI díjak járnak. A megújult rendszerben összesen 3300 kerékpár lesz, ebből 800 elektromos rásegítésű. Az első 5000 regisztrált felhasználó pedig díjmentesen tesztelheti a szolgáltatást.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedéssel 142.501 ponton áll. A részvénypiac forgalma 2,7 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter tegnapi záróértékén stagnál, a MOL 2,6%-kal erősödik 3900 forintra, az OTP egy 10%-os pluszban 46.740 forinton, míg a Telekom 2%-kal van feljebb 2662 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 80 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 2%-ot, a párizsi kakaron pedig 1%-ot gyengül. A frankfurti DAX 4%-kal erősödik, akárcsak az IBEX Madridban, a milánói tőzsde 3%-os pluszban van. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $68.60, a Brent $71.90-be kerül. Szombaton nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagy kereskedelmi ára. A hét eleji emeléseket követően egyelőre megáll most az áremelkedés, így a hétvégére stabil árakkal készülhetnek az autósok. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin átlagosan 582, a gázolaj pedig 595 forintba kerül a mai nap folyamán, persze töltőállomásokon lehetnek eltérések. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész. A családja közölte, hogy a Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész július 2-án, vagyis tegnap békében hunyt el szerettei körében. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, pályafutása során több mint 150 színházi szerepet játszott el. Több mint 120 filmben és televíziós produkcióban is szerepelt, köztük az Üvegtigrisben. Karakteres, mély tónusú hangja, színpadi és filmes alakításai, rendezései és versenykötetei is a magyar kulturális élet meghatározó alakjává tették. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. Ebből néha zápor is kialakulhat, a szél felé megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A fővárosban most egyébként 27 fok van. Köszönöm figyelmüket, jön a Soul Session, hírekkel majd 00:30-kor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
3: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy újabb hét, akkor természetesen újra Soul Session 2 óra közízlés formálás Bogyó Tomival. Nagyon izgatottan váltam a mai alkalmat is, már csak azért, bár még ezen a héten viszonylag kevés lemezt fogok bemutatni, de egy nagyon kedves barátom megérkezett Amerikából, aki abban segített, már említettem nektek, hogy begyűjtött egy-két fantasztikus lemezt, és hát el kell mondjam nektek, hogy olyan lemezek jöttek, tesztkópiák, ki nem adott, elkeszélytek, egy darabos lemezek a világon, nagyon-nagyon csodálatos albumok, amiket nagyon nagy örömmel fogok majd és nagy büszkeséggel közösen meghallgatni veletek, de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk abban, hogy a mai alkalommal is lesznek bőven személyes kedvencek, olyan előadók, akik először vannak a Soul Sessionben, és olyan előadók, akiket bár hallhattatok többször, de talán a mai dal kevésbé ismert az adott előadótól. James Moore egy fantasztikus gospel előadóval indul a mai alkalom. Sajnos már nincs közöttünk, viszonylag fiatalon meghalt, 2000. június 7-én, pedig csak 56-os február 1-én született amúgy. Elég sok zenekart alapított a 80-as évek gospel világában, de mégis egy szóló LP-t választottam 1985-ből. James Moore, Make Up Your Mind, indul a mai Soul Session ezzel a csodával.

Ennél csodálatosabb kezdést nehezen tudtam volna elképzelni a mai alkalommal. Ez itt a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Ne felejtsétek YouTube oldalunkat, ne felejtsétek Facebook oldalunkat, amit lehet követni, és van egy csodálatos TikTok csatornánk, ahol szépen időszakonként teszünk föl tartalmakat, még most lehet, hogy nem is annyira intenzíven, mint kellene, vagy mint azt tanácsolták már többen, de hamarosan ez is remélhetőleg változni fog. Amúgy van még egy picivel több, mint egy hónapunk, amíg mi is egy picit nyári szünetre megyünk, hogy ez hogy is fog kinézni és mit fog takarni, úgyis megtudjátok időben. Azt is, hogy lesz-e még kitelepülés, ami elmaradt a rossz időre való tekintettel még az elmúlt hónapban. Megyünk tovább, és ha már gospellel indítottam a mai műsort, akkor ha megengeditek, akkor gospel muzsikával, vagy legalábbis olyan zenekarral folytatom, amely zenekar elsősorban a gospel stílusban alkotott nagyot. Ők a Rance Allen Group, és bár Rance Allen csinált szóló lemezeket is, számomra ez a 78-as nagy lemez és az azon lévő Reason to Survive az egyik legkomolyabb modern soul felvétel, úgyhogy remélhetőleg sokatoknak elnyeri majd a tetszését, aztán pedig csak, hogy okozzak egy kis déjà vu-t, meg legyen olyan dal is a Soul Sessionben, meg olyan zenekar, amit mindenki ismer, aki szereti a soul és a funky zenét, jön majd a Pasadena's és a Tribute Right On, ami azt gondolom mindenkinek, aki a 80-as, 90-es években hazai, budapesti vagy bármilyen vidéki szórakozó helyre ment, hát kikerülhetetlen volt ez a Pasadena's, de előtte Rance Allen Group, és megengedtek egy személyes kedvencet, ez a Reason to

Rens Island Group Reason to Survive és Pasadena Strive with Ryron. Itt a Soul Sessionben köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, aki esetleg most csatlakozik hozzánk, vagy nemrég kezdett minket hallgatni. Hát itt igen, ez fog történni 2 óra, közízlés, formálás, szól és funky zenéken keresztül, és továbbra is szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire nagy megtiszteltetés egy, veletek zenét hallgatni, 2, nektek zenéket mutogatni, és csak bízom benne, hogy hétről hétre egyre több hallgatónk lesz, és egyre többen csatlakoztok ahhoz a Soul családhoz, kemény maghoz, amely jellemzi a Soul Session hallgatótáborát. Nagyon örülök különben a rengeteg hozzászólásnak, mert hogy hétről hétre tapasztalok olyan eddig ismeretlen neveket, feliratkozókat, akár a YouTube csatornánkon, a Facebook oldalunkon, vagy a TikTok csatornánkon, akikkel eddig nem találkozhatunk. Ha tehetitek, természetesen iratkozzatok fel, továbbítsátok ismerősöknek, barátoknak, olyanoknak, akik szeretik a soul és a funky zenéket. Újra egy nagy név, hogyha a Pasadena-ra azt mondtuk, hogy déjà vu, akkor szerintem Patti LaBelle nevével is már sokan találkozhattatok. A Body Language című dal már nem biztos, hogy sokatoknak ismert, de hát ezért van a Soul Session, hogy minél több olyan dalt tudjak nektek mutatni, és hát megint csak a héten megismerkedtem egy új gyűjtővel, de majd erről mesélek, hogy milyen előadókat, meg milyen neveket mutatott. Elképesztően nagy a zenei világ a 70-es évek Amerikájába, úgyhogy valami csoda, hogy mennyi dal és milyen dalok kerültek napvilágra abban az időben. És ha Patti LaBellet lehet überelni, akkor az csak Lou Rawls tudja, a legendás

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülései szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület érére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTV a konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek. Szalmonella járványt köthetnek az ízesített instant tésztákhoz Európában. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közölte, eddig legalább 106 ember betegedett meg 14 országban, köztük Magyarországon is. A fertőzések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. Legalább 49 beteget kórházban kellett kezelni. A hatóságok szerint a megbetegedések egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódnak, az érintett ételeket kivonták a forgalomból, a gyártó és a forgalmazó pedig vizsgálatot indítottak. Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök. Alexandru Munteanu az X közösségi oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte. Elmondta azt is, hogy utódja kinevezéséig ügyvívő kormányfőként kezeli, de vezeti az új kabinetet. Újabb részletek derültek ki idehaza a korábbi kormányzati médiaköltésekről. A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balázsi Gyula cégein, a Newland Media-n és a Launch Design-on keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokban. A televíziós reklámokra több mint 7 milliárd, rádiós hirdetésekre több mint 1 milliárd, közösségi médiás megjelenésekre pedig majd 4 milliárd forint jutott. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették. Az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olajára a City szerint. A befektetési bank úgy látja, hogy a hormozi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tért vissza érdemben. A City mellett a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is további áresésre számít, a részben a várható túlkínálat miatt.
0: Tőzsde hírek.
3: Egyébként az olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 68 dollár 70 cent, a Brent pedig 72 dollárba kerül. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 142.648 ponton áll. A részvénypiac forgalma 3,3 milliárd forint. A vezető részvények között most a Magyar Telekom stagnált egy napi záróértékén, a Richter 1%-ot erősödik 12.120 forintra. Az OTP 2%-os pluszban 46.800 forinton, a MOL 2,9%-os erősödéssel 3.910 forinton. Európában vegyes a kép továbbra is, 1%-ot gyengül Párizs, 4%-ot London. 2%-os pluszban Milánó és Frankfurt, és 0,5%-on emelkedik a madridi tőzsde. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 dollárért pedig 308 forintot kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1447.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk, ebből néhol zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A fővárosban 27 fok van. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Soul Session, hírekkel majd délben várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
4: Engem is, megmondom őszintén, egy picit el szokott kapni a nosztalgia, és most így, hogy hamarosan lezárul majd az évad, akkor azért átnéztem mappákat, átnéztem műsorokat visszamenőleg, akár sok-sok évre, de természetesen belelapozok az új szerzeményekbe is. Ez jellemzi a mai műsort itt a Soul Sessionben, mert hogy olyan nevekkel, Norman Connors, Michael Wyckoff, vagy Lee McDonald megyünk tovább, amely nevek már a rendszeresen Soul Session hallgatóknak egészen biztosan ismerősnek cseng. Pláne akkor, hogyha valaki azért szeret jegyzetelni, meg fölírni előadó neveket, aztán elkezdeni utána nézni bizonyos neveknek, mert hogy csodákkal lehet találkozni meget, így lehet igazán feltérképezni a 70-es évek szól és funky világát. Az előző megszólalásban említettem nektek, hogy jött egy új kapcsolat, egy nagyon kedves lemezgyűjtő srác, aki bár többnyire digitális formában tart csak dalokat, de valami elképesztő biográfiai tudással rendelkezik, és annyi új előadót mutatott, mert hogy nála úgy vannak a könyvtárak a számítógépén, hogy különböző országokra vannak bontva a dalok, és aztán utána vannak kategorizálva, akár stílus, akár évszám alapján. Úgyhogy átküldött most nekem akár Filippin, Hawaii, európai, szovjet, meg valami elképesztő mappákat, és hát olyan dalokat találtam, gyerekek, hogy lesz mit hallgatnunk, majd próbálom szépen lassan begyűjteni, meg beszerezni őket, mert egy jó pár zene, amit átküldött, nem csak a formátum, hanem elsősorban a minőség miatt nem túl rádiópublikus, de hát ezt majd én orvoslom, hogy mindenképpen tudjam nektek mutatni itt a Soul Sessionben azokat a dalokat, amelyeket ezekben a mappákból én kiválasztok, és ildomosnak találom arra, hogy meg tudjam nektek mutatni, bár az első szűrő úgyis mindig az, hogy nekem tetszik, vagy nekem nem. Szóval megyünk tovább, She's Gone, Mr. CLP, talán az egyik legfantasztikusabb Michael Norman Connors LP, és biztos, hogy tennék Norman Connors LP-t abba a top 10-be, hogyha valakivel meg kéne ismertetnem a szól és funky zenét, vagy azt mondanám, hogy a legjobban sikerült nagy nemezek, figyelembe véve, hogy hány dal minőségi egy adott lemezen, Norman Connors 81, egész biztos. Mit mondjak Michael Wyckoffra, Do It To Me Baby, és Lee McDonald egy nagyon-nagyon ritka LP, és egy olyan dal, amely szerencsére megjelent utánnyomásban, kislemezen is, bár erről a kislemezről még a diszkok se tud semmit. Ez a I Will Do Anything For You Lee McDonaldtól, de ebben a blogban indulunk Norma Connorszal.

Erre a blokkra hát nem könnyű megfelelő szavakat találni. Köszöntök mindenkit továbbra is a Soul Session Bogyó Tomival, mindazt már remélhetőleg sokan tudjátok. És hát igen, itt ez történik, 70-es és 80-as, korai 80-as évek, szól és funky muzsikái, országhatártól függetlenül tényleg mindenhonnan mutatok nektek dalokat, reméljük. Ahogy mondani szoktam, minden héten legalább egy olyan dal van a tracklistába, ami elnyeri a tetszéseteket, vagy lesz egy olyan új előadó, amin keresztül egy picit jobban megismeritek ezt a műfajt, ezt az életérzést, ezt az időszakot. Bobby Thurston csodálatos lemezével megyünk tovább, hát 250-300 ezer forint eredetibe, képzeljétek, valami elképesztő ritka, pláne jó minőségbe, és csináltak belőle talán kétfajta utánnyomást is, de egyik sem a mesterszalagról, úgyhogy óvaintek mindenkit az utánnyomásos Bobby Thurston lemezzel kapcsolatban. Elég komoly kritikákat olvastam a tekintetben, hogy ennek a lemeznek az utánnyomásos minősége hát hogyan sikerült. Mondom ezt azért így kihangsúlyozva, mert amúgy elég sok, pláne a Japánban készült P-Vine kiadványok 99,9%-a a mesterszalagon keresztül történik, ami meg hát fantasztikusan csodás 180 grammos vinire elképesztően szépen szól, bár tudjuk, hogy továbbra is természetesen a gyűjtők, mert ezt nevezhetjük replikának, az eredetihez képest teljesen más az értéke, és sokan úgy vannak vele, hogy bár megvan, de mégis azt mondják, ha megkérdezik, hogy sajnos ez a lemez nincs meg nekik, pedig ott van a gyűjteményben egy utánnyomás, de hát az 10-ből 9-szer gyűjtői szemmel furán hangzik, de nem sokat ér. Szóval Bobby Thurston, Just Ask Me, és aztán egy nagyon nagy személyes kedvenc, Sweetest Piece of the Pie. Nem kérdés, Bobby Thurston, fantasztikus énekes, elképesztő soulzenész. Ez itt a Soul Session továbbra is.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Nagyon-nagyon sokan szoktátok kérdezni, meg küldtök üzeneteket. Személyes kedvenceimmel kapcsolatban tesztek föl kérdéseket, ajánlotok dalokat, linkeket küldtök, ami nagyon jól esik, meg örülök, hogy ilyen sokan foglalkoztok a zenékkel, meg az ilyen típusú zenékkel, és valamilyen módon a zene szeretete, meg a lemezek után való böngészés így rátok ragad a műsoron keresztül. Engedjétek meg, hogy egy olyan dallal zárjam az első órát, ami John Edwards Steinmennyéről van szó. John Edwards ugye a Spinners nevű formációnak volt a frontembere egy ideig, és az a fajta zene, az a dal, ami egy idő után elképesztő módon nyitotta egy angliai Solar Rádiós műsoron keresztül számomra, hogy mennyi ismeretlen előadó és mennyi fantasztikus zene létezik még azon kívül, amit én gondoltam, vagy amikor azt hittem, hogy hú, de jól állok a tekintetben, hogy mennyi előadót meg dalt ismertem. Halkan megjegyzem, nulla volt akkor a zenei tudásom, megmondom őszintén, látva, hogy most hol tartunk, és még mennyi minden van, ami felderítetlen zeneileg. Szóval John Edwards Steinman, egy csodálatos dal, ami utánnyomásos kislemezen, szerencsére jó minőségben, egy csodálatos válogatás CD-n és több válogatás lemezen is megjelent, de eredetiben nagy lemezre, John Edwards szóló lemezre nem került föl. Ez a dal, ami eredetiben egy Amerika nevű zenekarhoz tartozik, de hozzánk, a Soul Sessionhöz a John Edwards verzió van a legközelebb. Ezzel zárul az első óra. Reméljük mindenki élvezi, ami ma a Soul Sessionben hallható. Messzire nem menjetek, mert a második órában is csodás dalok, meg egy-két info az amerikai csomagomról, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontban dél, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jönnek már is a legfrissebbek. Lengyelországban betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban. A törvénymódosítás csak nem egyhangulan fogadta el a parlamenti alsóház, de még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák a mobilok és más kommunikációra vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök használatát az iskola teljes területén és a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célba engedélyezi az eszközt, ha a tanulóknak sürgősen kapcsolatba kerülni a szüleivel, vagy ha egészségügyi okból szükséges a telefon. Dél-Korea 2030-ban saját holdra szálló egységet küldene a holdra. A koreai űrügynökség szerint a magáncégekkel közösen fejlesztett leszálló egységet egy háromfokozatú Nuri hordozó rakétával indítanák. Szóval ezzel 2 évvel előre hozná az ország első holdra szállását, és nem várná meg az új generációs rakéta 2032-re tervezett elkészültét. Dél-Korea emellett 2035-re több száz alacsonypályás műholdban álló kommunikációs hálózatot építene ki, a Starlinkhez hasonló saját rendszerként. A kormány a műholdas adatok hasznosítására magáncégekkel közös társaság létrehozását is tervezi. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodat Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület élére Mészáros Zsófiát, a Régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTVA konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek. Újabb részletek derültek ki a korábbi kormányzati médiaköltésekről. A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhírekre. A reklámfelületeket a Balázsi Gyula cégein, a Newland Media-n és a Launch Design-on keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokon. Dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli médiarendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentette.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-kal erősödik 142.507 pontra. A részvénypiac forgalma 4,6 milliárd forint. A vezető részvények most mind pluszban. 2,4%-kal emelkedik a MOL 3.890 forintra. 2%-os pluszban az OTP 46.800 forinton, 3%-kal emelkedik a Richter 12.140 forintra, a Magyar Telekom pedig szintén 2%-os pluszban 2.666 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 dollárért 308 forintot kérnek. Európában vegyes a kép. London 3,1%-kal gyengül, Párizs gyakorlatilag stagnál. A Frankfurt és a milánói tőzsdén egyaránt 3,1%-os plusz van, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal erősödik. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth díjas színművész. Családja közölte, hogy a Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész július 2-án, vagyis tegnap békében hunyt el szerettei körében. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, pályafutása során több mint 150 színházi szerepet játszott el. Több mint 120 filmben és televíziós produkcióban is szerepelt, köztük az Üvegtigrisben. Karakteres, mély tónusú hangja, színpadi és filmes alakításai, rendezései és verskötetei is a magyar kulturális élet meghatározó alakjává tették. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonulat felettünk, ebből néhol zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. 12 óra múlt 5 perccel, köszönöm a figyelmüket, most a hírek után jön a Soul Session, híreke pedig majd 12:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

micsoda kezdés, mekkora funky, hölgyek, urak, köszöntünk mindenkit. Továbbra is Soul Session második órája, 2 óra közízlés formálás van, Facebookunk, van TikTokunk, van, ne felejtsétek, YouTube-unk. Független attól, hogy a mai alkalommal nincsen közvetítésünk élőben, néha ilyen is előfordul. Maximum ezzel tudjuk tesztelni, hogy mennyire hiányzik, vagy mennyire jó, hogy van képi közvetítésünk is, mert hogy amúgy nem egy megszokott dolog egy rádióműsorral kapcsolatban, de próbálunk adni a minőségre, ezért szoktam mindig felhívni a figyelmeteket Donabli oldalunkra, amin keresztül tudtok minket támogatni anyagilag is, mert hogy természetesen minden befolyt támogatás visszaköltődik, hogy így fogalmazzak, a műsorra, és csak azzal foglalkozunk és törjük a fejünket hétről hétre. Egy, hogy tud nőni a Soul család, 2, mit tudunk még csinálni, hogy minél minőségibb műsorokat gyártsunk, 3, hogyan tudunk elérni még több hallgatót, hogyan tudjuk megszerettetni még több emberrel a Soul és a Funky muzsikákat, azt a fajta zenei világot, zenei stílust, amiben talán a legtöbb érzelem, legtöbb érzés, és amely zene hallgatása közben a legtöbb érzés meg tud nyilvánulni az emberi lélekben, de szépen megfogalmaztam. Ez a Soul Session Magyarország első számú soul műsora, és Players Association, csak hogy rendkedvéért mindent be tudjak mondani, Turn the Music Up, ezzel indult a második óránk, és megint egy személyes kedvenc, méghozzá Mervyn Seas, és szerintem ki sem találnátok, Your Number One, a dátum 1986, ugyancsak egy nagyon ritka lemez, gondolok az eredeti kiadásra, gondolok a lemez minőségére, mert bár ha fel is dob egy-egy eladó kopiát az internet, nagyon sokszor sajnos eléggé legyötört állapotban van, pláne is erről talán már beszéltünk, de lehetne sokat, hogy talán Amerikában még veszélyesebb is az amerikai lemezeket megvenni, mert mivel ott más volt a kultúrája, mint mondjuk Európában, vagy Európán belül mondjuk Franciaországban, vagy Hollandiában, vagy Németországot említhetném, Japánt meg hát abszolút. Amerikában hát megvettem $4, majd megveszem holnap után is, akármi lesz. Szóval nem nagyon vigyáztak úgy a lemezekre, látván, hogy ahogy be vannak kondicionálva a lemezek, aki vásárol, tudja, miről beszélek. Szóval érdemes valójában jó körbejárni, hogy mit is és honnan vásárol az ember, de hogy vinnél a legjobb, arról aferről nincs kétségem. Megyünk tovább, tehát Mervyn Seas, Your Number One, és aztán McFadden Whitehead, Ain't No Stopping Us Now. Egy picit tovább tettem, ha nem haragszotok, azt a bizonyos hangszedőt, ugyanaz az LP, csak a dalmás Mr. Music. A dátum 79, 80, írjátok, mondjátok meg.

Nagyon rég nem hallottam ezt a McFadden Whitehead dalt, de ezért jó, amikor dalokat vagy műsort szerkeztek, mert akkor egy picivel több időt szánok a zenehallgatásra is, kicsit nyugodtan próbálok leülni és meghallgatni lemezeket úgy, hogy vajon nektek mennyire fog tetszeni egy adott héthez, egy adott hangulathoz, egy adott időjáráshoz, mennyire illik az adott dal, úgyhogy ezek szoktak lenni azok a szempontok, amiket figyelembe veszek, amikor szerkesztődik egy műsor, már ha bárkit is érdekel, hogy milyen szempontokat veszek figyelembe műsor szerkesztés alkalmával. Sidney Joke Wells, hát ez a név is azt gondolom, hogy elsősorban a Soul Sessionben tud így elhangozni. I don't do this to every girl I meet. Ez lesz a dalnak a címe. Létezik nagy lemezen, kis lemezen, mind a kettő egy picit másabb. Ez egy nagy lemez verzió. Aztán pedig Paul Anka duettje Oria Coates-szal Make It Up To Me In Love. Ebből is készült LP, meg kis lemez is természetesen, de hangzásvilágában nagyon-nagyon eltérő. A szólzene megközelítése ebben ettől a két előadótól nagyon-nagyon eltérő. Egy biztos közös, mind a két dal csodálatos.

Szóval az első órában említettem nektek, hogy majd mesélek egy kis történetet, mert talán a lemezgyűjtési karrierem egyik legfontosabb állomása, hogy nemrégiben egy nagyon-nagyon kedves teniszező Palántámnak az édesapja, aki Amerikában él és kamionozik, segített abban, hogy rengeteg lemezt egy helyre gyűjtött nekem, és aztán ő hozta haza a csomagot, ezzel rengeteget spórolva egy csomó mindenen, megint csak nem kell mondanom, azoknak, akiket lemezeket gyűjtenek, vagy vásárolnak, elsősorban a tengeren túlról, vagy Japánból, vagy messziről ahonnan, sok-sok egyéb költség szokott hozzáadódni magához a nettó lemezárhoz. Lényeg a lényeg, rengeteg ritkasággal, rengeteg nagyon nehezen megszerezhető lemezzel érkezett, és most egy olyan csomaggal, amiben rengeteg amúgy, még az átlag árakat is figyelembe véve, olcsó lemezek jöttek, csak ami a legnagyobb kincs mindig a lemezgyűjtőknél, vagy a lemezekkel foglalkozó embereknél, az az információ. És jó pár lemezgyűjtő barátom, akikkel közösen információt cserélünk, rádiós DJ-k, régi rádiósok, akikkel kapcsolatban vagyok, természetesen napi segítségemre vannak a tekintetben, hiszen egymással információkat osztunk meg, hogy miket vásároltak, mit érdemes, mit találtak, mi mit találtunk. Szóval valahol azt gondolom, hogy ahogy mi egy család vagyunk, mint szózenét, kedvelők, hallgatók így a műsoron keresztül, ez ugyanúgy megvan a lemezgyűjtő berkekben is, úgyhogy elképesztően fontos és ritka információk birtokába jutottam a tekintetben, hogy miket érdemes még keresni, nem csak a tengeren túli amerikai szólvilágból, hanem akár egyéb országok tekintetében is, ami majd azt eredményezi, hogy még szélesebb körből tudok mutatni nektek zenéket, de ugyanúgy elsősorban a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről. Szóval megyünk majd tovább, Perry and Sandlin, Showstopper, Kenny Burke, Hang Tight, arról a bizonyos 82-es Changes LP-ről, amiről oly sok dalt szerintem már ismertek, és megint csak egy nagy személyes kedvenc, egy csodálatos énekes, Jeffrey Osborne, Other Side of the Cone, egy újabb olyan hármas, amelyből nehéz kiválasztani a személyes kedvencet, mert mindhárom csodálatos.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Júniusban már a második egymás követő hónapban csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezet élelmiszerárindexe, a FAO 130,3 pontra mérséklődött, ami havi alapon enyhe csökkenés jelent, de még mindig 1,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A gabonafélék, a cukor és a tejtermékek ára csökkent, miközben a növényi olajok és a hús drágultak. A húsárindex júniusban rekordmagas szintre emelkedett, főként a baromfi és juhhús drágulása miatt. A teljes index ugyanakkor továbbra is csak nem 19%-kal elmarad a 2022. márciusában mért sústól. Rövidesen az országgyűlés elé kerülhet az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány már tárgyalta a társadalmi és szakértői észrevételeket, de a végleges döntés még nem született meg. A beérkezett vélemények többsége szigorítást kért, például a képviselői mandátumkorlát kiterjesztését, vagy 12 évről 8 évre csökkentését, valamint az alkotmánybírák mandátuma is változna. Magyar Pétert hallják.
2: Olyan változás lesz az alaptörvénybe, sokan jelezték, szakmai szervezetek, de civilek is, hogy ugye arra tért át az Orbán kormány, hogy minden tisztviselő 12 évre került kinevezésre. A 6 éves ciklusokat fölemelte 12 évre. Mi alapvetően abban hiszünk, hogy nem helyes ilyen hosszú időre kinevezni sem alkotmánybírókat, sem más tisztségviselőket, hanem 6 év az a leghosszabb idő, ami belátható, és ami nem köti meg előre több mint egy évtizedre a következő kormányok és az ország kezét. Ezért az alkotmánybíróság kapcsán lesz egy olyan módosítási javaslatunk, hogy 6 évre lehet választani a jelenlegi 12 helyett az alkotmánybírókat, és újra választhatóak lesznek egyszer.
1: Dél-Korea 2030-ban saját holdra szálló egységet küldene a holdra. A koreai űrügynökség szerint a magáncégekkel közösen fejlesztett leszálló egységet egy 3 fokozatú Nuri hordozó rakétával indítanák. Szóval ezzel 2 évvel előre hozna az ország első holdra szállását, és nem várná meg az új generációs rakéta 2032-re tervezett elkészültét. Dél-Korea emellett 2035-re több száz alacsony pályás műholdban álló kommunikációs hálózatot építene ki, a Starlinkhez hasonló saját rendszerként. A kormány a műholdas adatok hasznosítására magáncégekkel közös társaság létrehozását is tervezi.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os emelkedéssel 142.691 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint, a vezető részvények mind pluszban. 2,3%-kal erősödik a MOL 3.886 forintig, 0,5%-os pluszban az OTP 46.960 forinton, 2,1%-kal emelkedik a Richter és a Telekom is. A Richter 12.130 forinton, a Telekom pedig 2.666 forinton. A bankközi devizapiacon most erős a forint, 1 euróért 352 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 30 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a párizsi kakaron gyakorlatilag stagnál, a londoni FTSE 3%-os mínuszban. A frankfurti és a milánoi tőzsde 3%-ot erősödik, a madridi IBEX pedig 6%-os pluszban tartózkodik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hornoként 68 dollár 60 cent, a Brent 71 dollár 90 centbe kerül. Itthon is változnak, itthon nem változnak az üzemanyag árak holnap. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 582, a gázolaj pedig 595 forintba kerül, persze töltőállomásokon lehetnek eltérések. Az aranyára 1,6%-kal emelkedik, egy uncia sárga nemes fémért 4192 dollárt és 20 centet kérnek, többi fémára is pluszban. A palládium 1285, a platina 1671, az ezüst 63, a rész pedig 6 dollár 20 centbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk, ebből néha zápor is kialakulhat. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az éjszakai órákban akár még 15 fokig hűlhet majd a levegő. Most jelenleg 26 fok van a fővárosban. Köszönöm figyelmüket, egy órakor Emszűcs Péter várja önöket a Monitor című műsorunkkal, a délutáni órákban pedig Kovács Gergő szállítja a legfrissebb információkat. Én köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást és jó hétvégét kívánok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Mindenki el tudja dönteni, hogy az imént hallott három dalból melyik az ő személyes kedvence, és még próbálom csigázni a kedélyeket, most majd női, hölgy előadókkal. Phyllis Hyman, Give a Little More, és Murdy Joseph, Come On Back To Me Lover, a háttérben szerzőként az a Johnny Bristol, akiről már külön műsorban megemlékeztünk, amely előadónak a lánya élőben vendége volt a műsornak, szóval igazán közel állunk műsorilag Johnny Bristolhoz, és még sok-sok előadóval voltunk ugye olyan közvetlen kapcsolatban, amire valójában nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, büszke a műsor. Úgyhogy ezzel a két női előadóval megyünk, itt a második óra vége felé. Lesz majd még egy jó kis Blue Eyed Soul AOR dalunk itt a második óra végén. Természetesen várjuk a különböző csatornáinkon a hozzászólásokat, elsősorban a megosztásokat, a támogatást a Donabri oldalunkon keresztül, vagy ha bármi egyéb észrevételetek van, reméljük mindenki tudja, hogy hol talál minket. Egy picit több zene, kicsit kevesebb duma itt a végén, hogy ne kelljen semmit legeverni. Phyllis Hyman, Give a Little More, Murdy Joseph, Johnny Bristol, Come On Back To Me Lover.

0: 94.2. Trend FM.
1: Hát a Murgi Joseph dallal nagyon nehezen tudok betelni, megmondom nektek őszintén, pedig jó pár szó hallottam. És ha a filmek tekintetében vannak filmek, amire azt lehet mondani, hogy kedvenc, és az ember bármikor, bármilyen hangulatban is van, meghallgatja, vagy megnézi, akkor jobb kedvre derül, és jó érzések törnek elő belőle, akkor zene tekintetében szerintem Murgi Joseph Soul Session hallgatóknak abszolút ilyen. Úgyhogy ez a Come On Back To Me Lover Murgi Joseph-től. És akkor, ahogy ígértem, itt a műsor végén egy James Felix nevű úriember, Let's Reach Out, ez lesz a dalnak a címe. Ezzel záródik a mai Soul Session. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velem. Reméljük, hogy a mai alkalommal is legalább egy jó dalt hallottatok, legalább egy új névvel találkoztatok, vagy legalább előjött az az érzet újra és újra, hogy na, hogyha vége a műsornak, akkor erre és erre a névre rákeresek, vagy megpróbáltok más dalokat meghallgatni, más évszámokkal egy bizonyos előadótól, mert hogy a mai este is Lou Rose, Norman Connors, Lee McDonald, Bobby Thurston, Johnny Edwards, Sidney Joe Wells, Perry and Sandlin, Kenny Burke, szóval voltak bőven olyan nevek, amelyek sajnos a hazai zenei kultúrában nem ott tartanak, ahol szerintem kellene, de hétről hétre egyszer-két órában megpróbáljuk pushingolni a hazai zenei ízlést és egy picit változtatni azon, hogy minél szélesebb körben hallgassanak az emberek, hallgassatok ilyen zenéket. Szóval James Felix-el búcsúzom, Bogyó Tomi voltam az elmúlt két órában. Köszönöm, hogy velem hallgattatok zenét. Jövök legközelebb is, természetesen addig is hallgassatok sok-sok zenét, sok-sok soul zenét, meg funkit, meg ne felejtsétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Jövünk legközelebb, James Felix, Let's Reach Out. Ciao, ciao.

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A több mint 32 milliárd forintos beruházásból új villamosvonal épül a Szentgellér tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedés fejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel közműkiváltással kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Júniusban már a második egymás követő hónapban csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete élelmiszerár indexe 130,3 pontra mérséklődött, ami havi alapon enyhe csökkenést jelent, de még mindig 1,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A gabonafélék, a cukor és a tejtermékek ára csökkent, miközben a növényi olajok és a húsok drágultak. A húsárindex júniusban rekordmagas szintre emelkedett, főként a baromfé és a juhhús drágulása miatt. A teljes index ugyanakkor továbbra is csaknem 19%-kal elmarad a 2022 márciusában mért csúcstól. 40 fok feletti hőmérsékletnél a kültéri munkák esetében akár esti, éjszakai munkavégzés is elrendelhető. Idehaza ugyanakkor ezzel csak pár napra lehet élni. Ráadásul jelenleg ez nem csak többlet bérkifizetési kötelezettséget jelent a munkáltató számára, hanem az éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzését is. Az építési vállalkozók szerint tartós hőhullámok esetére a nyári munkavégzési rend átalakítására lenne szükség. Kói Lászlót, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét hallják.

0: hogyha korai vagy túlfoglalkoztatás van, akkor külön pótlékok, külön díjazások is előkerülhetnek. Újra kéne gondolni, át kellene gondolni a most érvényes munkatörvénykönyvet is. Például az építőipar nagyon régóta szorgalmazza azt, amit még uniós előírások sem tesznek lehetővé, hogy ne fél éves időkeretben tudjon az építőipar gondolkodni, hanem egész éves időkeretben. Vagyis, hogy egész évben annyi órában legyen foglalkoztatva a munkavállalónk, mint amit a törvény előír, hogy akár időjárás függvényében, munkaellátottság függvényében lehessenek olyan szituációk, amikor ilyen foglalkoztatás megengedett, külön díjazás nélkül is.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 7%-os pluszban, 142.693 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,4%-kal lódult meg 3.892 forinton, az OTP 4%-os pluszban 46.910 forinton, a Richter pár ponttal 12.120 forintra drágult, a Telekom pedig 4%-os pluszban 2.670 forinton. A forint reggelhez képest is tovább erősödött, 1 euróért most 353 forint alatt pár fillért kell adni. 1 dollárért 308 forint 30 fillért kérnek, 1 svájci frankért 383 forint 80 fillért. Európában a vezetőindexek többsége pluszban, de London például mínuszba fordult, a DAX index 0,5%-kal van feljebb, Párizs éppen hogy tegnapi záróértéke fölött valamivel, az olasz index 0,5%-kal, a spanyol 6,1%-kal tudott erősödni. Ázsiában sokkal komolyabb pluszokat láthattunk. Japán 1,5%-kal, Hongkong 1,3%-kal, a Shanghai Composite 4,1%-kal ment feljebb. India 3,1%-os pluszban zárt, a Dél-Koreai Index 5,8%-kal, bár az elmúlt napokban azért volt honnan emelkedni vissza, Szingapur 0,5%-kal tudott erősödni. Az olajárak az észak-amerikai könnyűolaja véti enyhe mínuszban, 1,1%-kal, 68 dollár 60 centen. A Brent ugyan 2,1%-os pluszban, de hajnalhoz képest ez is alacsonyabb, hiszen 71 dollár 90 centen jegyzik. Az aranyárfolyama 1,5%-kal drágult, egy unciáért 4188 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 0,5% fölötti pluszban, a platina 2,4, az ezüst majd 3%-kal kerül többe, a rész pedig 1%-kal. A mezőgazdasági termelőjárakban különösebb mozgás nincs, alacsony forgalom mellett pár pontos, vagy pár centes emelkedés a szójánál és a búzánál, és nagyon kicsi csökkenés, 3% a kukorica esetében. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1,4%-kal meglódult reggelhez képest, 44 euró 60 euró centen áll augusztus végi szállítással. Új szakaszába lépett a Gyesev ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elvitték Lengyelországba, ahol a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok jövő év végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 28 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak forgalomba. Homolya Róbertet, a Stadler Trinsz Magyarországi ZRT elnökét hallják.
3: Azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időzőjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos Ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni a vasúti hálózatra.
2: Lengyelországban betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban. A törvénymódosítást csaknem egyhangulag fogadta el a parlamenti alsóház, de még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák a mobilok és más kommunikációra, vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök használatát az iskolák teljes területén a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célból engedélyezi az eszközt. ha a tanulónak sürgősen kapcsolatba kell lépnie a szüleivel, vagy ha egészségügyi okból szükséges a telefon. Dél-Korea 2030-ban saját holdra szálló egységet küldene a holdra. A koreai űrügynökség szerint a magáncégekkel közösen fejlesztett leszálló egységet egy három fokozatú Nuri hordozórakétával indítanák. Szöul ezzel két évvel előrehozná az ország első holdra szállását, és nem várná meg az új generációs rakéta 2032-re tervezett elkészültét. Dél-Korea emellett 2035-re több száz alacsonypályás műholdból álló kommunikációs hálózatot építene ki, a Starlinkhez hasonló saját rendszerként. A kormány a műholdas adatok hasznosítására magáncégekkel közös társaság létrehozását is tervezi. Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök. Alexandru Montenegro az X közösségi oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte tovább. Elmondta azt is, utódja kinevezéséig ügyvivő kormányfőként vezeti a kabinetet. Az Egyesült Államok indocsendes óceáni parancsnoka 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kérne a Kínával szembeni elrettentés erősítésére. Samuel Papáró admirális egy kongresszusi jelentésben arra figyelmeztetett, egyre nagyobb a súlyos katonai konfrontáció kockázata különösen Tajvan miatt. A csomag legnagyobb része rakétákra, katonai irányítórendszerekre, űrből működő rakétajelző és megfigyelő rendszerekre és drónokra menne. A terv célja, hogy az Egyesült Államok gyorsabban és hatékonyabban tudjon reagálni egy esetleges válsághelyzetben, miközben erősíti a térség szövetségesi hálót is. A jelentés szerint Kína katonai modernizációja, Tajvan megszerzésére irányuló törekvése és szürkezvonás műveletei jelentik a legnagyobb biztonsági kihívást az indocsendes óceáni térségben. Az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olajára, legalábbis a City ezt prognosztizálja. A befektetési bank úgy látja, a hormozi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tért vissza érdemben. A City mellett a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is további áresésre számít, részben a várható túlkínálat miatt. A bank azt javasolja befektetőinek, hogy az esetleges nyári árfolyam emelkedéseket inkább eladásra használják majd ki.
1: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően sok napsütésre számíthatunk a délutáni órában, de sok helyen felhős marad az ég. Itt-ott zápor kialakulhat, észak-keleten kisebb zivatarok sem kizártak. A szél több felé megerősödik, a hőmérséklet most 27 és 33 fok között alakul, késő estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Csak nem 25 millió forintot nyert egy Pest megyei játékos a labdarúgó világbajnokság első hetében. A fogadó mindössze 7000 forintos tétből érte el legkort közeli nyereményt egy három elemes szelvénnyel. A tipsora a Spanyolország, Ausztria, Portugália, Horvátország, Svájc, Algéria mérkőzések pontos kimenetelére épült. A játékos ugyanazt a kombináció 14-szer adta fel, így összesen 24.692.500 forintot nyert. Távozik a német labdarúgó válogatott éléről Julian Nagelsmann. A Német Labdarúgó Szövetség szerint a vezetők a világbajnoki búcsú után kérték a szövetségi kapitány távozásra, ő pedig benyújtotta lemondását. A szövetség Jürgen Kloppot szeretné megnyerni utódjának. A válogatott következő meccse szeptemberben lesz Hollandia ellen. Massimiliano Allegri lett a Napoli új vezetőedzője. A klub három éve szerződést kötött az 58 éves szakemberrel, akit az előző idény végén menesztett a Milán. A Napoli a legutóbbi szezont Antonio Conte-val a kispadon a második helyen zárta, de az edző május végén már bejelentette távozását. Conte váratlan az olasz válogatott szövetségi kapitánya lesz. 13. helyen zárt a magyar női junior kézilabda válogatott a Csincsungi korosztályos VB-n. Bós beállt a csapata az utolsó meccsen, 35-25-re legyőzte a házigazda Kínát. Bejelentette visszavonulását Chris Froome, négyszeres Tour de France győztes kerékpáros. A 41 éves versenyző tavaly augusztusi súlyos edzésbaleset után már nem tért vissza a mezőnybe, idén pedig csapat nélkül volt. Froome 19 idén töltötte a profik között, pályafutása legjobb sikereit a Sky csapatánál ért el, 4 Tour de France győzelme mellett 2-szer nyerte meg a Vuelta-t, egyszer pedig a Giro d'Italia-t.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Mint a híreben hallották, új szakaszába lépett a Jasef ZRT 11 darabos Flirt Intercity vonalvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült szekrényeket elvitték Lengyelországba, ott pedig a járművek végig összeszerelése zajlik. A motorvonatok majd jövő év végén érkeznek vissza, utána tesztelés lesz 1-2 évig, és fokozatosan állnak majd forgalomba. Homolya Róbert a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét Nagy Károly kérdezte a folyamatokról.
4: Pár nappal ezelőtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is bejelentette már, hogy elindult az Intercity vonatok, a Flirt Intercity egyrészt beszerzése, másrészt már a gyártási folyamat is. Hogy haladnak ezzel kapcsolatban?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyártási folyamat a végéhez közeleg. Ugye ez egy hosszú folyamat, 2022-ben indult meg a beszerzés ezeknek a járműveknek, 2024-ben lett aláírva a szerződés, és ezután kezdődött meg a tervezési munka. Tavaly évvégén lett kész itt Magyarországon a Stadler szolnoki gyárában az alumínium kocsiszekrény, a festett alumínium kocsiszekrény, amelyek Lengyelországba kerültek szállításra, és Lengyelországban indult meg a szerelvényeknek az összeszerelése, és ahogy a hírekből lehetett hallani, az első szerelvény, az első motorvonat összeszerelése az le is zárult, és ezek után indulnak az egyéb járműveknek az összeszerelése, összesen 11 jármű fog érkezni Magyarországra, és az összeszerelés után próbautak következnek, tesztelni fogják a járműveket, ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket megszerezhessék, és ezek a Romániában, Csehországban és Magyarországon fognak zajlani ezek a próbautak.
4: Emlékeim szerint vannak már Flirt vonatok Magyarországon, már találkozhattunk velük. Mennyiben lesznek ezek a motorvonatok mások, vagy egyáltalán mások lesznek ahhoz képest, amit mondjuk az elővárosi közlekedésben megszokhattunk Budapesten?
3: A Stadler Flirt motorvonatjai azok nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon az egyik legelterjedtebb járműcsaládot képezik. Összesen több mint 3000 ilyen járművet adott el a Stadler. Nyilvánvalóan ez egy jó piaci visszajelzés, hogy ez egy kiforrott és jó járműkonstrukció. Tehát ilyen szempontból ugyanaz a járműcsaládhoz tartoznak, amelyeket megszokhattak a magyar utazók, de ezek teljesen más motorvonatok lesznek, hiszen ezek intercity kialakításúak lesznek. Ezek ugyanúgy 160 km/órás sebességre lesznek képesek. Azonban első és másodosztályú kialakítással találkozhatnak majd az utasok, és ami megkülönbözteti őket elsősorban az elővárosi, a Magyarországon ismert elővárosi motorvonatoktól, hogy sokkal kényelmesebb, távolsági, hosszabb utazásra kialakított ülésekkel rendelkeznek, a légkondicionálás az alap, az ezekben a járművekben ez benne van, alacsony padlós utastérrel rendelkeznek, ugyanúgy modern utastájékoztató rendszerrel készülnek, és egy nagy különbség az, ami a hosszabb utazáshoz való kényelmet szolgálja, hogy étkező zóna kerül kialakításra, itt étel és italautomaták kapnak majd helyet, és rugalmasan kerül kialakításra a belső tér, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz ezeken a járműveken. Tehát ez ugyanahoz a járműcsaládhoz tartozik, azonban intercity kialakítású járművek, és hát talán ez egy ilyen vasúttörténeti pillanat is volt, mert 30 éve nem volt ilyen intercity motorvonat beszerzés Magyarországon.
4: Hát ami egy kicsit szomorú egyébként így őszintén szólva, mert lehet olvasni arról, hogy a MÁV, mondjuk az nem Jasef, de mondjuk a MÁV járműveinek átlag életkora az 40 év fölötti, és bőven a régiós átlag életkorok fölött van már, ami más országok vasúti hálózatát illeti. Ez egyfajta teszt is egyébként abban az értelemben, hogy ha a gyesebb vonalain beválnak nyugat-magyarországi közlekedéssel, akkor akár ebből még nagyobb megrendelés is lehet?
3: Reméljük, hogy igen. Ez a teljes vasútipar számára ez egy jó fejlemény lenne, hiszen itt az elmúlt években nyugodtan lehet azt mondani, hogy a vasúti piac az befagyott Magyarországon. Ugye a gyesebb ezt Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest között fogja közlekedtetni, és ezek a járművek egyébként 2-3 neműek, tehát ezek alkalmasak arra, hogy Ausztriában akár Bécsig is közlekedtesse őket ügyesebb, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jó jármű konstrukció. Az egyértelmű, hogy ez a trendváltás már talán évtizedek óta megfigyelhető a vasúti közlekedésben, hogy a mozdony által húzott szerelvényeket leváltják a motorvonatok. Ezeknek az üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, és egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, gondolok itt a gyorsulásra, energiafelhasználásra, amely kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. És hát ugye hallhattuk a közlekedési és beruházási minisztert, hogy Vitézi Dávidtól, hogy az Európai Uniós források az a hozatalának köszönhetően ugye 1,8 milliárd euró értékben lesznek majd tenderek, és a bejelentésből már hallhattuk, hogy reményeink szerint majd a MÁV vonalon is meg tudnak jelenni ilyen intercity motorvonatok.
4: Az is elhangzott egyébként többször a közlekedési és beruházási minisztertől, hogy nem egyszerű egy vonat flotta lecserélése, mert hogy nem az van, hogy kéztermékek vannak, mint ahogy egyébként a példa is mutatja, hogy a Flirt motorvonatokat is egy részét Magyarországon alakítják ki, aztán a végösszeszerelés Lengyelországban van, hogy aztán máshol teszteljék őket, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult, sokszor több országon átívelő együttműködés, és hát nincs a raktáron mondjuk 20-30-50-60 ilyen vonat. Mennyi idő, hogyha mondjuk leadják, fogalmazunk úgy, az állami megrendeléseket, amíg az új hasonló jellegű motorvonatok elkészülnek, az is egy ilyen 2-3, de inkább 3-4 év?
3: Hát, hogyha megnézzük a GESEV-nek a tenderét és ezt a GESEV projektet, ott az ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban ott 36 hónapra vállalták az első engedélyekkel rendelkező járműnek a leszállítását. Tehát a szerződés kötéstől 36 hónapba telik ezeknek a járműveknek a legyártása, és láthatjuk azt, hogy a legyártás az még viszonylag ennek az időszaknak a felét teszi ki, és utána az engedélyeztetés és a próbafutások azok egy további egy-másfél évet követelnek meg, vagy tesznek ki. De hogyha megnézzük a szomszédos országokat, hogy történtek nagyobb beszerzések Lengyelországban, nagyobb emeletes motorvonatflotta beszerzése történt meg, ott akár a 40 hónapot is elérte a szállítási idő. Ugye azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időzőjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
2: Az elmúlt percben Homolya Róbertet, a Standard Trains Magyarország ZRT elnökét hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Hát fölfelé legalábbis idehaza, 7%-os pluszban a BUX, 142.665 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 7,2 milliárd forintot. Valamennyi vezető papírára emelkedett eltérő mértékben. A MOL 2,3%-kal 3.888 forintra erősödött. Az OTP 4%-os pluszban 46.890 forinton. A Richter csak pár pontos emelkedésben 12.120 forinton. A Telekom 0,5%-kal ment feljebb 2.672 forinton. A forint reggel erősödött, és azóta nagyjából tartja is magát. 1 euróért 353 forint 20 fillért kérnek, 1 dollárért 308 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 384 forint 10 fillért. Európában vegyes a kép, már abban az értelemben, hogy London enyhe mínuszban 3%-kal, Párizs most éppen tegnapi záróértékére esett vissza, a DAX Index 4%-os pluszban, az olasz tőzsde valamivel több mint 4%-kal erősödött, a spanyol majd 6%-kal, Ázsiában ennél jóval optimistább volt a kép. Az olajárak azok ugyan vegyesen mozognak, de nem egy őrült mozgást kell elképzelni. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI az 1%-os mínuszban 68 dollár 60 centen. A Brent az ugyan enyhe pluszban, de hajnalhoz képest ez is mínusz 71 dollár 90 centet ér. 1,6%-kal 4192 dollárra drágult az arany, egy unciára ennyi, a palládium 0,5%-kal drágult, a platina 2,3, az ezüst majdnem 3%-kal, a rész pedig 9%-kal. A mezőgazdasági termelői áramban őrült mozgás nincs, a szója és a búza az úgy tartja magát, a kukorica egy picit olcsóbb lett. És a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, az pedig másfél százalékos pluszban $44.70 környékén jár. Oroszország indiai benzinimportra szorul a nyári megnövekedett igények és az olajfinomítói tértámadások miatt kialakult hiány enyhítésére. A Concord olaj- és gázpiaci részvény elemzője elmondta, ez az üzlet azért is érdekes, mivel India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, és júniusban napi 2,7 millió hordó olajat vásárolt Oroszországtól. Könnyen elképzelhető, hogy Moszkva saját eladott kőolajából készül benzint vásárolja vissza. Gajda Mihály beszélt arról is,

0: honnan szorul importra. Ennyire komoly finomítói kapacitásai vannak Indiának, hogy túl a saját nem kicsi igényein akár exportra is jut, vagy ez csak igazából egy ilyen tűzoltás, vagy egy segélyszintű deal?
1: Ez már egy régi dolog, hogy alapvetően például Indiának, vagy Fehér Oroszországnak, Oroszországnak is békéidőben nagyobb finomítói kapacitása van, mint amennyire szüksége van. Tehát Oroszországnak is úgy volt belőve a finomítói kapacitás, hogy benzint azt nagyjából annyit tudott termelni, mint amennyire szüksége van, viszont dízelből jóval többet volt képes termelni, és ezt ugye a háború előttig jó részben exportálta az Európai Unió felé, hasonló volt ugye Fehér Oroszországgal is. Ugye itt azért a háborúval és a szankciókkal megváltoztak a dolgok, és addig ugye még azt szívesen megjegyezni, hogy a kőolajat valami minimális mennyiségbe exportált csak Indiának. És ahogy ugye bejöttek ezek az új szankciók, 2002-től folyamatosan úgy változott meg a helyzet, hogy az orosz export egy igen jelentős részét ugye India vette fel, neki többlet finomítói kapacitása volt, és ugye abból a többlet dízelnek egy jó részét utána újra exportálta Európában, és valamilyen szinten így Indián keresztül mondhatni akár úgy is, hogy meg voltak kerülve a szankciók.
0: Na most ez a benzin export lett úgy bejelentve, hogy ez valami újdonság. Ezek szerint akkor eddig mondjuk benzint nem exportált India Oroszország felé?
1: Nem kellett neki. Ugye korábban is volt már, hogy exportkorlátozásokat vezetett be Oroszország bizonyos termékekre limitált időre, eddig Oroszországba visszafele finomított terméket nem exportált még.
0: Az, hogy most benzinimportra szorul Oroszország, emögött a háborús veszteségek is szerepelnek, tehát ilyen mértékben sérültek az orosz finomítói kapacitások, vagy emögött más lehet?
1: Hát valószínűleg ez az innen nehéz megmondani, hogy pontosan milyen mértékben sérültek a kapacitása és milyen időre, de ugye ez mindenféleképpen bizonyítja, hogy ugye jelenleg nem tudja ellátni ugye a saját keresletét. Ugye azt azért ki kell emelni, hogy Oroszországban is nyár van, tehát ott is az van, hogy ilyenkor például a benziné mondjuk egy 20%-kal megnövekedik a kereslet a mondjuk a téli hónapokhoz képest. Általában egy országnál ugye ezt a finomított készlet növekedésből és csökkenésből fedezik, de már egy ideje azért valamilyen mennyiségű finomított termékimportra szorul, tehát ezt eddig meg tudta oldani Fehér Oroszországban, mert ott is jelentős finomítói kapacitás van. Most úgy látszik, hogy ugye ennél nagyobb a hiány, és ezért van szükség arra, hogy ugye abból a kőolajból, amit Indiának exportál, abból visszaimportáljon benzint. Dízelben természetesen még mindig magas többlet kapacitása van, és el tudja látni magát.
0: India egyébként úgy tűnik, hogy ennek az egész geopolitikai problémának az egyik nyertese lett. Ez elmondható, Indiában akár még további beruházásokat kezdtek meg pont ezért, hogy látják a jövőjét ennek az üzletnek, tehát hogy akár Oroszország felé, akár máshova is exportáljanak?
1: Hát nyilván ugye nem csak ilyen minőségben, ugye India az egyik ilyen győztes középhatalom ugye az elmúlt évek folyamatainak. Ugye több nagyobb blokk is keresi a kegyeit, az Egyesült Államok is valamilyen szinten, az Európai Unió is, meg Oroszország is. Tehát ő alapvetően az a, nem is tudom, így semleges szereplő, akit ugye mindenki próbálna megnyerni, mint egy fontos szövetséges. India úgy látszik, hogy próbál független maradni, és nem belépni szankciókba, stb. És nyilván jó pár helyről megy oda a beruházás.
0: Tehát akkor az is elmondható, hogy Oroszország így módon tartósan kikerülheti az energia exportjára, vagy akár importjára kivetett szankciókat?
1: Hát ugye ezt jó részt könnyen meg tudta tenni, amíg ugye nem voltak másodlagos szankciók, tehát pont India meg Kína felé. Ugye azért az fontos még megjegyezni, hogy Indiának régóta hosszú partnere volt Oroszország, mert ugye a nyugat egy jó darabig vele ellenséges Pakisztán támogatta, tehát valamilyen szintű szövetségben Oroszország a leghosszabb partnere, de valóban, tehát hogy egyre nehezebb ezeket a szankciókat betartatni, mert Kínát ugye gyakorlatilag majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy abszolút nem érdeklik a szankciók, és veszi nyugodtan az orosz olajat, de India is egy olyan szereplő az említett helyzetek miatt, hogy elég nehéz lehet másodlagos szankciókkal valamire kényszeríteni, különben ugye átcsúszik egy másik blokkba, és az adott hatalomnak nem igazán sikerül így megnyernie.
0: Ezek szerint most

0: Mostanában várható az, hogy tovább bővülhet ez a fajta együttműködés Oroszország és India között, vagy egyébként ugye pont azok a tárgyalások, akár az Egyesült Államokkal, akár más partnereivel Indiát azért arra felé nyomják, hogy próbálja meg visszafogottan űzni ezt a hintapolitikát tulajdonképpen, amit semlegesnek is hívhatunk.
1: India szeretne semleges maradni, és nem elkötelezni magát egyik oldal felé se. Ez amúgy több környékbeli kisebb országra is igaz, tehát hogy próbál egy bizonyos távolságot tartani valamilyen hatalmi góztól, mert ugye az egyik oldalhoz oda sodródik, akkor gyakorlatilag utána elég könnyen ki lehet használni ezeket az országokat, ahogy jó pár országgal meg is történik, amelyik esetlegesen túl közel kerül Kínához, vagy ő marad az egyetlen partnere, mert másokkal összerúgja a port.
2: Az elmúlt percekben a Concord olaj- és gázpiaci részvényelemzőit, Gajda Mihályt hallották. Egy kis zene, és Kovács Gergő már felkészült, haját megigazította, hogy elmondja a legfrissebb híreket önöknek. Legyen szép a hetük, meg a hétvégéjük. Hétfőn találkozunk, minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A 32,2 milliárd forintos beruházásról új villamosvonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakpart érintésével. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel közműkiváltással kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok 2027-ben jöhetnek. A tervek szerint az új villamos vonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Júniusban már a második egymást követő hónapban csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezet élelmiszerárindexe 130,3 pontra mérséklődött, ami havi alapon enyhe csökkenést jelent, de még mindig 1,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A gabonafélék, a cukor és a tejtermékek ára csökkent, miközben a növényi olajok és a hús drágultak. A húsárindex júniusban rekordmagas szintre emelkedett, főként a baromfi és juhús drágulása miatt. A teljes index ugyanakkor továbbra is csak nem 19%-kal elmarad a 2022 márciusában mért csúcstól. Lengyelországban betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban. A törvénymódosítást csaknem egyhangulag fogadta el a parlamenti alsóház, de még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák a mobilok és más kommunikációra vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök használatát, az iskola teljes területén, a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célból engedélyezi az eszközt, ha a tanulónak sürgősen kapcsolatba kell lépnie a szüleivel, vagy ha egészségügyi okból szükséges a telefon. Dél-Korea 2030-ban saját holdra szálló egységet küldene a holdra. A koreai űrügynökség szerint a magáncégekkel közösen fejlesztett leszálló egységet egy háromfokozatú Nuri hordozó rakétával indítanák. Szöul ezzel két évvel előre hozná az ország első holdra szállását, és nem várná meg az új generációs rakéta 2032-re tervezett elkészültét. Dél-Korea emellett 2035-re több száz alacsony pályás műholdból álló kommunikációs hálózatot építene ki, a Starlinkhez hasonló saját rendszerként. A kormány a műholdas adatok hasznosítására magáncégekkel közös társaság létrehozását is tervezi. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület élére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőjét szerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTVA konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedés mellett 142.681 ponton van. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a Richter előző napi záróértékén stagnál 12.110 forinton, az OTP 4,1%-os pluszban 46.910 forinton, a MOL 2,3%-kal rallizik 3.886 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.672 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni tőzsde 4,1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 4,1%-os pluszban, a párizsi CAC-on stagnál, a milánói Börze 4,1%-kal emelkedik, a madridi IBEX 0,5%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 308 forintot, 1 svájci frankért pedig 384 forintot kérnek. Ami az olajárakat illeti, a Brent típusú kőolaj stagnál 71 dolláron, 3,1%-kal olcsóbb a WTI, az észak-amerikai könnyű olaj 68 dollár és 50 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég. Helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
0: Esemény.
2: Idén is elindult a Kult kikötő, ami egy összművészeti fesztivál, egy kulturális élménytér, amely több helyszínen is működik. A legrégebbi helyszíne Balatonföldvár központjában található a Bajor Gizi sétányon. Szabó Tamást, a rendezvény operatív vezetőjét hallják.
3: Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvár, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon. Itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén-nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián is, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Akthegedűvel Balatonszárszóra, de jön Vecsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy jelengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából. Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvár, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon, itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén-nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a kultkikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián is, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása, a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Aphegedűvel Balatonszárszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orrai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy elengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Balatoni strandok, ahol jót sportolhatunk. A Balaton strandjai a vízben lubickolás és a napozás lehetősége mellett számos sportág gyakorlására is alkalmasak. Legyen szó vízikalandokról vagy szárazföldi sportokról. Mutatjuk, hol és miként tehetjük emlékezetessé a magyar tengeren töltött nyaralásunkat aktív kikapcsolódással és sportélményekkel fűszerezve. Bambúsziget, Siófok szabadi fürdő. Manapság a vízibicikli és a strandröplabda mellett a nyár elmaradhatatlan sportja a wakeboard. Korábban igencsak extrém sportnak titulált deszkázás, mára már egyre népszerűbb, ez annak is köszönhető, hogy itthon is könnyen megtanulható, és biztonságos környezetben sajátíthatjuk el ennek fortéjait. Ilyen többek között a siófoki szabadi fürdőn található Bambúsziget vízi sípálya. A pihentető strandulás mellett jól esik egy kis adrenalin fröccs, amit bárki kipróbálhat előtudás nélkül, természetesen a kellő felszereléssel és oktatókkal karöltve. Vízisí, monosí, landlock, wakeboard vagy wakeskate mind megtalálható a Bambúsziget repertoáriában, akármennyire is egzotikusnak hangzanak. A sziget találó név, hiszen a Sték oázisként bújik ki a vízből, a parttól nagyjából 80 méteres távolságban, kint pedig napágyak, napernyők és büfé biztosítja a kalandos strandolók komfortérzetét. Support, Fonyód. Ha már nyaralás, akkor ne maradjon ki belőle négylábú kedvencünk sem. A Fonyódi Kutyastrand nem csak hiánypótló hely a kutya tulajdonosok számára, hanem valódi paradicsom a kutyusoknak. A tágas és jól felszerelt terület kényelmes és lenyűgöző kilátást nyújt a Badacsonyra, emellett lehetőség van szabdeszkázásra is, így a víz felfedezése sem marad el a Stégről való szemlélődésen túl. A Fonyódi Szabportot okkal illetheti meg a Balaton legvidámabb szabkölcsönzője titulus, hiszen a deszkákon egyensúlyozó kutyák és gazdáik látványa minden korosztálynak szívmelengető. Egyedi szórakozás, tökéletes kényelem és kiváló célpont egy felejthetetlen napra mind a kutyusok, mind pedig gazdáik számára.
1: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
4: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
5: Én 3 kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
4: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
5: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
4: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
5: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
4: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
5: Igen.
4: Ezen sosem gondolkodik az ember szerintem.
5: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogy tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel összetudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik beleszeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
4: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
5: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedéskódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok, és amit átadok az ügyfeleimnek is, és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tehát mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégeknek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismer, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
4: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2.
0: Trend FM.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamos vonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület élére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTVA konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek. Újabb részletek derültek ki a korábbi kormányzati médiaköltésekről. A Transparency International közérdekű adatigénylése után nyilvánosságra került dokumentumok szerint a miniszterelnöki kabineti roda 2025-ben legalább bruttó 9 milliárd forintot költött online és nyomtatott sajtóhirdetésekre. A reklámfelületeket Balási Gyula cégein, a Newland Médián és a Launch Designon keresztül vásárolták, jellemzően kormányközeli médiumokban. A televíziós reklámokra 7,1 milliárd, rádiós hirdetésekre 1,1 milliárd, közösségi médiás megjelenésekre pedig 246 millió forint jutott. A dokumentumok alapján az állami hirdetések hosszú éveken át a kormányközeli média rendszer egyik legfontosabb finanszírozási forrását jelentették. Szalmonella járványt köthetnek ízesített instant tésztánkhoz Európában. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közölte, eddig legalább 106 ember betegedett meg 14 országban, köztük Magyarországon is. A fertőzések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. Legalább 49 beteget kórházban kellett kezelni. A hatóságok szerint a megbetegedések egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhatnak. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, a gyártó és a forgalmazók pedig vizsgálatot indítottak. Bejelentette lemondását a moldovai miniszterelnök. Alexandru Mantanu az X közösségi oldalán azt írta, azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte. Elmondta azt is, hogy utódja kinevezéséig ügyvivő kormányfőként vezeti a kabinetet.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedésben 142.386 ponton. A részvénypiac forgalma 7 milliárd 862 millió forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter, amely egyedül mínuszban, 4,4%-kal 12.060 forinton. A MOL 2,2%-ot rallizik fölfelé 3.882 forintra, az OTP enyhe 3%-os erősödésben 46.830 forinton. A Magyar Telekom 3%-kal megy fölfelé 2668 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 3%-os mínuszban, a frankfurti DAX 3%-kal megy fölfelé, a párizsi CAC-on stagnál, a milánói börze 0,5%, a madridi IBEX 6%-os pluszban. Erősödik a forint a főbb devizákkal szemben, egy amerikai dollárért 308 forintot kérnek, egy euróért 353 forintot kell adni, egy svájci frankért 384 forintot. Ami az olajárakat illeti, ott 1%-kal olcsóbb a Brent, $71.70, 3%-kal megy lefelé a WTI jegyzésára, $68.50-re. 1,6%-kal drágul az arany, egy unciáért $4,193 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős maradhat az ég. Helyenként eső sem kizárt. A szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
4: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk az egész évadban. Ma például művészetről és kurátorságról fogunk beszélgetni. A nagyon kedves barátomat hívtam el, aki nagyon autentikus ebben a témában, Somogyi Hajnak, a kurátor, az OFF Biennale alapító vezetője. Szervusz!
5: Szia, köszönöm a meghívást!
4: Szerintem elmondhatjuk röviden, hogy mi az OFF Biennale, miért alapítottad, és aztán fogunk a kurátorságnak magáról a fogalmáról beszélgetni, csak hogy akkor helyezzük képbe a hallgatókat, hogy mi ez.
5: Az OFF Biennale-ból tulajdonképpen két külföldi szó. A Biennale az talán az ismertebb.
4: Igen.
5: Az egy nagy léptékű kortárs művészeti fesztivált, eseménysorozatot jelöl, amit ugye két évente rendeznek meg.
4: Nevéből a
5: Biennale. Biennale ma már több száz van a világon, minden nagyobb városban van Biennale. Ezek jellemzően ilyen felülről indított, tehát ilyen top-down, nagy volumenű események, amit egy kulturális minisztérium, vagy egy főváros, vagy egy nagy magánalapítvány, vagy általában ezeknek valamiféle ilyen konstellációja hoz létre.
4: Igen.
5: Az establishment, igen, és akkor valami sztárkurátor vezetésével ott megvalósul egy nemzetközi program. Ez persze azért sokat változott, meg rengetegféle változata van, de jellemzően azért ez van. A mi biennálénk az azért is off, mert hogy pont fordítva kezdődött, tehát tulajdonképpen művészeti szakembereknek egy kis csoportja volt az, akik alulról, ugye grassroots módon elkezdték szervezni ezt a biennálét. 2014 elején álltunk neki a kollégáimmal.
4: Azt nyilván le fogom csapni, hogy azért sztárkurátor itt is akkor helyet kapott, de majd ezt megpiszkálgatjuk. Hát egy jó nevű kurátor vagyok, akkor piszkálgassuk ezt most. Tehát, hogy te tulajdonképpen egy jegyzett, és nem azért, hogy hízelegjek, csak hogy elhelyezzük ezt is, hogy miért kurátornak a szerepe, erről mindenképpen szerettelek volna kérdezni. Tehát, hogy lesz ebből észrevehető valaki, és hogyan alapozza meg tulajdonképpen azt, hogy ő valamilyen jegyzett kurátor legyen, hogy emlékszel erre vissza?
5: Nem is, hogy én vagyok erre a jó példa, azért ezt a distinciót, ezt a disclaimert szeretném.
4: Jó, lehet, hogy nem a hagyományos úton, de hát mindenképpen az észrevehetőséggel azt mondjuk nem lehet vitatni.
5: A kurátor ez egy nagyon érdekes figurája a művészeti életnek. Maga a fogalom az természetesen több ezer évre megy vissza, tehát a prokurátorok már a római birodalomban is valamiféle nagyobb feladatnak a felelősei voltak, akik valamit végigvittek, valamiért felelősséggel tartoztak. Később mondjuk az egyházi kultúrában a kurátor volt az, aki mondjuk az egyházi gyűjteményekért felelt. Tehát, hogy ez a valaminek a gondozása, akár a care, angol szó,
4: jelentette.
5: Mondom, az elején nem, de azért már onnantól kezdve, hogy alakulnak gyűjtemények, az ezekért felelős ember, hogy még hogyha ez nem is művészet, hanem mondjuk valami egyházi relikviárunkról, vagy ilyesmiről van szó. Na szóval, hogy a kurátor az egy ilyen megőrző, egy ilyen védelmező figura, aki aztán, ahogy a múzeumok egy nagyobb terepet kapnak. Ezeknek a múzeumi gyűjteményeknek, ami egyre inkább a művészeti múzeumi gyűjtemények esetében halljuk ezt a kurátor szót, de hogy még mindig egy ilyen megőrző, egy ilyen archivista, egy ilyen tudós, aki gondozza, feldolgozza, értelmezi az adott gyűjteményt. És aztán valahogy a 70-es évektől ez a kurátor figura kezd elszakadni a gyűjteménytől. Nyilván ennek több oka van, ahogy változik a művészeti élet. Egyrészt megjelennek olyan kiállítási intézmények, amik nem gyűjteményeznek, Kunsthallék, ami a magyar műcsarnok, az már sokkal régebb
4: óta nincsen saját gyűjteményük, hanem kiállításokat szerveznek.
5: Kifejezetten arra szakosodnak. Maga ez az időszakos kiállítás, ennek a jelentősége, ami utazik is aztán, ugye blockbuster kiállítások, aztán megjelennek a biennálék, amik egyre nagyobb szerepet töltenek be a kortárs művészet bemutatásában és értelmezésében, és a kurátor ennek mentén egyre inkább leválik erről a gyűjteményről, és úgy előlép ebből a háttérszerepből, ebből a szürke eminenciás szerepből, egy kreatív, egy alkotó, sőt egy ilyen megmondó figurává.
4: Na hát itt válik izgalmassá akkor a szerepe, vagy ez a észrevehetősége, hiszen eddig nem biztos, hogy vagy a 70-es évek előtt ezek szerint ez nem volt egy ilyen nagyon kulcsfigura, miközben nyilván a tevékenysége meg az volt.
5: Igen, de az, hogy mit engedhetett mondjuk meg magának, az szerintem nagyon sokat változott ezekkel a folyamatokkal.
4: Most többet.
5: És hogy mennyire határozta meg a művészetről való beszédet. Tehát tulajdonképpen a kurátor az, mert hogy ez nem egyértelmű, tehát ma már nem feltétlenül egy gyűjteménynek a gondozója, hanem olyas valaki, aki mondjuk a kortárs művészeknek a munkáját figyeli, a kortárs művészeti trendeket érzékeli, artikulálja, és tulajdonképpen ő az, aki a művésszel együttműködésben azokat a műveket, akik éppen most születnek meg, valamilyen módon a közönség elé tárja. Ez lehet egy egyéni kiállítás, lehet egy csoportos kiállítás, lehet valami eseményszerű dolog, lehet most már köztérben, lehet valami ideiglenes ipari helyszínen, lehet múzeumban, de hogy mindenképp egy olyan figura, aki nagyon jól ismeri azt, hogy tehát bejár a stúdiókba, és nyilván más kiállításokat is néz, és valahogy megpróbálja detektálni azt, hogy tulajdonképpen miről is szól most a művészet, hogy a művészet milyen módon szól hozzá ahhoz, ami történik körülöttünk.
4: Mindig a kortárshoz kötődik ez? Hiszen azért minden kiállításnak szokott nem lenni az, hogy ki a kurátora. Nyilván más-más szerepe van. Megmondom, mire gondolok, aztán mindjárt helyre teszel. Uh-huh. Tehát behoztad a blockbuster kiállításokat, uh-huh, amiknél azt gondolom, hogy iszonyú nagy szerepe van, hogy mit tudnak megszerezni. Tehát én akarhatok valami nagyon nagy szabású, impressionista vagy reneszánsz, nem tudom, kiállítást tartani, de itt a jogi csapat, meg az intézők, szervezőknek a szerepe az nyilván borzasztó nagy, hogy el tudok-e valamit hozni.
5: Meg a fundraisereké, igen.
4: Hát a pénz részét most nem is említve, igen, az övék is. De amikor arról szól egy kurátor tevékenysége, hogy egyébként elérhető művekből mit válogatok be, vagy miről szól egy kiállítás, akkor az én fejemben, mintha felértékelődne ez a dolog, de ez nem csak a kortársak esetében van így, hanem mondjuk egy 19.-20. századi hazai alkotónak, mondjuk abból csinálni egy kiállítást, ott szerintem nagyon nagy szava lehet annak, hogy miket mutassunk most meg.
5: Igen, kurátornak hívjuk azokat is, akik régebbi művészetet mutatnak be kiállítások formájában mondjuk, de a kortársághoz, a jelenünkhöz a kurátor figurájának mindig nagyon-nagyon sok köze van, hiszen az, hogy mit válogatok be, vagy hogy mi érdekes most egy művész, akár egy kortárs művész, akár egy már nem velünk lévő művésznek az életművéből, hogy éppen most 2026-ban Budapesten, ebben az intézményben mi az, amit érdemes megmutatni, hogy azt hogyan érdemes keretezni, az ugye attól függ, hogy mi zajlik 2026-ban Budapesten, vagy mi nem zajlik. Szóval ilyen módon a kurátori tevékenység mindig nagyon szorosan kötődik ahhoz, vagy kéne, tehát, hogy akkor jó, én azt gondolom, akkor tud releváns lenni, mint ahogy mondjuk egy színházi rendező, akár Szofoklészhez nyúl, akár egy kortárs drámaíró darabjához nyúl, azt valahogy mindig úgy fogja megrendezni, az mindig úgy fog megszólalni, hogy ahhoz a közönséghez tudjon igazán érzékenyen szólni, aki abban a színházban, abban a városban, abban az évben
4: hát beül az előadásra. Ha releváns akar igen. lenni, akkor legalábbis ez a célja.
5: Igen. És ez akkor is így van, hogyha egy 19. századi művésznek a 450. kiállítását mutatja be az illető, mert ez valamiatt nem olyan lesz, mint a 449.
4: kiállítás. Hát meg ugye megmondják, hogy és a nők, vagy az árnyékok, és, tehát, hogy akkor az meg van egy ilyen alcím, vagy valami, amiről
5: szól. Hát erről szól, igen, ez már a keretezés, igen, hogy abból a rettetesen sokrétű életműből mondjuk, mit emel be, mit hagy ki, mit rak mellé, ugye nagyon sokszor akár egy egyéni kiállítás esetében is látjuk, hogy beemelnek mondjuk egy kortársnak a munkáját, ami valamilyen szempontból érdekes megvilágításba helyezi az életművet, vagy akár nem művészeti tárgyakat beemelnek a kiállításba, tehát ez mind-mind olyan döntés, ami tulajdonképpen arról szól, igen, hogy hogyan lehet relevánsan.
4: Meg kreatív munka ez a része is, tehát hogy igen. akkor mivel egészítse ki. Hogy vesznek észre egy kurátori tevékenységet? Tehát, hogy mitől tör az utat? Úgy is muszáj a személyes márkaépítésnek a műfajáról egy picit beszélni, bár mondtad nekem itt előzetesen, hogy te ellenfigurája vagy ennek a dolognak, de hát mégis, aki tevékenykedik ezen a területen, vagy nagyon sikeres lesz, vagy közepesen, vagy kicsit, vagy valamilyen módon működik, az rajta van egy térképen, amire valamilyen módon oda kerül, hogy ez hogy működik.
5: Többféle módja van, azért szeretem azt gondolni, hogy ennek köze van az előbb említett relevanciához.
4: Nyilvánvaló, de hát akkor is valakinek ezt listáznak bennőtöket, meg nem tudom, tehát hogy valamit néznek.
5: Egy kurátor is lehetőséget kap, tehát egy kurátornak is valahogy a CV-je kicsit hasonlóképpen alakul épülget, ahogy egy művészé. Tehát ugye az a kérdés, hogy milyen helyzetekben, milyen intézmények által, milyen lehetőségeket kap. Ha mondjuk CV szinten nézzük, hogy épül egy karrier, akkor itt is egy kurátor megpróbál olyan szervezetekkel, vagy intézményekkel együtt dolgozni, vagy önmaga olyan helyzeteket teremteni, olyan művészekkel együtt dolgozni, hogy egy kurátor tévében például az, hogy milyen művészekkel dolgozik együtt, ez nagyon sokat számít. Megpróbál olyan partnereket találni maga köré, hogy létre tudja hozni azt, ami számára fontos, és hogy ez a fontos dolog, ez mennyire rezonál azzal, ami éppen történik az adott városban kulturálisan, az, és hogy ő ezt hogyan tudja eladni, kvázi, ami megint nagyon sok minden múlik, hogy hogyan tudja valaki eladni az amúgy jó, vagy nem jó, vagy közepes kiállítását. Milyen emberek veszik körül pontosan, kiket tud megnyerni arra, hogy eljöjjenek a kiállítására, írjanak a kiállításáról, meghívják mondjuk egy másik városba ugyanazt a kiállítást.
4: Tök ez egy nagy szervező munka is, nem csak arról szól, hogy ismersz minden képet, ami az elmúlt két évben megszületett, meg minden művészt, hanem akkor ezt még működésbe is kell hozni.
5: Igen, a kurátorság az nagyon sokféle tevékenységből áll össze, van egy ilyen intellektuális, szinte ilyen filosz része, amikor koncepció alkotsz, azt valamit detektálsz, amit valamilyen módon artikulálsz, keretezel. Nyilván van egy nagyon erős szociális része, már csak a művészekkel való közös munka révén is, ami egy nagyon kreatív dolog is tud lenni adott esetben.
4: Coach és pszichológus.
5: Lehet ez is, bár hogy mondjam, szóval, hogy ez...
4: Vannak normális emberek is ebben a színen.
5: Mind a két oldalon vannak mindenféle emberek ebben a színen, szóval nem tulajdonítanék egyfajta tulajdonságot az egyik csoportnak, van mindenféle együttműködés itt is. Vannak olyan művészek, akik nagyon szeretnek kreatív módon együtt dolgozni kurátorokkal, van, akik rettetesen autonómak, és nem igazán adnak teret ennek a fajta együttműködésnek, vagy közös gondolkodásnak, bár mondjuk közös gondolkodás azért mindig van valamilyen szinten. Van, amikor a kurátor szinte alkotótársként dolgozik a művész mellett, szóval, hogy van ez a része, és akkor hát attól is függően, hogy mi ez a helyzet, amiben mondjuk az adott kiállítás létrejön, még nagyon sok egyéb feladat is várhat a kurátorra, minél kisebb ugye a hely, annál több mindent kell a kurátornak megcsinálnia. Nekem ilyen szempontból nagy szerencsém volt az első kortárs művészeti munkahelyemmel, ami a Trafo Galéria volt, ami nagyon sajátos helyzetű kiállítótér Budapesten, tekintve, hogy egy nagyobb intézménynek a része, a Trafo Kortárs Művészetek Háza része, ami ad egyfajta biztonságot, ad egy alapköltségvetést, egy alapinfrastruktúrát, és ad egy elvárást arra, hogy nemzetközi léptékben kell dolgozni.
4: És ez még most is így van egyébként?
5: Ez most is így van, uh-huh. most is így van. De amikor én kezdtem ott 2001-ben, akkor ez egy pár éves intézmény volt, 1998-ban indult a trafó. Szóval akkor kellett kitalálni, hogy ez a galéria tulajdonképpen miről is szól. Én meg éppen azt próbáltam kitalálni, hogy mi az, hogy kurátor, és hogy mire szól ez az egész, mert még egyetemista voltam, amikor ezt elkezdtem csinálni. Szóval, hogy mondjuk egy trafó léptékű kiállító tér esetében a kurátor, az fundraiser, az menedzser, van olyan, hogy kicsit installátor is.
4: És kell tenni a képeket
5: igen,
4: a falra.
5: Igen, igen, és hát utazik nemzetközileg, építi a saját és a galéria kapcsolatrendszerét.
4: És elkezdik komolyan venni? Hát egyetemistaként kezdtél el jönni-menni ezek szerint ebben a szénában.
5: Igen, igen, és emiatt aztán majdnem nem is fejeztem be az egyetemet, és meg se tudom, hogy másikat, mielőtt a művészettörténetet befejeztem volna. Egy jó magas labdát kaptam, de hogy azért ez főleg a mából visszanézve azért ez egy nagyon nagy lehetőség, még nagyon nagy szerencse is volt, hogy én ott kaptam egy ilyen magas labdát.
4: De hogy ezek össze is függnek valahogy egymással, ez most persze nem egy ilyen nagy bonyolult megállapítás, de nyilván, hogyha épül egy kapcsolatrendszer, akár kis fiatal zöldfülüként, de eljár az ember, eljársz helyekre, meg megvan a kapcsolatrendszered, művészekkel dolgozol együtt, születnek kiállítások, és akkor valahol ez átfordul, vagy megacélosodik, hogy mondjuk művészek akarjanak például veled dolgozni, vagy hogy keressétek egymást.
5: Rettetesen érdekelt az egész, nagyon-nagyon-nagyon akartam, talán ez volt az egyik. A másik az az, hogy én azért viszonylag precíz vagyok, és két lábbal állok a földön, tehát elbírtam ennek a menedzsment részét, tehát nem omlott össze, vagy nem lettek, szóval ez egy könnyű, egy ilyen havonta új kiállítást létrehozó ritmusban mellé lépni. És a harmadik dolog pedig az, hogy én ezt úgy oldottam meg, ezt a tanulási folyamatot, hogy meghívtam olyanokat, akiktől tudtam, hogy sokat fogok tudni tanulni. De úgy építettem föl a Trafo Galériának a programját, hogy abban mindig legyen mondjuk egy nagy csoportos kiállítás, nagy, hát a galéria léptékének megfelelően, de hogy egy csoportos kiállítás mondjuk meghívott vendégkurátorral, és akkor ott a vendégkurátor mellett dolgozva tulajdonképpen...
4: Negyed százada azért, tehát hogy akkor hát ez akkori léptékben akkori, és akkor azóta meg...
5: Nem úgy értem, hogy a Trafo Galéria nem egy nagy kiállító tér, de hogy szóval minden évben volt legalább egy ilyen nemzetközi csoportos kiállítás egy olyan vendégkurátorral, akit fontosnak gondoltam, és aki mellett tulajdonképpen egy csomó mindent megtanultam.
4: Ellested.
5: Meghívtam külföldi hasonló léptékű művészeti szervezeteket, hogy egy hónapon keresztül akkor a Stockholmi Index csinál programot a Trafóban, egy hónapon keresztül a Berlin és Spárvasszer HQ csinál. Szóval, hogy voltak ilyen projekttípusok, de sokszor volt egy amerikai művész, aki ott volt rezidencia programon, két hónapon keresztül velünk volt Budapesten, és tőle például elképpen Michael Rakowicznak hívták, és ő hozott nekem egy olyan tudást, egy olyan igen, egy
4: szemléletmódot is talán,
5: igen, New Yorkból, ami nekem rettetesen sokat számított, főleg, hogy aztán később New Yorkba mentem tovább tanulni.
4: Na, erről fogunk beszélni mindjárt a szünet után. Ez a Krízisek és pofonok, Somogyi Hajnak a kurátor, az Off Biennale alapító vezetője a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamosvonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOT fesztivált. Az 50 éves fesztivált 14. éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és a bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban Lengyelországban. A törvénymódosítást csaknem egyhangulag fogadta el a parlamenti alsóház, de még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák az eszközöket, az iskola teljes területén, a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célból engedélyezi az eszközt, ha a tanulónak sürgősen kapcsolatba kell lépnie a szüleivel, vagy ha egészségügyi okból szükséges a telefon. Szalmonella járványt köthetnek ízesített instant tésztákhoz Európában. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint eddig legalább 106 ember betegedett meg 14 országban, többi között Magyarországon is. A fertőzések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. Legalább 49 beteget kórházban kellett kezelni. A megbetegedések egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhatnak. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, a gyártó és a forgalmazók pedig vizsgálatot indítottak. Jövő júniusban ténylegesen kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból Burkina Faso, Mali és Niger. A három katonai vezetésű száheli ország azzal indokolta a döntését, hogy szerintük az ICC átpolitizált, szelektíven működő intézménnyé vált. A kilépési kérelmet júniusban nyújtották be hivatalosan, a távozás pedig egy évvel az értesítés után lép hatályba. A Nemzetközi Büntetőbíróság aggodalmát és sajnálatát fejezte ki, a jogvédő szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a döntés áldozatok ezreit foszthatja meg az igazságszolgáltatás és a jóvátétel lehetőségétől. A három országban továbbra is súlyos biztonsági válságot okoznak a dzsihadista csoportok, miközben a hadseregeket is érik civil áldozatokkal kapcsolatos vádak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedésben 142.521 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A MOL 2,3%-kal emelkedik 3.890 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban 12.080 forinton. Az OTP 3,1%-os pluszban 46.840 forinton. A Magyar Telekom enyhe 1%-kal a pozitív tartományban, 2662 forinton. Nyugat-Európában többségében pluszokat látunk, egyedül a londoni FTSE az, amelyik mínuszban 1%-del, a DAX 0,5%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 1%-kal a pozitív tartományban, a milánói börze 6%-os drágulásban, a madridi IBEX 7%-os pluszban. Tovább erősödik a forint, a bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 308 forintot kérnek, egy cseh koronáért 384, egy angol fontért pedig 412 forintot kell adni. Tovább csökkennek az olajárak 4%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyolaj $68.40, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 2%-kal olcsóbb $71.60. Másfél százalékkal drágul az arany ára, egy unciáért $4,186 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég. Helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Csomagyi Hajnalk a kurátor, az OFF Biennáli alapító vezetője a vendégem, és nagyon helyesen felhívtad a figyelmemet, hogy elmondtuk, hogy milyen nem a OFF Biennáli, de nem mondtuk el, hogy milyen igen, úgyhogy akkor egy picit kanyarodjunk ide-vissza, és amilyen módon erre rákanyarodnék, vagy kérdeznék, az az, hogy mondjuk az ember te úgy döntesz, hogy alapítasz egy ilyen fesztivált, vagy eseménysort, akkor nyilván ott is leteszed a voksot, hogy akkor én most ebbe az irányba leszek kurátor, és mondjuk nem utazom intézményről intézményre. Tehát ez egy választás, karrierválasztás is, ahogy tetszik. Tehát, hogy ezt hogy kellett végig gondolnod, és milyen az OFF Biennáli?
3: Nem volt ez ennyire tudatos, tehát eleve, amikor elkezdtük csinálni az OFF Biennálit, én sose voltam én egyedül. Az enyém volt a kiinduló ötlet. Tulajdonképpen egyfajta frusztráció szült, meg egyfajta igény arra, hogy túllépjünk ezen a frusztráción, úgy kollektíve.
2: Ja, azt hittem, ez saját. A frusztráció.
3: Egyéni és kollektív, igen. Okay. A 2010-es évek elején volt egy nagyon-nagyon agresszív átrendeződés. Ugye a
2: kulturpolitikára gondolom.
3: Igen, a kulturális intézményrendszernek nagyon erős központosítása, egy ilyen irányba állítása, amit a művészeti szcénának ez a progresszívebb része, ez nyilván meglehetős aggodalommal és kétségbeeséssel figyelt, és hát azok a...
2: Amely most már elmúlt.
3: Azok a kézenfekvő ilyen ellenállási gesztusok, amikkel a szintér először próbálkozott, ilyen sit-in, meg nyílt levél, meg ilyesmi, hát ez ma már tudjuk, hogy ez sokkal nagyobb társadalmi hátországgal rendelkező területeken sem igazán vezetett eredményre. És akkor ebben a nagyon ilyen letargikus helyzetben egyébként bedobta a kormányzat, hogy lesz egy biennálé Budapesten, mert miért is ne? Valaki látta, hogy külföldön ez van, és ez jó. Uh-huh. És akkor bennem elkezdett motoszkálni egyrészt az, hogyha van biennálé Budapesten, azt csinálja már a szakma. Másrészt pedig az, hogy azután, hogy megpróbáltuk ezeket az zárt ajtókat így dörömbölve kinyitni, hogy esetleg kezdjünk el azon gondolkozni, hogy lehet tovább csinálni azt a fajta kultúrát, amiben mi hiszünk. És ez a mi, ez most egy ilyen konfúz dolog, de hogy tudod, egész addig, amíg nem kezdesz el valami konkrétat csinálni, addig úgy tűnik, hogy konszenzus van.
2: És megvan a headline.
3: És akkor ebben a vélt konszenzusba bedobtam én ezt az ötletet, hogy csináljunk egy biennálét közösen, ami ilyen nagyon decentralizált dolog lett volna, vagy lett is, aztán, hogy nagyon sokan, akik élnek, mozognak még ebben a képzőművészeti szcénában, csinálnak egy olyan projektet, amit ők fontosnak, aktuálisnak éreznek, 2015-re terveztük ugye az első kiadást, és akkor azt mi, a formálódó kis csapat, egy ilyen koherens kvázi biennálével szervezzük össze, a programok révén, a kommunikáció révén, egyeztetve, igen, tulajdonképpen keretezzük, mint egy nagy művészeti projektet, és hogy ez tulajdonképpen megmozgatja azokat a dolgokat, ami nekünk van, ami a szakmai hitelünk, ami a kapcsolatrendszerünk, és talán tud egy olyan, tehát hogy egy olyan inger küszöböt átvisz, mondjuk lehetővé teszi azt, hogy pénzt is szerezzünk erre, amit ugye külön-külön ezek a pici kezdeményezések nem igazán tudnak lehúzni.
2: Mondjuk, tehát ez egy praktikus együttműködés is.
3: Egy praktikus együttműködés, ugyanakkor meg egy ilyen critical mass, vagy szóval, és egy út tovább, tehát hogy kicsit kimozdítani a szcénát ebből a már semmi sem lehetséges letargiából. az egyetlen nagyon fontos kitétel az az volt az első pillanattól, hogy állami pénzre nem pályázunk, és az állami kulturális intézményrendszerben nem valósulnak meg ilyen projektek. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon aktív bojkott volt, aminek megint van egy statement része, meg van egy nagyon praktikus része, hogy tehát éppen mindenféle kulturális területnek, vagy mindenféle területnek rosszat tesz az, hogyha csak egyetlen egy, vagy nagyon nagy része egy forrásból.
2: Egy finanszírozó van, és az pont az állam.
3: És ez mondjuk a kortárs művészet esetében abszolút így volt a 2010-es évek elején. Tehát mindenképpen diverzifikálni kell, sok lábon kell állni, és hogy akkor meg kell nézni, hogy mi van még azon kívül, amit eddig olyan jól ismertünk, mert ilyen, szóval azért jellemző volt ez a kispénz, kispoci, mindenki pályázott az NK-hoz, ami a Nemzeti Kulturális Alapprogram, és akkor
2: kis ösztöndíjakból festegettek az emberek. Igen.
3: És akkor ez egy teszt volt, vagy egy kísérlet volt, meg van, abban a tekintetben is, hogy tulajdonképpen lehet-e egy ilyen léptékű, mert a biennáli, azért volt fontos a biennáli, mint forma, egyrészt azért, mert hogy volt bennünk ez a kis dac, hogy ellopjuk a sót, másrészt meg, hogy ez kijelöl egy ambíciót, ez kijelöl egy léptéket.
2: Hát pont azt gondolom, ez egy teher is, ugye, mert bejelentett, hogy ez két évente van mostantól.
3: De akkor ez még nem, ezt akartam mondani, hogy ez nem úgy volt, hogy itt alapítottam egy biennálét, ez egy ilyen protestprojekt volt, hogy ezt most mi megcsináljuk, párhuzamosan az elvileg szerveződő hivatalos biennálé, valami soha nem valósult meg egyébként,
2: de
3: ezt mi nem tudtuk.
2: A sót?
3: Valószínűleg nem ezért, de mindesetre abból nem, végül nem lett semmi, de mi nagyon sokáig azt hittük, hogy mi paralel haladunk ezzel a hivatalos biennáléval a legnagyobb titokban. Tehát a másik nagyon szép dolog az volt benne, hogy tulajdonképpen egyenként kerestünk meg művészeket, csoportokat, független kis helyeket, és mindenkinek azt mondtuk, hogy ez még titkos, mert hogy magunk se hittük el, hogy ezt megvalósítjuk, és ezért volt egy olyan hosszú hónapok, amikor több száz embernek a közös titka volt, hogy itt szerveződik egy off biennálé.
2: És aztán úgy maradtatok.
3: És aztán úgy maradtunk, mert amikor az elsőt úgy csináltuk meg, hogy nem is volt saját jogi személyünk, hanem egy alapítvány vállalta ennek a lebonyolítását, és akkor amikor láttuk az elsőt, amelyiket egy elképesztő élmény volt, főleg ezután az előbb említett letargia, semmi sem lehetséges élmény után, gyakorlatilag mentünk Budapesten, a belvárosban, és itt is, ott is, tehát lehetett érezni, hogy az emberek mennek, nézik a programokat, ezt úgy képzeld el, hogy magánlakásokban, üres üzlethelyiségben, kicsi független galériában, egyébként egy-két kereskedelmi galéria is csatlakozott, de nem a szokásos programjukkal, köztéren, parkban, erőműben, fodrászüzletben, szóval ilyen elképesztő helyszíneken.
2: Megmozdult ez a dolog.
3: Valósultak meg a projektek, és az, ami egy kihívás volt, ugye, hogy a hivatalos intézményrendszerben nem, és ami nagyon nehézé is tette a szervezést, az tulajdonképpen az egyik legfontosabb vonzereivé vált, mert az emberek imádták ezt, hogy így be lehet járni a várost, és ott mindenhol megkeresni a művészeti projekteket. Úgyhogy ez volt az első, és igen, és ez adott egy olyan lökést tulajdonképpen ennek a kis csapatnak, akiket már többször említettem, szóval egy kis csapat kurátor volt az, aki ezt elkezdte szervezni, és mindannyiunknak egy nagy tanulási folyamat volt, hogy tulajdonképpen hogyan lehet projektet építeni, meg hogyan lehet aztán egy később egy szervezetet építeni, úgyhogy semmiféle infrastruktúrális keret nincsen körülöttünk, hiszen mi abban szocializálódtunk, hogy jellemzően mindannyian intézményekben dolgoztunk. Nagy, több kollégám a kezdő csapatból, meg a mai csapatból is az egykori Ludwigos kollégáim közül került ki, hiszen a Ludwig Múzeumban dolgoztunk mindannyian a 2010-es évek elejéig. Vagy sokan, nem mindannyian.
2: Ahol aztán szintén volt egymás, de abban nem feltétlenül, nem azért csak kívül esik a beszélgetés keretén, hogy mi volt a Ludwiggal, meg hogy volt, hanem inkább oda térnék vissza, hogy ugye onnan kalandoztunk ide, hogy ez egy döntés is, karrier döntés. Értem, hogy azzal vezetett fel, hogy azért ez véletlenül alakult, vagy nem volt ez annyira tudatos. Én meg onnan kanyarodtam ide, hogy azért az egy vállalás, hogyha az ember azt mondja, hogy én most egy alternatív, aktív bojkot, vagy milyen szót használtál, rendezvény körül fogok bábáskodni, igen, vagy utazó kurátorként, igen, nem tudom.
3: Egyébként az off előtti időszakban én utazó kurátorként külföldön csináltam egy-két-három kiállítást, szóval ugye el is indultam ezen az úton, de engem rettetesen izgatott ez, hogy hogyan lehet struktúrát teremteni, hogyan lehet elindítani egy ilyen rendszeren kívüli kezdeményezést. Ha akkor valaki megkérdezni, hogy szeretnék-e a kurátori munkahelyet inkább fundraiselni, Excel táblázatokat kitölteni, egy csapatot építeni, akkor nyilván sikítva elmenekülök. De hogy azért nem is csukott szemmel mentem ebbe bele, csak ez szépen olyan fokozatosan alakult, hogy ez a projekt úgy tűnt, hogy egyrészt életképes, másrészt szükség van rá, és biztos azért is, mert hogy én kezdeményeztem, meg mit tudom én tűntem ebben erre a csapatban alkalmasnak, én maradtam ennek a pókhálónak a közepén. És elég sok mindent elkezdtem csinálni, ami ugye mindannyiunknak kívül esett a komfortzónáján, de valakinek meg kellett csinálnia.
2: Magyarán te futkározol támogatókért, együttműködőkért, külföldi szervezetekért, tehát hogy ami nem a kurátorságodnak mondjuk az ilyen klasszikus eleme.
3: Ezt is csinálom, igen.
2: Ezt is.
3: Ezt is. Az, hogy ez a projekt ez merre menjen, hogy amikor megvalósul, akkor hogy induljon tovább. Tehát, hogy mivel még mindig nincsenek ennek olyan igazi intézményi keretei, ezért tulajdonképpen ez mindannyiunknak a személyes elköteleződésén múlik, hogy hogyan és kik és milyen erőbefektetéssel gördítik tovább, és szóval ezt kell összetartani. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha performálnánk egy intézményt, de hogy ez még mindig nem vált. Egyre jobban hasonlít, de még mindig nem vált még egy valódi intézményi. És szóval, hogy tulajdonképpen lehet ezt egy ilyen kiterjesztett kurátori munkának is gondolni, mert ugye beszéltünk arról, hogy a kurátorság az mindig valahogy rezonál azzal, hogy mi történik éppen. Tehát az én kurátori impulzusom az volt, hogy ebben a helyzetben egy platformot kell építeni, ahol lehetővé válik ez a fajta kurátori és művészeti munka.
2: Azt jól gondolom, hogy mondjuk a egzisztenciális biztonsága egy ilyen jellegű performálásnak azért az bizonytalanabb, mint hogyha az ember mondjuk utazó kurátor van egy kiállítása itt, ott, amott.
3: Az utazó kurátorság is rettenetesen bizonytalan, szóval ezt most így nehéz lenne összevetni, de az Off-Biennale is az. Egyébként ez az egyik ugye nehézség, hogy mindannyian úgy dolgozunk az Off-on, vagy szinte mindannyian úgy dolgozunk az Off-on, hogy mellette van egy főállásunk, vagy másoknak meg van több más hasonló léptékű projektje, amiket párhuzamosan görget. Ami ugye akadálya annak, hogy intézményesüljünk, viszont ugye nagyon nehéz egy olyan helyzetet teremteni, amikor főállású alkalmazottak elkezdik ezt csinálni azzal az energiabefektetéssel, ami szükséges lenne.
2: Akadálya és feltétele egyszerre, akkor jól értem. Szóba hoztad New Yorkot, én is szerettem volna kérdezni, ugye azt, hogy jegyzet vagy különböző ilyen listákon, most hogy mondjam, tehát rangsorban, de pozitív
3: listákon.
2: Mindenféle listákon, ne legyen kétséged, meg kétségünk, hogy rajta vagy mindenfélén, de hogy a befolyással rendelkező, vagy művészeti területen fontos szereplők között ott vagy, az ennek a New York-i résznek ez részben köszönhető. Ez hogy volt? Ugye tettél rá egy utalást, hogy te jártál ott, de mi az, ami a nagy hozzáadott értéke volt ennek?
3: A kurátori szakma amiatt is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben, hogy lett kurátorképzés. Ez egy viszonylag új dolog, tehát azt hiszem, 90-es évek elejétől vannak kurátori programok, talán lehet, hogy 80-as évek végén is volt valami, de hogy mindesetre ez az időszak. És én nagyon szerettem volna, trafos évek alatt éreztem azt, hogy muszáj lenne megállni, és tulajdonképpen kitalálni, hogy én, mint kurátor, mit is szeretnék, mi érdekel, mi az én hangom, amit egy ilyen nagyon gyorsan pörgő program létrehozása mellett nem volt lesés. És New Yorkban egyébként személyes okok miatt is kezdtem mászkálni, és akkor úgy alakult, hogy nekem erősen kezdett érdekelni egy olyan kurátori program, ami New York államban van, Upstate New Yorkban, úgy hívják a Center for Curatorial Studies, és a más dolgok miatt Magyarországon is ismert Bard College-on belül található. És ismertem ott, nagyon sok olyan embert ismertem, aki onnan került ki, és aztán oda is keveredtem egy ilyen rövidebb New York-i tartózkodás alatt, és minden lényeg az az, hogy én ott végeztem el egy ilyen master programot, ami nekem őrületesen fontos volt, és azt hiszem, hogy egy jó pillanatban mentem oda, mert nekem akkor már voltak szakmai tapasztalataim, volt egy csomó ismeretem a művészetről, és pont arra volt szükségem, hogy ez valamilyen keretbe helyeződjön. Egy tulajdonképpen egy ilyen kvázi akadémiai, mert ez a curatorial studies azért ez nem egy igazi akadémiai disziplina, de hogy sok mindenből merít egy picit, jellemzően ez a képzés, ez a kritikai elméletekre fókuszált, és ezek a kritikai elméletek hogyan segítenek abban, hogy megértsük kortárs művészetet, a kortárs társadalmat, meg a kettőnek a egymáshoz való viszonyát. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon olvasós, írós, beszélgetős, vitázós két év volt. Rengeteg-rengeteg kiállítás nézéssel, nyilván New York Cityben.
2: Igen, ott adja magát, igen.
3: Ugye hullámokon úszol.
2: Aha. Jól érezted magad?
3: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt, fontos élmény is volt. Egy kapcsolatrendszert is adott, ami nem volt így direkt módon használható, hiszen utána hazajöttem Magyarországra 2009-ben.
2: Jöttél a tutiba.
3: De biztos, hogy igen, ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy tudom építeni ezt a kis projektünket, ami az OFPN-nál.
2: Terveztem, de most felülbírálom magam, mert nem fogunk tudni a művészeknek a láthatóságáról, meg előmeneteléről beszélgetni, ez most nem fog ebbe a részbe beleférni, de arról viszont még mindenképpen kérdeznélek, hogy milyen az, amikor egy kurátor mondjuk mellé nyúl valamivel, vagy milyen, amikor úgy beletalál, arra gondolok, hogy azért kicsit a művészet oldaláról, vagy nagyon mondom, tehát vannak ezek a csiszolatlan gyémántok, ő fedezi fel, vagy ő teszi nagyjá típusú, meg van-e olyan, hogy valaki na arra fogad, hogy ő lesz most a nagy következő festőművész, képzőművész, és mellényúlásnak tűnik. Ez van ilyen? Úgy látom rajtad, hogy ilyen nincs is, de hát valamilyen módon biztos de, vannak sikeres, hát, meg kudarcos választások.
3: Egyrészt nem egyféle széna van, meg nem egyféle siker van. Szóval vannak művészek, akik mondjuk a piacon rettetesen sikeresek, de a múzeumok nem igazán veszik őket komolyan. De egy kurátor mondjuk, hogyha kereskedelmi galériákkal dolgozik, és ezt a művészt mondjuk beviszi valahova, és aztán utána nem tudom, pörgeti a vele való barátságát ilyen-olyan közegekben, akkor ezt lehet sikernek nevezni, és vannak azok a művészek, akik abszolút eladhatatlanok, viszont megőrülnek értük a biennálék. Ez is egy karrier, ez is egy siker, ezt is tudja egy kurátor segíteni, vagy gátolni, vagy nem is tudom, társául szegődni ennek a sikernek.
2: De akkor ezért együtt sírunk, együtt nevetünk dologért. Most két sikeres utat mondtál, tehát most nem mondtál olyat, ami mellényúlás, mert ez csak két külön irány akkor.
3: De nem, ez a mellényúlás, mert tudod, valami, ami mondjuk 2015-ben így megpróbálja valaki, és úgy tűnik, hogy ez, és akkor 2022-ben meg mindenki rájön, hogy fú, hát hogy tulajdonképpen ez volt a legizgalmasabb azokban az években. Szóval, hogy ez pont az az izgalmasabb szerintem a kurátorságban, hogy nem egy ilyen már előkészített, vagy előrágott, vagy előemésztett dolgot azzal dolgozol.
2: Hát ott fedezett
3: hanem,
2: fel ezt.
3: Hanem, hogy tulajdonképpen a kurátori munka maga is dönti el, hogy aztán akár egy-két évvel, vagy egy évtizeddel később mi az, amire azt mondjuk, hogy na ez siker volt.
2: Hát
3: szóval ez bonyolult, ez nem olyan egyértelmű, hogy fú, de mellé nyúlt. Hát nyilván vannak kurátorok, akik aztán végül is nem tudom, de itt a magyar intézményrendszer meg annyira diszfunkcionális, hogy itt meg tulajdonképpen nem is lehet erről beszélni igazán. Tehát az a fajta karrierív, hogy valaki elindul mondjuk a pici fringe helyeken, és aztán utána a közép méretű intézményekben kap lehetőségeket, és akkor végül a nagy, és aztán a nemzetközileg, és hogy ez az, hogy ezek nincs. A lépcsőfokok, ezek úgy össze-vissza vannak töredezve, meg mindenféle más szempontok alapján működnek, úgyhogy ez ilyen szempontból is nehéz megítélni. Hogy...
2: Értem. Nem, arra gondoltam, megmondom őszintén, hogy mondjuk van, hogy az embernek a fülébe súgja, hogy figyeld ezt és ezt a színészt, mert ez nagyon sokra viszi. Uh-huh. Vagy ez az író, a következő Nobel-díjasunk kezd el olvasni. Igen. Tehát ilyesmi, ilyen belső tippekre gondolok, hogy valaki fogad valakire, nem pénzbe, uh-huh. de mondjuk időben, meg szellemileg, meg egyáltalán, és aztán abszolút nem az történik. Tehát igazából picit ilyenre gondoltam, hogy na ő egy nagyon, és akkor kiderül, hogy nincs rá igény.
3: Van ilyen, igen. Aha. Van. És akkor megint az, hogy vannak olyan személyes kapcsolatok, ami miatt a kurátor újra és újra megpróbálja, vagy a művész, és akkor van meg, hogy hagyja, ahol van, és másfél forró nyilván, szóval, hogy szerintem ez benne egyébként az izgalmas, hogy meg ez benne a felelősség is, hogy tulajdonképpen az, hogy ki az, aki már melyik művész, erről nem fogunk ugye most beszélni, azt mondtad, de hogy melyik művész kap aztán lehetőséget, hogy ebben a kurátoroknak már eleve nagy szerepük van.
2: Lehet, hogy majd egy másik alkalmat csinálunk, ha lesz kedved. Nem, ez most nem a szokásos udvariassági formula, hanem tényleg terveztünk erről beszélni, de hát van egy stúdióidő, úgyhogy azért kell csak most abba fejeznünk, szépen mondva. Somogyi Hajnalka kurátor, az Obbiennale alapító vezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a beszélgetést.
2: Hát ahogy itt most elővágásban jeleztem, ugye egy fél témánkra nem jutott idő, de azt hiszem, hogy a kurátorságról valahogy sokkal izgalmasabb volt beszélgetni most, mint a művészeteknek a láthatóságáról, úgyhogy lehet, hogy visszatérünk rá, ha úgy alakul. A mostani műsorban ennyi fért bele, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamosvonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. A Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Júniusban már a második egymást követő hónapban csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezet élelmiszerárindexe 130,3 pontra mérséklődött, ami havi alapon enyhe csökkenést jelent, de még mindig 1,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A gabonafélék, a cukor és a tejtermékek ára csökkent, miközben a növényi olajok és a hús drágultak. A húsárindex júniusban rekordmagas szintre emelkedett, főként a baromfi és juhús drágulása miatt. A teljes index ugyanakkor továbbra is csak nem 19%-kal elmarad a 2022 márciusában mért csúcstól. Dél-Korea 2030-ban saját holdra szálló egységet küldene a holdra. A magáncégekkel közösen fejlesztett leszálló egységet egy 3-fokozatú Nuri hordozó rakétával indítanák. Ezzel 2 évvel előre hoznák az ország első holdra szállását, és nem várják meg az új generációs rakétákat. Dél-Korea emellett 2035-re több száz alacsony pályás műholdból álló kommunikációs hálózatot építene ki, a Starlinkhez hasonló saját rendszerként. A kormány a műholdas adatok hasznosítására magáncégekkel közös társaság létrehozását is tervezi. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részlegvezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület élére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTVA konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOT Fesztivált. Az 50 éves rendezvény 14. éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és a bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 142.661 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8,5 milliárd forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,4%-kal realizik 3.890 forintra, az OTP 4%-os pluszban 46.900 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal korrigál felfelé 2.664 forintra, a Richter pedig 2%-os mínuszban 12.090 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a párizsi Kakaron stagnál, a frankfurti DAX 6%-os pluszban, a londoni tőzsde 1%-os mínuszban, a milánói 0,5%-ot emelkedik, Madrid pedig 8%-kal a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 308 forintot kérnek, 1 svájci frankért 384 forintot kell adni, 1 cseh koronáért 14 forintot, 1 angol fontért pedig 411 forintot kérnek. Az olajárakra rápillantva 4%-kal olcsóbb a Brent, $72.50, 6%-kal megy le a WTI ára, $68.20-re. Az aranyára továbbra is drágul 1,5%-kal, egy unciáért $4,186 kérnek, 2%-kal drágább a platina, 2,8%-del az ezüst, a palladium 0,5%-ot drágul.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég. Helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Ha lehetséges még fokozni a stílust, a sportosságot és az eleganciát ötvözve jó sok technikai különlegességgel, hát a BMW sohasem rest megtenni. Így történt ez a márka zászlós hajójánál, a vadonatúj 7-es sorozatnál, amely ugyan modellfrissítésnek indult, de teljesen új mércét állított fel a luxus kategóriában. Apró figyelmesség, hogy a bajorok napokkal a stuttgarti csillagos konkurencia éppen távozó félben lévő, de búcsúzól még megújított elektromos csúcsmodelljének bemutatása után léptek a nyilvánosság elő saját csúcskategóriás limuzin családjukkal. Az új 7-es sorozat azonban a többféle villanyhajtás mellett nagyon imponáló teljesítményű konnektoros hibridet is megvillantott. Bár a 7-es sorozat minden generációja a BMW-nél mindig egy technológiai korszakváltást jelez, a mostani fejlesztések messze kiemelkedőek. A debreceni gyártású iX3-as Neue Klasse hengeres akucellára épülő architektúrája jelenti ugyanis a technológiai fundamentumot, a már ismert egyedülálló panoráma kijelző és ott virít az új luxuslimuzonok szélvédőjén. A valóban mellbevágó technikai jellemzőkről hamarosan részletesen, de álljon még itt annyi kedvcsinálónak. Ugyan a Neue Klasse felsőbb kategóriába lépett, de mi azért most meglátogattuk az első fecskét gyártó debreceni BMW bázist, és bizony meghökkentő dolgokat láttunk. Például madárleseket, birkanyájat, mélylegelőket, önjáró szállító járműveket, elképesztő technológiai és robottechnikai színvonalat, no és 500 méteres és még annál is hosszabb gyártócsarnokokat. következnek tehát a részletek Salgó Andrással, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatójával. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
4: Szervusz, és a hallgatókat is üdvözlöm. Így van, ahogy a bevezetőben is elhangzott, két nagyon fontos dologot szeretnénk ma itt bemutatni, és talán kezdjük a hetes BMW-vel, hiszen
3: igen,
4: a felvezetés
3: az igen.
4: is erről szólt. Ugye a pekingi autószalonon április végén volt ennek az autónak a világpremierje, és azért a BMW életében a ráncfelvarrása vagy a modell frissítések azok általában elég szerények szoktak lenni, hiszen időtálló formaterveink vannak, és ez a formaterv és időtálló, de itt egy egészen mélyreható frissítés történt, és az autónak a teljes megjelenése igazából átalakult, és a 7-es BMW ugye nyilván a márkának a zászlós hajója, egy még magasabb luxust áraszt az egész autó megjelenése, egy ilyen nagyon letisztult, egy nagyon monolitikus formanyelvet hoz, egy kicsit ugye hajaz is erre a bizonyos iX3-asra, amit ugye itt Debrecenben gyártanak.
3: Sőt, én még mondanék mást is, ha az nem sértő, egy Rolls-Royce körmonait látom felidéződni.
4: A vállalatcsoporton belül, ugye igen, van még feljebb, de valóban, tehát hogy egy cél is volt, hogy a modellt még inkább feljebb pozícionáljuk, de ez nem csak a külső formával, hanem igazából egy olyan technológiai megújulással is történt, amiben ezek a neue Klasse elemek megjelennek. Ugye a neue Klasse modell az X3-assal indult el, de a BMW azért elmondtuk már korábban, hogy a következő két évben, amit most éppen élünk, kb. 40 olyan újdonság érkezik, ahol a neue Klasse technológia valamilyen formában már ott lesz, és ennek az X3-as után ugye az első ilyen megjelenítője az a 7-es BMW. De hogy mit is jelent ez? Az akkumulátor cellák teljesen megújultak, tehát ebben is az a hatodik generációs akkumulátorcsomag jelent meg, hengeres cellákkal, más beépíthetőséggel, és nyilván ez a hatótávra, illetve a menetteljesítményekre is abszolút pozitív hatást gyakorol.
3: Sőt, ugye ezt láttuk Debrecenben, hiszen ott van a gyárnak az akkumulátor gyára is, a gyár egyik sarkában, hatalmas méretű, tegyük hozzá, hogy Magyarországon jártam már hasonlóban, a negyedesen volt, de az a hengeres megoldás, ez egy különlegesség. Ráadásul ugye teherviselő elemként is funkcionál, nem véletlenül készült ez.
4: Így van, és sokkal jobban lehet csomagolni, vagy összeállítani egy autó tervezésén is, tehát helytakarékosabb is, és nyilván jó hatással van az autónak a hatékonyságára. A 7-esből egyébként rögtön több elektromos kivitel is érkezik, i7-esként, de 720 kilométeres hatótávja van egyébként jelenleg a legjobb hatásfokú elektromos autónak. De nem csak az akkumulátorok újultak meg, hanem szintén egy neue Klasse sajátosság, az autónak teljesen új lett a beltere, hiszen ez a BMW Panorama iDrive, vagy Panoramic iDrive rendszer.
3: Amit ugye az iX3-asban láttunk először.
4: Az iX3-asban láttunk először, amit hogy a hallgatók is jobban el tudják képzelni. Leginkább arról ismerhető fel, hogy a műszerfal, mint olyan klasszikus formájában már átalakult, és a szélvédőnek az alsó sávjában, de a teljes szélességében van egy Panorama Vision, vagy Panoramic Vision nevű kijelző, amit mi személyre szabadtunk, különböző adatokat kitettünk, ennek három szegmense van, egy fix szegmense, de két másik szegmensben pedig mindenféle adatot be tudunk
3: vinni. Hat adatot tudunk kitenni, három fix.
4: Így van, és ami nagyon klassz ebben az autóban, és ez a 7-esben is nagyon szépen működik, hogy a vezető tekintete az tényleg vezetés közben az úton marad, hiszen nem kell elnéznie vagy lenéznie a kijelzőkről. Noha, a kijelzők száma azért megvan, tehát van a vezető felé forduló 17,9-os kijelzőrendszer, ami szintén egyébként a kormánykerék elengedése nélkül is bizonyos részei amúgy elérhetőek, illetve ez az első olyan BMW, ahol az utas előtt is megjelenik egy kijelző, ugye ez egy luxusautó, hosszú távú utakról szól, tehát az autót, aki a mostani 7-est és ezt az új 7-est hasonlítja össze, ott belülről rá sem ismer, mert egy egészen új autó született.
3: Ez nem csak luxus megjelenést kölcsönöz egyébként ez a megoldás, hiszen az X3 SUV, amit ugye Debrecenben gyártanak, azért az nem nevezhető luxusautónak, az egy prémium szegmensbe tartozó autó, de összességében a teljes beltér átalakítása a 7-es sorozatnál annyira fiatalossá, annyira üdévé vált, és ugye azért néhány megoldással ugye több van benne, mint az iX3-ban, úgy ez az egyveleg jelenti a luxust.
4: Így van, illetve hát egy kijelzőről még nem beszéltünk. Van egy színházi képernyő, theater screen a hátsó sorban
3: így igen.
4: Van, ami ugye az előző, vagy most a leváltott hetesben is már benne volt, de itt ez funkciójában, meg tartalmában egy továbbfejlesztés. Úgyhogy azok a piacok, és főleg azok az utasok, akik inkább jobb hátul vagy bal hátul kívánják az utazást élvezni, ott egy egészen új funkcióval bővült ez a dolog.
3: A kormánykerékről nem beszéltél, pedig az is az X3-ból öröklődött. Ez a megoldás ugye függőlegesen van a kétosztatú. Minek hívják ezt a...
4: Hát küllők igazából a kormányon.
3: A nagyon furcsa számomra, de nagyon jó használható.
4: Jól használható, de ugye ha az ember csak beszél róla és nem vezette, úgy nehéz azért elképzelni,
3: igen,
4: de
3: igen.
4: Ugye hiába van függő külő, az nem zavarja a műszerfalat. Hiszen nincs mögötte műszerfal. Viszont ami technológiailag a kormánykeréken is ott van, ez az úgynevezett ShyTech technológia, ami azt jelenti, hogy mindig csak azok a funkciók aktívak, amire éppen szükségünk lehet. Tehát menet közben, hogyha haladunk, akkor például a parkolás
3: nincs
4: bekapcsolva, hiszen erre nincsen szükség. Ha bejön egy bejövő hívás, akkor csak a felvevő gomb zölden aktív, nem mind a kettő. Tehát egy csomó olyan dolog, ami egyébként a vezető figyelmét nem vonja el, és ez is egyébként a vezetés biztonságát segíti.
3: Eddig is dugig volt vezetés támogató elektronikával az előző klassz hetes osztálybeli bármelyik modell, és úgy az X3-ban megismertünk egy pár nagyon korszerű eljárást, gondolom, hogy az mind átkerült ide, plusz még meg is fejeltétek.
4: Így van, ez az úgynevezett szimbiotik drive hajtás technológia, ami azt annyit tesz, hogy az autónak a vezetés támogató rendszereit az elektromotorokkal olyan finoman összehangolja a rendszer, hogy egy rettentő kényelmes, nagyon-nagyon hát finom lassulások, finom gyorsulások, nagyon finom mozgások jönnek ki ebből, tehát ez is az autónak a luxus színvonalát.
3: Itt is 98%-os a fékezési hatékonyság?
4: Nem. Itt erről nem beszélhetünk, mert ez az autó, ugye ez egy Neue Klasse technológiával felvértezett modell, de ezt azért az elején nem Neue Klasse modellként tervezték, de ebben a szegmensben is ugye itt nagyon magas az ügyfelek elvárása, de egy olyan működést fog hozni, ami biztosan egyedülálló lesz. Ami egyébként szintén a hetes BMW-nek egy nagy előnye, hogy rögtön a piaci bevezetéskor egy nagyon széles motorkínálattal indulunk, tehát lesz belőle egy 740 benzines kivitel, lesz belőle rögtön kettő plug-in hibrid, a 750 EX-Drive, illetve az M760 EX-Drive, és három elektromos kivitel is az i7-esekből, és a BMW, és érkezik utána évvégén egy 740 D is, tehát lesz belőle 6 hengeres dízelünk, 313 lóerővel.
3: Ez a bátorság.
4: De ami egy jó hír lehet a vérbeli BMW-seknek, hogy már azt is bejelentette a vállalat, hogy jövőre egy V8-as benzines erőforrás is gazdagítja majd a kínálatot. Úgyhogy nagyon széles az a paletta, amivel érkezik.
3: A plug-in hibridről annyit mondjuk el, 80 km fölötti ugye a hatótávja, egy ilyen böhöm autónál egyébként ez nagyon szép eredmény.
4: Igen, illetve itt is azért az autó működése egy olyan finom és egy olyan hatékony módon történik, hogy itt csak hogy elképzelhessék a hallgatók, ez egy 612 lóerős autó, tehát az M760-e plug-in hibrid azért 800 Nm-es nyomatéka rendelkezik, de 4,2 másodperces a gyorsulása, és 250 km/h-ban van limitálva a végsebesség, tehát egy nagyon-nagyon jól használható autó, és 140 km/h-s sebességgel is tud menni tisztán elektromosan. Igen, de ez csak az egyik verzió, ugye egy nagyon széles kínálattal érkezik, ami még fontos, hogy az autónak a gyártása egyébként Dingolfingben indul, Bajorországból 2026. júliusában, úgyhogy az első autók azok valamikor szeptember folyamán Magyarországra is meg fognak érkezni.
3: Ha jól tudom, a legjobb gyorsulási idő az 3,8 másodperces, ugye?
4: Így van.
3: A VLTP szerint.
4: Így van, de igazából a 7-es BMW-nél és az a BMW-nek a stratégiája, hogy mindenféle ügyféligényt szeretnénk kielégíteni, tehát itt is a hangsúly tényleg a hatodik generációs akkumulátor csomagon van, de továbbra is vannak benzines, dízel és plug-in hibrid modellei.
3: Az elektromos változat ebből szerintem az egyik legkiemelkedőbb, még itt a dízel visszajövetele és a plug-in hibrid mellett szerintem. Épp ezért beszéljünk egy kicsit róla. Úgy tudom, két motoros ugye minden modell, tehát négy kerékhajtású, és ez kivételesen még az előző generációs villanymotor. Szándékosan maradtatok ennél?
4: Ugye egy modellpaletta teljes megújítás, az nem tud egyik percről a másikra történni, tehát van egy csomó olyan technológiai elem, például az autónak a platform és az úgynevezett Klár platform, amire épül a 7-es BMW, ami kötöttség volt, viszont ezek nagyon jól méretezhető alapok, és ebbe az architektúrába tudta integrálni a BMW az új akkumulátorcellákat. Tehát itt a technológiai rész az egyfajta összeházasítása az eddigi 7-es BMW-nek és ennek a Neue Klasse generációnak. Úgyhogy, de egy nagyon hatékony, nagyon jó és nagy teljesítményű modellt sikerült ezzel megalkotni. Ugye azt az elején mondtuk, hogy 720 kilométeres akár a hatótávjának az elektromos modellnek. Egyébként ezt i7 M70 X-Drive-nak hívják a csúcsmodell, tehát ez egy M-performance modell, 680 lóerős, 1100 Nm. Ezek olyan adatok, ami
3: 1100 Nm.
4: Korábban azért nagyon...
3: Az én autóm 320 Nm-es.
4: Na, tehát a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon széles az a kínálat, amivel jelentkezik a BMW, hiszen mi egy globális márka vagyunk, globális modell kínálattal, és a 7-es BMW egyébként mind az ázsiai kontinensen, mind az amerikai kontinensen, de Európában is amúgy nagyon sikeres.
3: Annyira új ez az autó, hogy még nem sikerült minden adatot föllennem az interneten, pedig kerestem, remélem nálad azért megvannak a méretek, mert nem tudom. Úgyhogy ráadásul átsiklottunk a külső dizájn részleteken, és azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy nagyjából, nagy vonalakban, hogy miből lehet fölismerni ezt a 7-es sorozatot az előtthez képest.
4: Ez az autónak teljesen átalakult az orra, és egyébként a fara is, de az orrában a fényszoroknak a pozíciója máshova került.
3: Teljesen viszintesett a nappali menetfény is, ugye?
4: Így van, illetve egy kicsit még, tehát keskenyebbek lettek a nappali menetfénynek a lámpatestjei, megváltozott egy picit a fényszoroknak a pozíciója, hogy ebben az autóban egy ilyen kéttonusú fényezés is, ami a BMW individuál csomag részeként elérhető. Az oldalprofi az relatíve hasonló az eddigi 7-es BMW, viszont hátulról itt is még keskenyebbek a hátsó lámpák, és szinte össze is érnek, úgyhogy azért messziről jól
3: azonosítható. Nagyon mutatós a piros csík, igen, hátul.
4: Így van, és az autónak, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit a Rolls-Royce-ra emlékeztet.
3: Hát nagyon.
4: Tehát pontosan ez az egy tömbből faragott hangulata az, hogy nagyon-nagyon sok a fémfelület, nagyon monolitikus, erre talán nincs is szebb magyar szó, de hogy ezért ebből látszik, hogy ez egy vadonatúj modell.
3: Mikor érkeznek a modellek? Milyen ütemezésben? Hányat lehet eladni egyébként ebben a kategóriában egy ilyen full autóból?
4: Ja, ez piacfüggő, nyilván a BMW kínálatán belül is ez abszolút a luxus szegment képviselő, de ezért globálisan elmondható, hogy a BMW ebben a kategóriában fej-fej mellett ad el a másik német versenytársal, tehát tényleg a világ egyik legsikeresebb modelljéről van szó, ami a luxus kínálatot, vagy a luxus szegmenst jelenti. Ugye először a 740-es verzió érkezik, illetve az i7-esek, és aztán az ősz vége fele megjön majd a dízel, megjönnek a plug-in hibridek, és ahogy mondtam, bejelentettük azt is, hogy jövőre lesz belőle V8-as is.
3: Tavaly, talán októberben mutattátok be ugye az X3-ast, ami Debrecenben készült, majd nem sokkal rá lelepeztétek az i3-ast, ha jól emlékszem, ugye ugyanazt az architektúrát kapta meg, mint az iX3, tehát az a második gyermeke a BMW-nek ebből az új sorozatból, és hát ugye a 7-es család lesz a harmadik szerelemgyerek. Miután megbeszéltük, hogy ide jössz a stúdióba, és így kicsit beszélünk azért az első szülöttről is, elmentünk Debrecenbe, és meglátogattuk a gyárat. Nem voltunk ketten, egyedül nem voltam, nem voltak rajtam külön még újságírók, tehát nem nekem szervezted a programot, de mégis hallatlan élményekkel gazdagítva tértem haza. 1990 óta járok több helyen a világban, nagyon sok autógyárat láttam már, nagyon korszerű mindig az akkori időszaknak megfelelően, de én még ilyen gigantikus, bődületesen, ügyesen megtervezett gyárban nem voltam. Ugyanakkor meg kívülről én azt hittem, hogy egy lepukkant telep. Egy kicsit Budapesten éreztem magam, a főpolgármester szavai csengtek a fülembe, hogy mi legelőtt kell csinálni, kaszálás helyett kicsit gazos volt minden, aztán kiderült, hogy ez egy tudatosság, ez egy stratégia, és baromi ügyes az egész ötlet.
4: Így van, tehát ez egy nagyon fontos gyár a BMW Group életében is, hiszen ez az első úgynevezett iFactory koncepciója alapján megépült gyár, ami azt jelenti, hogy normál működésben fosszilis energiát nem használ a gyár, tehát mindent megújuló energiával végez el, és egyébként ennek a az egész koncepciónak egy nagyon fontos része az a fenntartatósági elem, hogy a gyár, ugye ez egy 400 hektáron elterülő gyár egység, aminek sok épülete van, de ugye sok szabadon lévő része, és hogy ezeket a szabadon lévő részeket úgy alakította ki a BMW, hogy a biodiverzitást maximálisan szem előtt tartotta. A gazos, vagy mélegelő, vagy nem tudom én minek.
3: Ez időzélbe tegyük a gazost, mert az egyetemmel karöltve válogatták a magokat, elég sokfajtát, és tudatosan van vetve.
4: Így van, és hogy csak a gazos, csak azt pont azt úgy szeretem volna átfordítani, hogy ez egy nagyon komoly tervezés, hiszen itt a földnek a víz megtartó képessége az egy hatalmas szempont, és itt egy nagyon tudatos tervezésű élővilág jön létre, és az élővilág az valóban olyan fokig elterjedt, hogy ma már látszik, hogy teljesen koncepcionálisan vannak bevetve, illetve elültetve a különböző növények, cserjék, fák, és olyan szintig is komolyan gondolt ezt a BMW, hogy még azt is figyelembe vett, hogy bizonyos üzemek mellett milyen pollen,
3: milyen növényeket
4: ültet, hogy a polleneknek a szállása a levegőben is hatással lehet.
3: A festőüzem mellett nincsen. Üzem,
4: pontosan. Illetve az is nagyon fontos volt, hogy olyan madarakat, olyan vadvilágot is odavonzunk, ami szintén ezt a biodiverzitást, meg ezt a körforgást segíti.
3: Mert

0: nekem is lehetett látni, hallatlan precizitás van, hallatlan tisztaság, és ez az akkumulátorüzem például, ami nálatok van, és ellátja az üzemet, az valami fantasztikus méretű és tisztaságú és technológiai színvonalat képvisel.
1: Így van, ahogy ott elmondták a bejáráson is, ugye a létező legmodernebb elvek meg struktúrák alapján építették a beszállítói rendszert, és egy ilyen úgynevezett új szerkezetes beszállítói rendszer működik, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a szerelősor mellé érkezik a beszállítótól az alkatrész. Ugye itt is a karbonlábnyomot lehet csökkenteni, hogy már nem kell a házon belül is vinni a különböző alkatrészeket, de az egész gyárnak a kialakítása, az átjárhatósága, a különböző üzemeknek az előremutató fejlesztése, tervezése, ez mindegy egy nagyon előremutató egységként áll össze.
0: Nekem nagyon tetszett a lazaság, a vezérigazgatóval többször összefutottunk, akiről nem mondtam volna meg, hogy vezérigazgató, mert ugyan a munkás ruhában volt, mint a többi, sőt együtt volt a melósokkal, és nagyon sokszor kimennek az emberek az épületekből, ilyen jurtákat, jurtaszerű pihenőket épített a gyár, egy kis magyar hagyományos emléket állítva a hagyományoknak, szóval nagyon jó pofa volt. Ami nagyon érdekes még, hogy vizet nem használ a gyár, gyakorlatilag mindent újra visszaforgat, és csak az után töltésre kell hozzányúlni a vízbázishoz. Ugye saját elektromos hálózatot épített ki, minden saját.
1: Így van, tehát a létező leghatékonyabb, meg önfenntartóbb rendszer a dolog, és ahogy mondta te is, vezérigazgató úr is, nagyon gyakran vesz részt, és járja körbe a gyárat, és egy valóban egy nagyon közvetlen valaki. A végén a szuper technológia mellett, ugye az emberi faktor azért az egyik legfontosabb, hogy a gyár egy humán állomány szempontjából is egy igazi világszínvonal.
0: 30 másodpercünk van, a szuper technológia, az iX3 hogy zakatol?
1: Az iX3-ból már 50 ezer darab ott megrendeltek, ugye egyelőre csak az európai vagy Európán kívül csak néhány országban indult el az értékesítése, úgyhogy nagyon jók az első visszajelzések.
0: Idehaza?
1: Idehaza is gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb elektromos modellünké vált, úgyhogy a Neue Klasse az nem csak egy ígéret, hanem most már egy beváltott ígéret.
0: Nagyon köszönöm, hogy voltál. Kedves hallgatók, önök Salgó Andrást, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a

0: Creative Survivor. A sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamos vonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tisza párt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt, erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt holnapra és holnap utánra vörös riasztást adtak ki. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online terület élére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTVA konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOT Fesztivált. Az 50 éves esemény 14. éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és a bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-ot emelkedik 142.646 pontra, a részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter még mindig mínuszban 2%-kal 12.090 forinton, a MOL 2.4%-ot emelkedik 3.890 forintra, az OTP 4%-kal megy följebb 46.880 forinton, a Magyar Telekom pedig 2%-kal a pozitív tartományban 2664 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE enyhe 1% mínuszban, a frankfurti DAX 7%, a párizsi CAC-on 3%-ot emelkedik, a milánói börze 6%, a madridi IBEX 9%-ot drágul. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en vegyes képet látunk, a Dow Jones 1,2, az S&P 500 emelkedik, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq Composite 8,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 308 forintot, egy svájci frankért 384 forintot, egy euróért pedig 353 forintot kérnek. Stagnálnak az olajárak, a Brent típusú kőolaj 71,90 dollár, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 68,60 dollár. 1,4%-kal drágul az aranyára, egy unciáért 4180 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég. Helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Folytatjuk műsorunkat, megérkezett Magyarországra a prémium luxus SUV-k bestsellere. A Mercedes-Benz GLE igazából már 2018 óta vezeti kategóriája sikerlistáját, ezért a mostani második generációsnak is nevezhető változat valójában egy komolyabb ráncfelvárásnak számít. Viszont mára eltűntek a négyhengeres motorok és a dízel hibrid hajtás. A helyüket hatalmas teljesítményű hathengeresek vették át. Az általános négykerékhajtás és kétféle karosszéria forma mellett hathengeres benzines, plug-in hibrid, sőt mindjárt kétféle erősségű dízelmotorban is választhat az a vásárló, aki nem várja meg a hamarosan érkező V8-ast, amelyet az AMG helyett elsőként a frissült GLE SUV-ba lehet megrendelni. A nyár eleje másik csemegéje lehet a Mercedes EQS 5 év után frissített változata. Ebben a formavilágban és típus jelzéssel a megújult EQS az utolsó dobása a stuttgartiaknak, viszont amit összehoztak, az egyedülálló. A technikai részletek lenyűgözőek, így beharangozásképpen elég csak annyit megemlítenünk. A 800 voltossá vált architektúra 122 kWh-s akkucsomaggal, négyféle teljesítményszinttel és akár 926 km-es hatótávval igyekszik magához édesgetni a vastagabb pénztárcájú vásárlókat. Tehát következzenek a valóban extravagáns részletek Frencsik Mihálytól, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
4: Köszönöm a meghívást!
3: Kezdjük a GLE-vel. Azt tudom, hogy az utcák tele vannak Mercedes SUV-okkal, SUV-kkel, egészen az A-tól a S-osztályig majd, hogy nem bezárólag. A lényeg az, hogy ugye ez a kategória az egyik legkelendőbb a mai piacon, viszont a GLE messze kilóg a sorból, a felszereltségben és technikai színvonalban. Miért kellett mégis hozzányúlni egy 2018 óta nagy sikernek számító modellhez?
4: Egyrészt azért, hogy mindig frissek tudjunk maradni, mind technikai fronton, mind pedig manapság nem elhanyagolható szoftveres fronton. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően változnak az ügyfelek igényei, az elvárásai, és ezeket igyekszünk maximálisan kiszolgálni a legújabb fejlesztésekkel, amiket ez az átfogó nagy frissítés is magában foglal. Ugyanis nem csak egy szimpla faceliftről van itt szó, nagyságrendileg 3000 alkatrész került átdolgozásra per újult meg a modell esetében, és tulajdonképpen érintette az egész autót. Az egész autó eleje megváltozott, megváltozott vele a karaktere, ahogy te is láthattad a nemrégiben megtartott sajtóbemutatón. Megjelentek rajta a csillagmintás hűtőmaszk, megjelent a fényszóróban a Mercedes-Benz csillagmintájú nappali menetfény, ami igen, valóban megosztó tud lenni, viszont nagyon hangsúlyozza az autónak a megjelenését, a márkaidentitást, amit szintén megújít, igyekszik megújítani mindig a központ, és tulajdonképpen ezek vezettek ahhoz, hogy most így 2026-ra kapott egy átfogó frissítést a modell.
3: A frissítés azt jelenti, hogy két modellváltozatot is láthatunk megújult külsővel. Ugye a GL egy normál SUV formavilágot idéző, tehát ilyen terepjárós, emelt, hasmagasságú, hát szabadidő autónak számító autót látunk, másrészt pedig egy kupé verzióját ennek, ami egy nagyon dögös. Van különbség egyébként a érdeklődésben? Melyik a kedvenc formavilág ma Magyarországon?
4: Összességében elmondható, hogy a kupé népszerűbb. Ugye említetted
3: Látványosabb, említetted
4: a dögös szót. Én ezt magamtól nem mondtam volna, de maximálisan egyetértek vele. Egy sokkal sportosabb tetővonalú járműről van szó, ugyanakkor a csomagtere szintén tisztességes, tehát nem szenved csorbát. Családosoknak is bőven megfelelő helyet biztosít egy hosszabb utazásra. És hát a road presence, a jelenlét az úton, az önkifejezés módja, amiért az emberek egy ilyen autót választanak, ezért is gondolom a kupét népszerűbbnek az SUV-nál.
3: Én nem értek veled egyet, hogy megosztó a csillagmintázat, ki van világítva, sőt, szerintem elképesztő látványos, és más márkák is követik már ezt az iskolát, csak esetleg gyengébb módon. Szóval nagyon jól néz ki, nagyon sokat dob az autó megjelenésén, különösen ha visszapillantó tükörbe pillant az ember, éjszaka mögötte föltűnik egy ilyen orr. Mi az, ami a leglényegesebbnek tartasz a formai változásban és a beltérben? Mert a beltérben is hatalmas különbségek vannak az előtt modellhez képest.
4: Külső formai változásokat tekintve, ugye mivel ismét mondjuk, ugye, hogy nem egy új generációról, hanem frissítésről van szó, a lemezek minimálisat változtak.
3: Nyilván nem is lehet, hiszen az, akkor már egy új autó lenne, és nagyon drága lenne.
4: Így van, újra certifikálni kell, stb. Stb. Viszont ugye az egész autó front maszkja megváltozott, a karaktere, az arca mondhatni az autónak. Uh-huh. Ugye megvilágított Mercedesben csillaggal, ami piacoktól függően szabályozva van, hogy éppen megvilágítható-e vagy sem. A hűtőmasznak a kis Mercedesben mintázatú díszbetétei, amik ugye szintén a márkajelet hangsúlyozzák, a fényszóróba bekerült ez a minta, természetesen a hátsó lámpák sem maradtak érintetlenül, oda is bekerültek a Mercedes-Benz csillagmotívumok, és ugye ezek a motívumok a 2023-as bemutatása óta az aktuális E-osztállyal kerültek bevezetésre, és fokozatosan minden egyes modellünk megkapja. Úgy gondolom, hogy abszolút egy összetévesztetetlen, és nem csak a visszapillantó tükörből sötétben, hanem hogyha az autó után megyünk az éjszakai vezetés során.
3: Hát a lámpatestek is nagyon változtak hátul, ott is csillagbetétet kaptak, ugye? És egészen más megjelenést kölcsönöznek a hátsó traktusnak, mint az előd, vagy az első modell változat. De ha beülünk a kormány mögé, akkor üt nagyot a változás. Ott azért már nem kellett ennyire óvatosnak lenni.
4: Nem kellett óvatosnak lenni, viszont hamisíthatatlanul hozza az úgynevezett welcome home, üdvözöljük itthon életérzést, amit egy Mercedes-Benz tulajdonos mindig is érez. Tehát ha egy olyan ember, aki Mercedes-t vezet, vagy akár valaha vezetett már Mercedes-t, beül ebbe az új GL-be, azonnal tudni fogja, hogy hova nyúljon, pedig megújult a kormánykerék, visszatértek a fizikai gombok a kormányra, a teljes kijelző koncepció megújult.
3: Ugye megkapta azt az egybefüggő teljes műszerfal szélességet átívelő, három részből álló hatalmas kijelző panelt.
4: Így van, igen. Egy közös üvegfelület alatt három kijelző, ez az úgynevezett superscreen rendszer a Mercedesnél.
3: Nagyon látványos.
4: Három darab 12,3-szoros kijelző van integrálva egy rendszerbe, ami mögött említésre méltó, hogy az új MBOS operációs rendszer dolgozik, ami a Mercedesnek a saját házon belül fejlesztett operációs rendszere.
3: Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógép jött létre. Van már ilyen más testvér, nem testvér, konkurenc márkáknál. Mindenki rájött, aki gondolkodik, hogy ennél jobb nincs, hiszen a 150 fajta önálló processzor az nem tud együtt dolgozni úgy, mint hogyha van egy központi agy.
4: Így van, visszautalva a beszélgetésünk elejére, például ez is tette szükségesre a frissítést, hogy mi is haladjunk ebbe az irányba. De mondanék még egy érdekességet. A vezérlőegységek közül van egy egység, ami a vezetői asszisztens rendszerekért, kamerákért, radarokért, szenzorokért felel. Ez a számítógép folyadékhűtést kapott. Ugye a hétköznapokban folyadékhűtésű számítógépet, hát mondjuk úgy, hogy
3: professzionális
4: felhasználásra nagyon komoly játék teljesítményre kell, itt viszont minden egyes autó megkapja ezt széria felszereltségként.
3: Ez nyilván a gyors számítási sebesség miatt szükséges.
4: Így van.
3: Még egyéb dolgok is változtak, ha jól tudom. Az asszisztens rendszerek is bővültek, sokkal korszerűbb dolgokat lát a vezető, vagy tapasztalhat, mint az előd modellben.
4: Így van, ennek az egyik alappillére az, hogy új partnerrel fejlesztettük már ezt az új generációs operációs rendszert, és az azt kiegészítő vezető támogató rendszereket. Ugye ez nem titok, sajtó nyilvános, hogy az Nvidia lett az új partnerünk ebben, és a velük való együttműködés tette lehetővé azt, hogy például akár 10 kamera is kerülhet az autóba, és ezek a kamerák sokkal fejlettebben, sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban veszik észre a jármű környezetét, és adják a jelet annak az előbb említett központi agynak, annak érdekében, hogy a vezetés minél biztonságosabb, és minél kevésbé fárasztóbb is legyen.
3: Azt úgy tudom, hogy az armatik légrugózást, az aktív kanyarstabilizátort és az S-osztályban bemutatott felhő alapú lengéscsillapító szabályzást is megkapta a GLE.
4: Így van. Ez a GLE SUV-nál egy opcionális felszereltség, tehát az armatik légrugós futómű, viszont abban az esetben, hogyha ezt belekérjük az autóban, akkor felhő alapon képes a nagyobb buckákat, fekvő rendőröket, nyilván nem azt, amit tegnap előtt fektettek le immobil lefúrt módon, hanem az építetteket detektálni, és ehhez alakítja a futóműnek a csillapítását. Sőt, hogyha az autó belemegy egy kátyúba, mondhatni gödörbe, akkor ezt a futómű érzékeli, fellövi a felhőbe, minden Mercedes-Benz jármű számára elérhetővé teszi ezt az adatot.
3: Amelyikben van ilyen rendszer?
4: Amelyik, hát 2015 óta szinte már az összesben, tehát az aktuális modelljénk mindegyiknek a része, és hogyha egy Mercedes mondjuk pár perc múlva ugyanarra jár, akkor annak már a központi kijelzőjén, a navigáción ott lesz egy felkiáltó jel, hogy úthiba várható, és hogyha benne van ez a futómű, akkor még fel is tud rá készülni.
3: És hát az átlátszó motorháztető is egy érdekes, hiszen látjuk, hogy parkolunk, de hát ez már nem is annyira a jövő, hanem a jelen. Viszont a jelen az, hogy megszűnt a dízel-hibrid hajtás, amit én nagyon sajnálok. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, és a Mercedes majdnem egyedül volt az autóiparban ezzel a kísérlettel. Viszont helyette, és a 4 hengeres modell, motorok is megszűntek, helyette itt vannak az új 6 hengeresek, sőt, brutális motorok.
4: Ugye Európában 4 hengeres változatban csak a plug-in hibridek révén lehetett kapni ezt a modellt. Más kontinensen létezik belőle tisztán benzines 4 hengeres változat, viszont nálunk a plug-in hibridek jelentették mind benzines, mind dízel fronton a 4 hengert. Ugye a Mercedes is egy válaszút előtt állt. Meg kell felelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak, ugyanakkor ki kell szolgálni maradéktalan a vásárlói igényeket. És itt húzott egy vonalat, és azt detektálta, hogy sokkal inkább érdemes a portfólión belül a nagyobb motorokra fókuszálni, hiszen azért 2 tonna fölötti járműről beszélünk elég nagy homlokfelülettel, tehát azokat a motorokat tartjuk portfólióban, azokat fejlesszük tovább, amikre valós igény van, ezért került a fókusz a 6 és a 8 hengeres változatokra. Érdekesség például, hogy a 8 hengeres motor az egy teljesen megújult motor, ahogy említetted a beharangozóban, és valóban a GLE családban mutatkozik be, mint AMG verzió, egyébként az S-osztályban már rendelhető, és az érdekessége, hogy ez a motor például már teljes mértékben megfelel az Euro 7-es elvárásoknak. Tehát V8 karakter, erő, hangélmény, mégis maximálisan megfelel a legmodernebb környezetvédelmi elvárásoknak, és visszautalva, hogy miért szűn meg a dízelhibrid, tulajdonképpen azért, hogy azt a forrást, amit a dízelhibrid fenntartására, fejlesztésére fordíthattunk volna, inkább a top-end, high-end szegmensben való motorok tökéletesítését tartottuk fókuszban.
3: Persze ez az kellett, hogy az Európai Unió bizottsága és a parlament is kicsit elmozduljon abból a szigorból, amit itt a zöldítésre hivatkozással kényszerítettek az autógyárakra, és egy kicsit lazult a szigor.
4: Így van, viszont ha már plug-in hibrid, még mindenképpen szót érdemel a benzines változat, ugyanis megszűnt a 4 henger, ahogy említettük, és már a benzines plug-in hibrid 6 hengeres, 3 literes soros 6 hengeres benzinmotorral kiegészítve készül. több mint 100 kilométeres elektromos hatótávval, és ugyanakkor pedig a sejmes hathengeres járásról sem kell többet lemondani azoknak, akik szeretnék ezt a kettős használatot fenntartani.
3: Hát itt a benzinesek ilyen 400-500 lóerő között szórásban vannak, de hát van két dízel változat, 286 és 367 lóerő, és hát szerintem azért ez nagyon keresett lesz.
4: Így van. Tagadhatatlan, hogy ebben a kategóriában meghatározó még a dízelmotorok jelenléte, és meghatározó is marad véleményem szerint egészen addig, amíg lehetővé teszik a szabályzások, a forgalmazásukat. Ennek megfelelően modernizálta a gyártó ezeket az egységeket is. Tulajdonképpen mondhatni hardware szinten, tehát fizikailag a két motor nagyon-nagyon hasonló, inkább programozásbeli különbségek vannak a két teljesítményszintek között, viszont maximálisan megfelelnek a jelenkor szabályzásainak, és hozzák a dízelektől megszokott alacsony fogyasztást, és mégis lehengerlően nagy nyomatékot és jó dinamikát.
3: Mind a két karosszél változat megrendelhető már Magyarországon?
4: Így van, a hat hengeres változatok már rendelhetők. Árlistán rajta vannak, a konfigurátorban is megtalálhatók, mindenki összeállíthatja magának álmai GLE modelljét. A 8 hengeres verziókra egy kicsit várni kell, azok a nyár vége felé kerülnek fel majd a konfigurátorba.
3: Hát addig is itt van egy másik csemege, az EQS. Ez a Mercedesnek a kifejezetten elektromos autóra készült platformját jelenti, illetve annak a csúcsváltozatát, az S-osztályét. Hát ebben a formájában most találkozunk vele utoljára, mert nem jött be piaci alapon ez a dolog. Más márkánál se nagyon dübörög, és hát a két konkurens prémium cég is lemondott erről a fejlesztési irányról. Nem véletlenül tér vissza a Mercedes is a hagyományos karosszéria formához, de ez az autó most így utoljára nagyot dob. Olyan technikai fejlesztéseken esett át 5 év után, ugye 5 éves a modell, hogy az ember csak néz, hogy ilyen létezhet.
4: Kicsit távolabbról kezdeném a megközelítést. Ez az EQ vonal, az EQ széria, ez egy stratégiai döntés volt, és abban a pillanatban, amikor ez a döntés megszületett még sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagy volt a bizonytalanság az autóiparban, és tulajdonképpen csak tapogatóztak a gyártók, hogy merre fog a jövő vinni. Merre
3: a bizakodás volt nagy, a bizakodás, hogy minden elektromos lesz.
4: És a bizakodás, így van. És abban az időben ez egy abszolút jó döntésnek bizonyult, és a Mercedes-Benz stratégiája is ennek megfelelően alakult, hogy úgy gondolták, hogy ezzel egy nagy újítást fogunk véghez vinni, és ezt a vonalat képviseljük.
3: Meg is történt a újítás,
4: meg
3: fantasztikus.
4: Meg is történt, hogy ez az EQ vonal, ezen belül is az EQS volt az első képviselő, követte őt az EQE, ez így házon belül kicsit termékes vonalamat nem elengedve, ez az EVA 2-es padlólemezre épül, ugye az EVA, Electric Vehicle Architecture, és ez volt a Mercedes-Benznek az első olyan platformja, ami tisztán elektromosnak lett tervezve, tehát ezért volt akkoriban egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, mert voltak korábban olyan modelljeink, amiknek volt belső égésű megfelelője, és úgymond egy házasítás során elektromos technológiát kapott, viszont ezek az autók a fehér papírról elektromosnak lettek tervezve, és ugye annak idején, amikor az EQS bemutatkozott a 0-20-as légellenállási együtthatójával, világbajnok volt. Nem volt nála áramvonalasabb sorozatgyártású autó.
3: A legfontosabb változás, hogy 400 voltosról 800 voltosra fejlesztette a gyár az architektúrát, és ugye 200 helyett 350 kilowattal is lehet tölteni. Ez egy nagyon nagy ugrás minőségileg és technológiailag.
4: Így van, óriási ugrás jelent. Mondhatni, itt is haladunk a kor követelményeivel és technológiai színvonalával. Szeretném megemlíteni, hogy attól még, hogy 400-ról 800 voltra változott a fedélzeti feszültsége a járműnek, az autó alapesetben képes a 400 voltos DC töltőkön való töltésfelvételre, tehát olyan technológiát alkalmaz, ami ebben az esetben megossza az akkumulátort két 400 voltos egységre, és probléma nélkül kezeli az összes DC töltőt tulajdonképpen a világon. Viszont ezen kívül technológiailag még történt egy másik hatalmas változás, ugyanis hátulra az elektromotort felváltotta az elektromos hajtási egység, nagyon csúnyán fordítva, ami azért egy egység, mert a motor mellett tartalmaz még egy kétfokozatú váltóművet is, ami azt teszi lehetővé, hogy még inkább kihasználja a rendelkezésre álló energiát, még hatékonyabb legyen az autó, és akár elméletben 900 km feletti hatótávra is képes legyen az autó.
3: amit alapvetően tudnunk kell, hogy 367 lóerős a leggyengébb változata ennek a modellnek, modell családnak, és a következő lépcső az 408, 476 és 585 lóerő, elképesztő.
4: Ekkora tömeghez, ugye itt bőven 2 tonna feletti járműről beszélünk, kell ez az erő nagyság, az erőtartalék, hogy dinamikusan és egy ilyen autónak tehát méretéhez megfelelően tudjuk mozgatni.
3: Street by Wire, ez elsőként Németországban a német gyár autógyárak körében a Mercedes vezette be, és éppen ebben a modellben az, ami elválik a kormány magától a futóműtől, mint egy repülőgépet úgy tudjuk vezetni, és maga a kormány formája is olyan, mint egy repülőgép kormány.
4: Így van, és újdonság nálunk, hogy ez csak a hátsó tengely kormányzással együtt érhető el, tehát így valósul meg az, hogy tényleg átfogás nélkül, valóban praktikusan, késedelem nélkül a hétköznapi életben maximálisan biztonságosan irányítható az autó, és igen, tehát német gyártók közül mi vagyunk az elsők, mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetjük. Idén az év hátra lévő részében nem sokára már elérhetővé is válik.
3: Hát itt is kiegészült a eddigi technika vezetésbiztonság segítő rendszerekre, armatik légrugózás, adaptív távfényszóró, ami 600 méter távolságig képes megvilágítani az utat. Folyamatos frissítés, ugyanazt tudja egy csomó dolog, mint amit az előbb a GRL-nél is elmondtál, tehát egymással kommunikálnak a Mercedesek. Szerintem fantasztikus ebben a kategóriában. Mikortól lehet megvásárolni?
4: Az autó már rendelhető. Az első példányok érkezése is hamarosan elérkezik. Augusztus-szeptember környékére már megtalálhatják az emberek a szalonjainkban az autót.
3: Miután ez az utolsó ebben a szériában, ezzel a modelljelzéssel, mekkora érdeklődésre számítotok?
4: Meglepően nagy az érdeklődés. Tehát volt egy sejtésünk, volt egy úgymond elvárásunk, hogy ez a modell mekkora érdeklődés fog generálni, viszont bemutatása után ez az érdeklődés, ez minden várakozást felülmúlt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó nekifutásnak ez egy nagyon jó modell, nagyon stabil alapokkal, most már végletekig kiforrott műszaki megoldásokkal abszolút az élvonalba tartozik az elektromos luxus szedánok terén.
3: Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók. Önök Ferencsik Mihályt, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 4 óra van, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb hírekkel. Elfogyott a benzin a legnagyobb orosz fekete-tengeri kikötővárosban. Novorossz egyetlen töltőállomásán sem lehetett benzint kapni, és volt, ahol a dízel is kifogyott. A helyiek számára egy térképet is kiadtak, amelyen látható, hogy melyik benzinkúton lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni. A város lakói már június elejétől panaszkodtak az üzemanyag hiányra, és ezen csak rontott, amikor a Krímben elfogyott az üzemanyag, mivel a félszigetről is ide jártak át sokan tankolni. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz, a villamos vonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedés fejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogatná a KKV-szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt. Erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten is ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztást adtak ki. Betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodánkban és az általános iskolánkban Lengyelországban. A törvénymódosítás csaknem egyhangulag fogadta el a parlamenti alsóház, de még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák az eszközöket az iskola teljes területén, a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célból engedélyezi az eszközt, ha a tanulónak sürgősen kapcsolatba kell lépnie a szüleivel, vagy ha egészségügyi okból szükséges a telefon.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 142.619 ponton egy órával tőzsde zárás előtt. A részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter 1%-os mínuszban 12.100 forinton, a Magyar Telekom már 3%-kal megy lefelé 2.652 forintra, az OTP emelkedik 3%-ot 46.860 forintra, a MOL 2,5%-kal rallizik 3.894 forinton. Nyugat-Európában vegyes a kép, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 7%-os pluszban, a párizsi CAC-on 4%, a milánói börze 6%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig 9%-kal a pozitív tartományban. És egy helyesbítés, ugyanis a tengeren túlon a Wall Street-en ma nincs kereskedés, holnap július 4-én az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünneplik, az előző napi záróértékek a Dow Jones 1,1, az S&P 500-as mutató stagnált, a Nasdaq Composite mínusz 8%-on zárt. Az olajárakra rápillantva 2%-kal növekszik a Brent $71.90, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI stagnál $68.60, 1,3%-ot emelkedik az aranyára, egy unciáért $4,180 kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
3: Péntek van, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a fintech világa. Itt a Trend FM-en kezdjük egy kis irodalommal, York napsütése, rossz kedvünk telét tündöklő nyárrá változtatát, és aztán innen az irodalmat hamarosan el is felejthetjük. Itt van Szupán Marci, a Peak alapítója, és Turni Ákos, a Boston Consulting Group AI Transformation direktora. Fintech report, júniusi fintech report, és azért mondtam a rossz kedvünk telét, mert a fintech télnek is vége van, ugye ezt olvastam a report elején. Jól látom?
4: Igen, úgy tűnik, hogy megjött a tavasz. Beköszöntött.
3: De Marci folyamatosan tavaszban él egyébként itt ebben a fintech világban. Azt mondtad, hogy érdekes a riport, tetszett a riport.
5: Szerintem érdekes nagyon. Én azt látom egyébként, hogy az elmúlt néhány év az elég vergődős volt fintech tekintetben. Ilyen hektikus voltak sikersztorik, meg láttunk olyan cégeket, amik nagyon nagyot tudtak növekedni, és használni tudták azt a először a pandémiás időszakot, aztán ott a forrásbőséget, aztán valahogy túl tudták élni azt a sokszerű befagyást, visszazuhanást utána, és mégis valahogy akár gondolhatunk tényleg csak, hogy ilyen nagyon commerce-ek legyünk egy Revolutra, de azért lehetne még ilyen példákat hozni, de mindenképpen vegyes volt a kép, és volt sok vesztes, tisztult a piac nagyon erősen. Azt, hogy most ez tél volt-e, vagy nem, én inkább azt mondom, hogy egy ilyen tisztulásos, vegyes időszak, de most valóban BCG riportjából is az látszik, meg egyáltalán a piacon az látszik, hogy valahogy egy ilyen szintlépés történt a szektorban, és talán nem is az történik, hogy most újra ilyen húrá optimista hangulat kezd újra lenni az egészen, hanem ténylegesen egy érett, kiszámítható növekedéssel működő piacról van szó. Arra számítottam, hogy megkérdeztem, hogy milyen meglepő dolgot találtam benne, mert megszoktak.
3: Hát az a következő, ezt nem csak most azon mosolyog, hogy azt mondtad, hogy érettél, meg azt a hasonlatot akartam, de aztán jöjjön Ákos, hogy ez most nem az a fiatalos kamaszlányos lendület, ami 21-ben volt, hanem ez már egy érett asszony. Ugye tartalmasabb, vagy nem tudom, hogy fogalmaztatok a riport elején. Igényesebb korszak.
4: Abszolút igényesebb korszak, ugye amit lehet látni, hogy ha a legnagyobb ugye, publikus cégeket nézzük, fintech cégeket, akkor még 22-ben körülbelül 40%-kat csinált pénznyereséget, most már jutottunk arra, hogy gyakorlatilag a 3-4, de majdnem 75%-a nyereséget termel. Tehát látszik, hogy eljutottunk ebből a fiatalos, elég a sztori, majd lesz valahogy...
3: Ingyen ebéd.
4: Igen, majd lesz valahogy, igen, ebből eljutottunk abba, hogy tényleg azok tudtak életbe maradni, akik mögött van tartalom, és megelőlegező a kérdést, ami látszik abba is egyébként, és nekem ez volt a legmeglepőbb a sztoriba, hogy elindultunk abba az irányba, hogy a fintech szektoron belül indul a konszolidáció, és most volt először az, amikor meghaladta azt, hogy nem a bankok vásárolják fel a fintekeket, hanem több tranzakció volt a fintekek egymás felvásárlásával M&A tranzakciókba, ami azért az egy szintlépés, vagy egy teljesen más piacot jelez.
3: Ja, most egy éve volt, vagy másfél éve volt az első ilyen, ugye, amikor egy fintech lépett már föl vásárlóként, ugye, és nem a megszokott modell jött, és akkor ezek szerint ez most már akár...
5: Voltak azért ilyenek korábban is, de trendszerű most az elmúlt időben lett, igen. Ez is igazából ez a konszolidációnak szerintem a legjobb fajtája, mert beszéltünk olyan konszolidációról, ahol elkezdik az inkumbensek felfalni az új hullámosokat, abban általában egyébként nem az van, hogy az inkumbens is nagyon új hullámos sem válik, hanem meghalasztori. Beszéltünk olyan konszolidáció, ami az egyenes másik vége, ahol elkezdenek becsődölni cégek, és úgy tisztul a piac, és beszéltünk erről a fajta konszolidációról, amikor szektortársak, akár versenytársak, vagy komplementereket megtestesítő cégek jól felfogott érdekből összeolvadnak, mergelnek. Szerintem ez egy építő jellegű tisztulás a piacnak.
3: A BCG megfogalmazott 7 trendet, ugye, ami a következő időszakot meghatározhatja, ugye, vagy meghatározza.
4: Igen, ugye az egyik volt ez az M&A-nek a változó iránya. Ehhez kapcsolódik egyébként maga az is, szerintem a másik trend, hogy elindul a platformosodás, tehát ugye már nem elég egy szexi UX, vagy valami hatékony folyamat ahhoz, hogy piacot tudjunk építeni, ugye egyre több szolgáltatást kell összehozni, tehát hogy nyilván ez is ebbe az irányba, vagy konszolidációba. Aztán van egy nagy csokor, ami az AI-jal kapcsolatos, tehát azt gondolom, hogy azok a trendek nagyon fontosak, egyrészt az AI használata skálázva, a workflow folyamatokba építve. Van egy piaci oldala, vagy az ügyfeleket érintő, ez a zero click trend gyakorlatilag, amit a fintekek ugye ügyfélakvizícióra költöttek, vagy ugye elég sokat foglalkoztak ezzel, ugye ez a trend alapvetően megváltozik. Ugye most már a ChatGPT, Claude vagy Gemini az, akivel az ember beszélget és mondja az ajánlatokat, lehet, hogy az ügyfél nem is kattint a cég oldalára. Ráadásul a fintek az egy elég speciális, tehát főleg, hogyha a retail oldalát nézzük, könnyen összehasonlítható ajánlatokról beszélünk, és azért tipikusan ez egy ebbe az értelembe kockázatos terület. Ugye az agentic commerce-ről beszélünk, ami érdekes, mert ugye az ígéret itt van, a technológia itt van, az igényt még azért, meg a kockázatvállalást nem annyira látjuk. Aztán vannak ugye a digitális eszközök, mindig egy ha térről beszéltünk, akkor ez egy forró téma, de hogy ott látszik valami elmozdulás, és hát ugye a hetedik pedig a szabályozói konvergencia.
3: Ez érdekes, hogy a fogyasztók még nem állnak készen, ugye a technológia már készen áll.
4: Hát azt gondolom, hogy ez azért nem meglepő a fintekben, tehát a fintek is úgy indult, hogy megoldások voltak, fogyasztók volt még eleinte nem annyira. Azt gondolom, hogy van egy félelem, illetve maga a pénzügyi szektorban ágenseknek a szabadon engedése, ugye ez egy erősen szabályozott környezet, nyomon követhetőnek kell lenni, azért az nem feltétlenül támogatott, egyrészt a szabályozó részéről se, illetve hát pénzről van szó, majd magasabb a kockázat. Mi azt gondoljuk, hogy ott fog igazából teret nyerni a kis összegű, kis kockázatú tételeknél, de ehhez még azért idő kell.
5: Izgi, szerintem mind a hét trend, talán az utolsó, egy picit kibontva, így kettőt emelnék ki, az utolsó, ez a szabályzói konvergencia nagyon érdekes, mert itt végig kísértük a fintech szektort minden szempontból, szabályzói szempontból is az elmúlt 10-11 évben. Lázadoztak itt az inkumbensek, hogy mennyivel egyszerűbb szabályozásnak vannak alávetve a fintekek, és én úgy értelmezem ezt az állapotot, hogy egyébként nem a szabályozás lett szigorúbb, vagy nem a szabályozás kezdte el beterelni vagy változtatni saját magát, hanem elkezdtek fölnőni a fintekek olyan szintre, és elkezdtek már olyan szolgáltatásokat nyújtani, amik tényleg komolyabb szabályozás elé esnek.
3: Hát hogy nekem radarra mindig, kerültek.
5: Nekem mindig, nem ezt próbáltam, én mindig azt mondtam, mondjuk elindult egy revolút, és itt hőzöntek a bankok, hogy miért van elektronikus pénz kibocsátásra lehetőség, és az miért, nem tudom, 20-ad akkora tőkekövetelményű, mint egy banki klasszikus hitelintézeti licensz, mindig azt mondta, hogy azért, mert sokkal kevesebb szolgáltatás nyújt, nem kezel ügyfélpénzt, letétként kezel, annyit mond, tedd be az én virtuális széfembe a pénzedet, és hogyha szükséged van rá, akkor itt egy kártya, vagy egy utalási interfész, vagy egy user interfész, és tudod használni a pénzedet. Most én azt látom, hogy azért terelődtek be a nagyobbra nőtt fintekek a klasszikus szabályozási csatornákba, mert elkezdtek már olyan szolgáltatásokat nyújtani, mint a pénzintézetek. Ezzel arra akarok rávilágítani, hogy egyébként szerintem nem volt alul szabályozott soha a fintek piac. Ha valaki...
3: Csak nem volt benne abban a képen.
5: Nem nyújtottak egész egyszerűen olyan szolgáltatásokat a fintekek, amik miatt szigorúbb szabályozás alá kellett volna vetni őket. És nagyon érdekes azt látni, és nekem nagyon, nagyon örülök neki, hogy beigazolódott valójában ez a fajta hozzáállás, hogy nem lázadozni kell a szabályozás ellen, hanem vannak különböző szintű szolgáltatások, és egyébként nagyon jó látni azt, hogy a fintek szektor teljes nyitottsággal veti alá magát a magasabb szintű szabályozásnak, akkor, hogyha magasabb szintű szolgáltatást nyújt.
3: És a végén cseng neki a kassza majd nyilván. Tehát ennek a reményében. De az Ákos csóválta a fejét azért.
4: Az, hogy a teljes boldogsággal hajtja fejét
5: a járomban.
4: A járomban, tehát azt gondolom, hogy azért nyilván megszokták a könnyített pályát.
5: Igen.
4: És azért onnan le átülni egy
5: hát a remózsnak is években.
4: Mire ezt földolgozta, de azt gondolom, hogy miután ezen a traumán átesik, utána ezen a pályán kell focizni, ugyanazon a pályán, mint a a többiek, ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja. Ott jön be majd az a kérdés, hogy az a hatékonysági előny, amit ugye a technológiára meg egyebekre alapozva, az tényleg valós-e. Tehát ott mutatkozik meg, de nyilván egyébként a kezdeti fázisban nem véletlenül voltak ezek a mindenféle sandboxok, meg egyéb lehetőséget kicsit könnyítve, hát lássuk meg, hogy tudnak működni.
3: Hát itt azért komoly fintek, magyar fintekek is elmondták azt, hogy vergődtek itt hónapokig, vagy akár évekig.
5: Azért ez a magyar helyzet egy speciális jó helyzet, a felügyeleti,
4: atipikus
5: felügyeleti jó, hát csak szervnek a furcsa, néha furcsa szokásaival. A másik, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, ez a zero click, illetve az ügyfél interfészeknek a megváltozása. Hogy itt a PSD2 kapcsán beszélgettünk arról, hogy talán azt feltételeztük, hogy a pénzintézeteknek a legnagyobb félelme egy open bankinges környezetben az, hogy elvesztik az ügyfél kontrollt, és majd akkor nem az ő banki felületén fog bankolni az ő ügyfele, hanem pénzügyi
3: bőség kosarából mindenki. Még egy kis irodalmat.
5: Igen. Pénzügyi közmű szolgáltatókká válnak, igen, a bankok. Ez nem jött be annyira.
3: Pedig ez egy nagyon erős, hónapokig vagy évekig tartó feltételezés volt.
4: Hát és a bankok ugye komolyan rettegtek ettől a PSD2-től, meg az Open Banking-től.
5: Ezt a rettegést ezt abba fordították, hogy a mai napig nem szolgáltatnak működő és normális apikat, nyilván egy-két kivétellel. Másrészt meg egyébként az, hogy emiatt, vagy ettől függetlenül, vagy ez egy mix ennek a helyzet halmaznak, de nem igazán születtek jó open bankingre épülő szolgáltatások. Tehát, hogy valahogy úgy kiderült, hogy az emberek nem arra vágynak, hogy az összes bankszemlejükat egy helyen kezeljék, mert általában az embereknek egy darab bankszemleje van. És itt viszont most van egy olyan nagyon érdekes helyzet, ez így megismétlődik ez a félelem, és szerintem ez itt most jogos. Most a fintekek is elkezdhetik elveszíteni, vagy csökkenni fog a kontroll, azt gondolom, az ügyfeleken, mert ahogy Ákos is mondtad, ChatGPT-t, Claude-ot megsorolhatnánk még azokat az AI szolgáltatókat, akik elkezdik beépíteni, és valójában az ügyfél funkciókat bekebelezni. Ugye ott van a ChatGPT-nek a ChatGPT apps felülete, volt szó, azt három héttel ezelőtti műsorban, ugye a első magyar cég, a Peak, aki ChatGPT appot tudott publikálni, de hát ott van már a Revolut, és egész egyszerűen el fog kezdeni átalakulni, hogy már nem a banki vagy fintech appomat fogom megnyitni, hogyha valamit intézni akarok, hanem a ChatGPT, valószínűleg a ChatGPT lesz itt a nyertes, felületre belépek, és ott intézem a dolgomat.
4: Ezt mondta a ChatGPT alapító is, hogy a fiatalok oprendszerként kezdik használni a ChatGPT-t, és ugye nyilván ebbe ez egy teljesen más felület ilyen szempontból. Mi ki kell derülni a jövő zenéje, hogy ez mennyire lesz így, de abszolút ez egy változás.
3: Most egyébként ugye a júniusi fintech reportról beszélgettünk a Boston Consulting Group fintech reportjától. Én legörgettem egész végig, és nagyon illusztris az a névsor, akik jegyezték. De azért mondj légy szíves két mondatot arról, hogy áll össze egy ilyen riport, ki mindenki vesz benne részt, hogy súlyt adjunk neki, csak azért gondoltam.
4: Hát ilyenkor ugye egyrészt partnerekkel is dolgozunk, akikkel szakmailag ugye megbízunk mi is, illetve a cégen belül általában ez úgy néz ki, hogy akkor van egy-két ugye partner, aki ezt a témát viszi a cégen belül, és itt globálisan, tehát ebbe a riportba is nem csak ugye Európa vagy Amerika, hanem akkor körbe gyakorlatilag a világon az összes ezzel a témával foglalkozó partner összedolgozik. Ugye nekünk elég komoly, ugye van ez a Fintech Tower nevezetű egységünk, aki kimondottan nyomon követi a fintech szektornak a mozgásait, nagyon komoly adatbázisok vannak, elemzik folyamatosan a teljesítményt, a cégeket. Ugye egy csomó céget mi is támogatunk, vagy sokakkal dolgozunk együtt stratégia vagy épp tanácsadói kategóriába, és nyilván ezekre a tapasztalatokat építjük be a riportba, tehát azt igazából belülről látjuk.
3: Tehát többféle sapkátok van.
4: Így van. És ez egy elég intenzív és komoly munka, azért évente szokott csak megjelenni.
3: Igen, és azt mondtad, hogy beültél, hogy ez most izgalmas, tehát ez egy, most érdemes a fintekről beszélni, ugye te az még nem igen. volt a szemadásban. Igen.
4: Igen, azt mondtam, hogy szerintem most talán kicsit puhítok rajta, mert itt azért ebbe a stúdióba, de hogy szerintem most megint érdemes erről beszélni, mert tényleg komoly változások vannak, és tényleg ez egy új korszak. És amit még azért kiemelnék, az AI-nak a szerepe. Sokat beszélünk az AI-ról, és azt gondolom, hogy itt ebbe a szektorban egy kettős hatása van. Egyrészt az, hogy hogy a befektetői figyelmet is jelentősen megosztja. Azért eddig azért a fintek mindig ő volt a kedvenc, vagy sokat beszéltek róla, mert jó meg lehetett fogni. Ugye most az AI egy csomó pénzt elvisz. Ugye nyilván emiatt is van az, hogy az érettebb cégek befektetnek most már be, várják a bizonyítékot a befektetők. A másik oldalról viszont nagyon fontos szerintem az, hogy a fintekek alapvetően az ügyfélélménnyel és egy sokkal hatékonyabb operációs működési modellel tudták megverni
3: az ajtót,
4: igen. És ugye az AI az ugye egy következő hulláma ennek. Az inkumbensek arról beszélnek egyfolytában, hogy igenis szükség van az AI-ra, az ő pozíciók igazából egy nehogy többet veszítsünk, érjük utol a többieket, tehát inkább egy más pozíció, míg a fintekeknél az AI alapvetően oké, hogyan tudunk nagyobbat nyerni. És ugye jön az új generáció, az AI first, vagy az AI native fintekek, akik még abba is rávernek, tehát ha mondjuk egy ötszörös hatékonyságot tudnak hozni a szoftverfejlesztésbe, az egy munkavállalóra eső nyereségük az ilyen 2,5-3 millió dollár körül tud lenni, tehát hogy sokkal kisebb csapattal, sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni, és azt gondolom, hogy ez a fintekeket, az öregeket ilyen szempontból saját pályájukon kezdik megszorítani és megverni, úgyhogy ez egy érdekes helyzet lesz.
5: Szóval én is ezt látom, hogy érkeznek az AI natív fintek cégek, meg azt azért szerintem ne hagyjuk ki a képből, hogy valóban itt is védekezésre kényszerülnek, vagy védekező állásba kényszerülnek az inkumbensek, de át is tudnak ugrani adott esetben fintekeket, pont akár úgy, hogy a saját működésüket állítják át, akár úgy egyébként, hogy létrehozzák most már sokkal kisebb befektetéssel, sokkal kisebb kockázattal a saját fintek leányukat, úgy, hogy van egy 10-15 éves tapasztalat, hogy egyébként ezt hogy érdemes, meg hogy nem érdemes csinálni. Tehát szerintem, hogyha ebből még egy ilyen potenciális nyertes szektort érdemes kiemelni, potenciálisat, és itt a bizonyítási lehetőség, az inkumbensek.
3: Nem lehet, hogy sokkal nehezebb egy hatalmas inkumbensnek AI-osítani a modellt,
5: mint... De abszolút, de a lehetőség az adott.
4: Az úgy, hogy egy tankhajót, tehát hogy egy fürge, ilyen motorcsónak átalakítani elég nehéz. Nyilván a lehetőség adott, és azt gondolom, hogy illetve bankokkal beszélgetve abszolút rajta vannak ezen, de ugye ott is talán egy fintechnél könnyebb átalakítani egy működési modellt, hiszen sokkal rugalmasabb eleve, mint egy több éve, évtizede fölépült banki modellt, de egyébként ettől függetlenül ez az egyetlen út áll az inkumbensek előtt. Igen. Tehát meg kell tenni ezt a lépést, ahogy meg kellett volna tenni a digitális transformációt is. Tehát, hogy azért látszik az, hogy ez nem egyszerű. Nyilván a kockázatvállalási kedv az más egy olyan cégnél, aki a jaj, csak nehogy valami nagyobb baj legyen, őrizzük meg a pozíciónkat mondjuk a piac vezetőr, vagy egy olyan, aki próbálja elhódítani a piacot, és nyerjünk még nagyobbat. És nyilván azért ezek a döntések, hogy mennyire pilotként tekintek az AI-ra, vagy mennyire veszem komolyan is kezdem átalakítani a működést, azért ezt befolyásolják.
5: Szerintem ahol egyébként AI-ban még nagy lehetőség van az inkumbenseknek, azt te is említetted, hogy a szoftverfejlesztés iszonyatosan felpörög, és azért az inkumbensek sok minden miatt küszködnek, meg küszködtek, meg sok minden oka van annak, hogy nem léptek bele, vagy nem lépték meg a saját digitális transformációjukat, de talán a legnagyobb ilyen folytó szorítás ez az előregedett korrendszerek, meg az a köré épült struktúra, és ezért mi a Peak-nél is kísérletezünk több olyan fejlesztési folyamattal, ahol nem Greenfield fejlesztünk AI-jal nagyon gyorsan, hanem Brownfield, tehát meglevő szoftverarchitektúrákra ültetünk rá szoftver fejlesztő agenteket, és egyébként ilyen mesés gyorsasággal tudják lebontani és újraépíteni gyorsabban, mint a körszállónál látjuk ezt, a régi rendszereket, és aztán azt leklónozva újraépíteni. Nyilván iszonyatosan bonyolult egy banknak a core rendszere, tehát nem gondolom, hogy most az fog történni, hogy akkor a core banki, vagy core rendszer cserék azok majd 2 hét alatt megtörténnek, de eddig egy core rendszer csere az úgy volt elképzelhető, és ezért nem lépték meg annyira sokan, hogy a régi helyet behoztak egy másik dobozos valamit, akkor migrálgattak, és tehát ezt láttunk egy-két ilyen sztorit nagyon elhúzódni, akár a környezetünkben is. Én azt gondolom, hogy ezek föl tudnak gyorsulni, és hogyha a nagyon döcögősen működő motort, agyat, központi elemet le lehet bontani, és újra föl lehet építeni, akkor ez szerintem van tér az inkumbensek előtt.

0: akik ilyeneket nyújtanak. Azt gondoljuk, hogy ez egy barom jó lehetőség arra, hogy visszafejtsük, ahogy dolgozunk, és ugye ezzel ugye azt mondta, hogy nem kell újraépíteni, hanem esetleg át lehet nézni, az a folyamat, ami ott van, azt hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, egyszerűsíteni, és szépen újra felhúzni. Azt gondolom azért még mindig hosszú ideig fog tartani egy migráció, vagy egy korrendszer csere, mert az agyát valamilyen szinten meg kell tartani, de a köré sokkal jobban lehet építeni AI-jal, vagy ezekkel a agentik megoldásokkal dolgokat. Tehát ez egy nagy lehetőség, de egy komoly döntés is, és azt gondolom, hogy azért nem mindenki érett még, tehát arra, hogy azt mondják, hogy ezt megugorják.
1: Mikor lehet újra egy ilyen izgalmas fintech riportja a BCG-nek?
0: Hát jövőre biztos lesz fintech report, az, hogy mennyi lesz izgalmas, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy azért vannak olyan trendek, amik érdemes figyelni. Én azt gondolom, hogy az AI az olyan ütembe fejlődik, hogy jövőre, ha visszanézünk, hogy hogyan változott meg a fintech rész, ugye a retail oldala, tehát az ügyfélszerzés, meg hogyan alakította át, azért az, azt gondolom, hogy izgalmas lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük, jövő pénteken fintech világa, Szupán Márton, Pék Turni Ákos, Boston Consulting Group. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója

0: a Szerencsejáték ZRT.
1: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Erről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerintem Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás kritikus infrastruktúra, köztük erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. Elfogyott a benzin a legnagyobb orosz fekete-tengeri kikötővárosban. Novorosszijk egyetlen töltőállomásán sem lehetett benzint kapni, és volt, ahol a dízel is kifogyott. A helyiek számára egy térképet is kiadtak, amelyen látható, hogy melyik benzinkúton lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni. A város lakói már június elejétől panaszkodtak az üzemanyag hiányra, és ezen csak rontott, amikor a Krímben elfogyott az üzemanyag, mivel a félszigetről is ide jártak át sokan tankolni. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamos vonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedés fejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamos vonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt. Erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten is ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztást adtak ki.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os emelkedésben 142.908 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 10,5 milliárd forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,6%-kal rallizik 3.900 forintra, az OTP 0,4%-ot emelkedik 46.910 forintra, a Richter 0,5%-os pluszban 12.180 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os mínuszban 2656 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, a frankfurti DAX Index 0,7, a párizsi CAC-on 0,4%-ot emelkedik, a milánói mutató 0,6, a madridi mutató pedig 0,9%-kal a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 308 forintot, 1 svájci frankért 384, 1 cseh koronáért 14 forintot kérnek, 1 angol fontért 412, 1 lengyel zlotyért pedig 82 forintot kell adni. Az olajárak stagnálnak, a Brent típusú kőolaj 71,90 $, a WTI, az észak-amerikai könnyolaj 68,60 $-en. Az aranyára 1,2%-ot drágul, egy unciáért 4175 dollárt kérnek. A többi fémára is drágul, a palladium 7%, a platina 2%-kal, az ezüst 2,7%, a bronz pedig 7%-os drágulásban.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható, fátyol felhőkkel. Holnap nem lesz eső, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
3: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom. Új jövőkép a magyar zenei élet számára. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén június 17-én hirdette meg a magyar zenei minimum mozgalmat. Beszélgető társam Olá Zsanett, kezi csókolom.
4: Jó napot kívánok!
3: Hát ha nem bánja, akkor én azzal kezdeném, hogy világhírű elődök nyobámmal járnak. Ugye ez nem tévedés, mert Kodály jutott eszembe, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, ő mondta azt, hogy legyen a zene mindenkié.
4: Ez így van, és valóban sajnos újra fontossá vált az, hogy ezt kimondjuk, és minél szélesebb körben beszéljünk arról, hogy ma mi a helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk azért, hogy ez valóban így legyen, hiszen azért ha ma körülnézünk, akkor sajnos ez nem feltétlenül ez látszik. Úgyhogy ez hívta tulajdonképpen életre ezt a mozgalmat.
3: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést. Önhöz nagyon közel áll a tehetséggondozás, a tehetségkutatók, a kulturális diplomácia. Ezeket a dolgokat lehet önnel kapcsolatban tudni, komoly tapasztalata van. Mi a helyzet most ezzel a gondolattal szemben? Milyenek az állapotok, vagy mi akadályozza ezt az eszmét?
4: Valóban van több mint 10 éves tapasztalatom a tekintetben, hogy milyen nehézségei, kihívásai és jelentősége van a tehetséggondozásnak, az elismerés kultúrájának a fejlesztésének, de azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy végig főállású emberként nem, tehát a főállásom nem ez, ettől mind nem a zenei világban dolgozom főállásúként, viszont közel 20 éve látom közelről azt, hogy mi történik, milyen lehetőségei vannak a zenészeknek, és miként alakul a társadalom zenei ízlése, az ehhez való hozzáállása. Ducsai Szabolcs, a gyermek édesapja, aki ugye profi jazz trombitásként mellette azért beleláttam ebbe a világba, és a barátaink, az ő barátaink keresztül láttam azt, hogy mi a helyzet. És amikor elkezdtük ezt a munkát közel 4 évvel ezelőtt, akkor a tehetséggondozás, elsősorban a fúvós tehetséggondozással kezdtünk el foglalkozni. Látjuk azt, hogy vannak jó programok, leginkább szigetszerű kezdeményezések, de érdemben az elmúlt 30 évben nem javult a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy hány gyerek tanul meg hangszeren játszani, hány tehetségézi úgy, hogy ezt a pályát szeretné választani, aki ezt a pályát választotta, annak milyen rövid, közép és hosszú távú lehetőségei vannak. Van-e lehetősége arra, hogy nemzetközi pályára lépjen, de ha mondjuk csak az oktatásban nézzük, hogy az oktatóknak milyen fejlődési lehetőségei vannak. Érdemes-e egy fiatalnak, aki mondjuk hangszeren játszik, abban gondolkodnia, hogy átadja a tudását és tanár legyen. És akkor még nem is beszéltünk arról egyébként, hogy akár a nemzetközi példákat nézve, milyen hatása van a zenének arra, hogy a társadalom mentális egészsége milyen állapotban van, hogy egy gyermek fejlődése, annak a fejlődését milyen módon befolyásolja az, hogyha a hangszeres játék vagy a zene részt vesz az ő fejlődésében, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy hány iparág kapcsolódik a zene világához, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy hogy Kodály után ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy stratégiai ágazat, és ehhez méltó módon kell hozzáállni, átgondolni egészen az oktatástól, akár odáig, hogy milyen módon szabályozzuk a szerzői jogokat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányokat határozunk meg ebben, vagyis ahogy én lefordítottam, hogy mi a magyar zenei minimum, amihez hozzáállunk, amiből igazából nem engedünk. Ugye azok a kiváltó okok, amik generálták ezt a gondolatot, látni azt, hogy mennyi tehetség van itt, és hogy tulajdonképpen mind múlik az, hogy őket megismerje az ország, vagy akár a nemzetközi közönség, az ma egyáltalán nem egy jól kigondolt, átgondolt, nemzeti konszenzuson alapuló szabályozási rendszer és lehetőség tárháza határozza meg. Ebben szeretnénk egy közös gondolkodásra, közös cselekvésre hívni mindenkit, aki ebben érintett. Azt fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy nem szeretnénk érdekképviseleti szervként működni, nem szeretnénk átvenni azon szervezeteknek, a szövetségeknek a munkáját, érdekeit, akik ebben most tesznek különböző ajánlásokat, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezen túl van egy nagyon fontos alap, amit közösen kellene meghatároznunk, és ez túlmutat azon, hogy egyéni érdekek, vagy egy-egy szektornak az érdekei mentén lobbizzanak, és ez aki hangosabban kiabál, vagy jobbak a kapcsolatai, ők határozzák meg a rövid távú megoldásokat. Mi arra szeretnénk hívni minden szereplőt, hogy az alapokat határozzuk meg, és ennek az alapoknak a meghatározásával már valamennyi szektor, mármint valamennyi zenei szféra, ágazat sokkal inkább tud majd a saját szempontjai szerint bármilyen módon előrébb jutni.
3: Jó, sok mindent mondott, és nekem sok minden jutott eszembe. Eszembe jutott az, hogy itt a rendszer hiányzik talán valóban a fundamentum, az ökoszisztéma, mert egyébként újságíróként az elmúlt években, vagy most már évtizedekben sok mindenről hall az ember, és hogy most hallgattam, felidéztem ezeket egészen a cigányzenészek támogatásától, ha már azt mondta, hogy lobby, vendéglátás, idegenforgalmi, az élőzene hátránya, kontra gépzene, aztán most már ugye mindent visz az internet, jogdíjak kérdése, eszembe jutnak a máltaiak, hogy micsoda zenei talentum gondozásba fogtak, pedig hát nem dolguk, nem lett volna dolguk jó pár évvel ezelőtt, és hogy micsoda kitörési pont lehet a zene nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek. Igen, de ezek ilyen eseti dolgok, meg ilyen, ki mekkorát kiabál, kinek milyen a lobby ereje. Önök azt mondják, hogy legyen ennek az egésznek egy rendszere Magyarországon?
4: Igen, egy rendszere, amelynek a mi meglátásunk szerint három alapillére van. Az egyik az, ami szintén nemzetközi szinten is már többszörösen bebizonyított, hogy milyen jelentősége van mindebben, amit elmondtam, annak, hogy egy általános iskolában, magában az iskolában minden gyermek tanuljon egy hangszert, hiszen tesztnevelés órája is van minden gyereknek attól függetlenül, hogy tehetséges-e vagy olimpiai bajnok lesz belőle, de nyilvánvalóan azt már kimondták, hogy a teszti lelki fejlődés ez milyen fontos, a mindennapi mozgás. Én nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem sok-sok más országon, ahol ennek már előrébb haladott a kultúrája, hogy a hangszeres játék, a hangszeres zene az milyen mentális és kognitív képességfejlesztő hatása van egy gyermek számára, nem beszélve arról, hogy egyébként ha ezt a kaput kinyitjuk egy kisgyereknek a lelkében, akkor későbbiekben ő neki milyen hozzáállása lesz az élőzenéhez. Ez ugye az egyik alapvetés. Ami azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a következő 50 évben ne a AI vegye át a hatalmat, és már 50 év múlva az a generáció ne tudja, hogy mi az élőzene, szerintem ez nélkülözhetetlen. A másik ilyen, hogy amikor valaki belép már ezen túl, az általános iskolán túl abba, hogy ő szeretne a zenével foglalkozni, akkor milyen oktatásban részesül. Kiváló zenei oktatók vannak Magyarországon, de azt hiszem, hogy most látunk egy nagyon jó példát a Pókhelyga Művészeti Akadémiánál, ahol nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, hogyha nem csak lexikális és tárgyi tudást, hangszertudást oktatnak egy diáknak, hanem azt is, hogy egyébként milyen módon kell együtt zenélni, hogy kell zenét szerezni, hogy kell a bennük megszülető hangokból dalokat formálni, és aztán ezt hogyan kell továbbvinni ahhoz, hogy egyébként ebből ne csak egy hangfelvétel legyen, hanem alapvetően ki tudjon lépni a szélesebb közönség számára, és nyilván az oktatók számára milyen továbbképzési lehetőségek vannak. Gondolhatja azt egy fiatal, hogyha ő egyébként eljutott 30-40-50 éves korába odáig, hogy ő zenélt valamilyen szinten, akkor egyébként szívesen foglalkozik az, hogy átadja a tudását. Milyen ösztönzők vannak erre. És végül ugye az élettája, hogy ha valaki végül is tehetséges, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ebből alapvetően megéljen. És itt mondom egészen a támogatástól az ösztönzőkig, a szerzői jogokon át nagyon sok nemzetközi példa van, mi ezeket elkezdtük összegyűjteni, érdemes ezeket feldolgozni, átbeszélni, és ez nagyon fontos, a nyitottság, és nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik látjuk azt, hogy amikor mondjuk akár egy utcazene fesztiválon felfedezünk akár hangszeres, akár énekeseket, akik csodálatosak, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát miért nem ismertük őt eddig? Miért nem volt lehetőség arra? Annyira esetleges most az, hogy egyébként valaki a tehetséges, milyen módon jut ahhoz, hogy egy élettájában tudjon gondolkodni. A nemzetközi ösztöndíjak tekintetében például, hogy ha egyébként minden más iparágban működik az, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy kimenjenek külföldi intézményekbe, külföldi zenekarokba, kapcsolatokat építsenek, egyrészt nyilván a magyar zenei tehetségnek a hírnevét is népszerűsítsék, ezek mind olyan dolgok, amikkel egy rendszer. Itt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt elsősorban nem a pénzről van szó, hanem a meglévő erőforrások, a meglévő rendszernek az újragondolása ezen alapelvek mentén, mert akkor anélkül, hogy sokkal több vagy mástól kellene elvenni pénzt arra, hogy ezt a dolgot támogassuk, már nagyon fontos lépéseket tudnánk tenni az ügy érdekében.
3: Értem, amit mond, és milyen izgalmas, hogy a pénz az a beszélgetés 12. percében került szóba, de nem került szóba, mert azt mondta, hogy nem a pénz a fontos. Mi most az első lépés, vagy az lépések, a figyelem felhívás, felkeltés, hogy mert nyilván ezt egyedül nem lehet. És van-e jó példa? Nem. Még egy utolsó nagyon rövid, hogy lát ön mondjuk Európában erre jó példát, ami működik, és ami megszűri, ezt az alapot biztosítja mindenkinek. Régen is volt ilyen alap, hát én emlékszem, én is tanultam furuljázni a szem általános iskolában, aztán hamar ennek vége volt, de hogy, és hogy a tehetségek valamilyen szűrőn fönn akadjanak, ne véletlenszerű legyen. Szóval lát ebben jó példát, ami használható?
4: Igen,
3: lenne?
4: A Távol-Keleten több országban is, Japánban, Tájföldön egyébként nagyon sok ilyen program van. Tájföldön egy pont romhány járon volt kint egy jazzfesztiválon, ahol azt mesélt, hogy egészen elképesztő a társadalomnak a befogadó képessége, a befogadó készsége a zenére, és hogy ott én hosszú évekre ezelőtt elindult egy ilyen program, de akár Finnországban, tehát nagyon sok ilyen van. Én nem gondolom, hogy analógiákat kellene itt behoznunk és meghonosítani. Én azt gondolom, hogy kellően sok színű és kellően sok tudás van itt Magyarországon is, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de azt hiszem, hogy valóban a bölcsekköve nem nálunk van. Mi azt gondolom, hogy hitelesek tudunk lenni a tekintetben, hogy én is még jó néhány ebben az alapítványban nem ebből élünk, nem az önmegvalósítás, vagy a saját érdekeinknek a előtérbe helyezése visz minket ebben. Sokkal inkább maga az ügy, és nem beszélve arról, hogy én személy szerint Dutrai Szabolcs örökségét szeretném, és ő neki ezek a dolgok, mint a magyarság, mint a magyar zene, mint a tehetséggondozás nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban vagyunk ebben az országban, ahol egyébként minden másban is ki lehetett mondani azt, hogy voltak alapvető dolgok, amik az elmúlt 30 évben nem álltak fejlődési pályára. Én csak azt szeretném, hogyha kellően sok emberhez el tudnánk jutni, és közösen tudnánk gondolkodni. Elég sok olyan dolgot csináltam már az életemben, amiben akkor éppen még nem volt trendi, vagy nem volt népszerű, de valahol el kell kezdeni, és én elkötelezett vagyok abban, hogy mindenki, aki a zeneiskoláktól, az általános iskolákon át, az oktatási rendszerben dolgozóktól odáig, akik egyébként vendéglátóhelyként, vagy koncerthelyszínként ebbe vannak, látják a nehézségeket. Nem, egyszerűen csak érdemes elolvasni néhány cikket egy-egy nap, amiből látszik az, hogy ez az ágazat bajban van. És itt a pillanat, hogy elkezdjünk sem gondolkodni, és egy közös alapelvek mentén, a nemzeti minimum mentén.
3: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek szándéka van, ötlete van, lehetősége van, akkor valamilyen módon azért kapcsolódhat az alapítványhoz, önökhöz?
4: Mindenkit örömmel látunk. Azt gondolom, hogy egy kezdő zenésztől egy zeneoktatón át és színházigazgatóig mindenki fontos szereplője ennek, és a következő hetekben el fogjuk kezdeni ezt a fajta kommunikációt, a kapcsolatfelvételt, de boldogan veszünk mindenkit, akinek bármilyen, akár csak egy-egy fontos gondolata van ezzel kapcsolatban. Ugye a lányunknak köszönhetően elindult a weboldalunk is, a zucsei-szabolcs-alapítvány.com. Ott vannak az elérhetőségeink, ott van egyelőre csak néhány gondolatban magának a mozgalomnak is a fő gondolatmenete és az alapvetések, és a következő hetek, hónapok munkája lesz az, hogy ezzel elinduljunk. Nyilvánvalóan itt ez közös munka kell, hogy legyen, és én nagyon boldog vagyok akkor, hogyha életben csatlakoznak ehhez.
3: Én meg apaként hadd gratuláljak önnek, mert ez nagyon szép dolog, hogyha valaki így viszi tovább az édesapja vagy az ősei örökségét, gondolatét, és aztán ez a családban akár tovább is megy, ahogy mondta. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Sok sikert akkor.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: A Magyar Zenei Minimum Mozgalomnak és Molázs Anettnek köszönöm szépen, Kezdi Csóka.
4: Én is köszönöm, viszont hálásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházi és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Provokációra készülhet Moszkva a lengyelek ellen, egyre nagyobb kihívás a hőség idehaza és Nyugat-Európában, hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. 5 óra múlt 2 perccel jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Erről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző, köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerinte Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggeszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel a dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. Elfogyott a benzin a legnagyobb orosz fekete-tengeri kikötővárosban. Novorosszijk egyetlen töltőállomásán sem lehetett benzint kapni, és volt, ahol a dízel is kifogyott. A helyiek számára egy térképet is kiadtak, amelyen látható, hogy melyik benzinkúton lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni. A város lakói már június elejétől panaszkodtak az üzemanyag hiányra, és ezen csak rontott, amikor a Krímben elfogyott az üzemanyag, mivel a félszigetről is ide jártak át sokan tankolni. 40 fok feletti hőmérsékletnél a kültéri munkák esetében akár esti-éjszakai munkavégzés is elrendelhető. Idehaza ugyanakkor ezt csak pár napra lehet elrendelni, hetekre nem. Ráadásul jelenleg ez nem csak többet bérkifizetési kötelezettséget jelent a munkáltató számára, hanem az éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzését is. Az építési vállalkozók szerint tartós hőhullámok esetére a nyári munkavégzési rend átalakítására lenne szükség. Koi Lászlót, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét hallják.
4: hogyha korai vagy túlfoglalkoztatás van, akkor külön pótlékok, külön díjazások is előkerülhetnek. Újra kéne gondolni, át kellene gondolni a most érvényes munkatörvénykönyvet is. Például az építőipar nagyon régóta szorgalmazza azt, amit még uniós előírások sem tesznek lehetővé, hogy ne fél éves időkeretben tudjon az építőipar gondolkodni, hanem egész éves időkeretben. Vagyis, hogy egész évben annyi órában legyen foglalkoztatva a munkavállalónk, mint amit a törvény előír, hogy akár időjárás függvényében, munkaellátottság függvényében lehessenek olyan szituációk, amikor ilyen foglalkoztatás megengedett, külön díjazás nélkül is.
3: Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt, erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztás van érvényben. Az elmúlt napok időjárása látszólag tökéletes volt a napelemparkok üzemeltetőinek, de a kép ennél bonyolultabb, mondja az energetikai szakújságíró. Szabó M. István ezt azzal indokolja, hogy túl sok a megtermelt áram Európa szerte, nincs aki megvegye mindet, így jóval többször fordul elő az úgynevezett negatív ár.
5: Nappal, amikor a fogyasztás, mondjuk azt, hogy legyen 5000 megawatt Magyarországon, legyen 7000 megawatt Magyarországon, de hozzá képest mondjuk 9000 megawattnyi termelőerő van bent a rendszerben, akkor a felesleget azt valahogyan le kell tudni vezetni ebből a rendszerből. Ilyenkor történik meg az, hogy a paksi atomerőművet leérszabályozzák, ilyenkor történik meg az, hogy a exportban próbálja meg eladni a rendszerirányító más országok felé ezt az árammennyiséget, de mivel mindenki napelemes rendszere többletet termel, ezért az árakat ez lefelé nyomja, és ilyenkor megjelennek a negatív árak. Az elmúlt 5 évben ezeknek a negatív áraknak az előfordulása az ilyen exponenciálisan megnőtt. Tehát első éve megjelen néhány szor, aztán néhány tucatszor, most már 200 felett vagyunk, azt hiszem, az éven a negatív áras napok vagy tartományoknak a számlálásában.
3: Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamos vonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Új szakaszába lépett a GSLV ZRT 11 darabos Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították a Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak forgalomba. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában. Ez a folyamat akkor sem lesz gyorsabb, ha Magyarország megkapja majd az ehhez szükséges uniós pénzeket. Homolya Robertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallják.
6: Azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának. Itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosítóberendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni a vasúti hálózatra.
3: Betilthatják a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban Lengyelországban. A törvénymódosítást csak nem egyhangulag fogadta el a parlamenti alsóház. De még a szenátusnak és az államfőnek is jóvá kell hagynia. Az új szabályok szeptember 1-től tiltanák az eszközöket az iskola teljes területén a szünetekben is. Kivétel lenne, ha a tanár oktatási célban engedélyezi az eszközt. Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése. A 24.hu értesülése szerint a televíziós területet Bodac Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője irányíthatja, a rádiós részleg vezetését pedig Kerényi György kaphatja meg. Az online területet terület élére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezetőszerkesztőjét kérték fel. Az átalakítás részeként a jelenlegi MTV a konstrukció helyett létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, az MTI pedig ismét önálló lesz. A közmédia átmeneti vezetését már megválasztották, a végleges vezetőről később pályázaton döntenek.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os pluszban 143.072 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14.820 millió forint volt. A vezető papírok jól teljesítettek, a MOL 2,9 majd 3%-os drágulással 3.910 ponton zárt, az OTP 0,5%-ot emelkedett 46.920 forintra, a Richter 6%-os plusszal 12.190 forinton, a Magyar Telekom pedig 4%-os emelkedéssel 2.670 forinton zárt. A Forage egy enyhe 1%-kal került feljebb, az Alteo 0,5%-kal került lejjebb, az Autovallis 0,3%-ot esett, a Duna House 1,2%-kal korrigált felfelé, a Magyar Telekom 4%-os pluszban, ahogy említettem, a Masterplast 1,8%-ot emelkedett, az MBH jelzálogban 2,3%-os plusszal zárt, az Opus 3%-os, a Rába pedig 3%-os plusszal, a Rába pedig 0,5%-os minusszal zárta a napot. Nyugat-Európában még tart a kereskedés, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 7 tized, a párizsi CAC 4%-os pluszban, a milánói börze 6 tized, a madridi IBEX 9%-kal a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 308 forintot, egy svájci frankért 384 forintot, egy euróért pedig 353 forintot kérnek. Egy cseh koronáért 14, egy lengyel zlotyért 82, egy angol fontért pedig 412 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Az olajárakra rápillantva 2%-kal drágul a Brent, 71,95 dollár, az észak-amerikai könnyű olaj pedig stagnál 68,60 dollár. Az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olajára a City szerint. A befektetési bank úgy látja, hogy a hormuzi szoros körüli ellátási zavarok fokozatosan megszűnnek, és ismét a kereslet kínálati fundamentumok határozzák meg az árakat. Az elemzők szerint a hajózási forgalom normalizálódik, a fizikai olajpiac gyengült, miközben a kínai kereslet továbbra sem tért vissza érdemben. A Morgan Stanley is további árésre számít, részben a várható túlkínálat miatt. A bank azt javasolja befektetőinek, hogy az esetleges nyári árfolyamok emelkedését inkább eladásra használják ki.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtő 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Csak nem 25 millió forintot nyert egy Pest megyei játékos a labdarúgó világbajnokság első hetében. A fogadó mindössze 7000 forintos tétből érte rekord közeli nyereményt. A tipsor a Spanyolország-Ausztria, a Portugália-Horvátország és a Svájc-Algéria mérkőzések pontos kimenetelére épült, a teljes szorzó pedig 3527 lett. A játékos ugyanazt a kombinációt 14-szer adta fel, így összesen 24.692.500 forintot nyert. A VB első hete más fogadóknak is kiemelkedő nyereményeket hozott, több milliós találat is született. távozik a német labdarúgó válogatott éléről Julian Nagelsmann. A Német Labdarúgó Szövetség közlése szerint a vezetők a világbajnoki búcsú után kérték a szövetségi kapitányt a távozásra, ő pedig benyújtotta lemondását. Németország a legjobb 32 között 11-esekkel esett ki Paraguay ellen, miután a 2018-as és a 2022-es VB-n már a csoportkörben búcsúzott. A DFB megköszönte Nagelsmann 2023 óta végzett munkáját. A szövetség Jürgen Kloppot szeretné megnyerni utódjának, a válogatott következő mérkőzése szeptemberben lesz Hollandia ellen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
7: Köszöntjük a hallgatókat! Nyári ismétlő adásunkban áttekintjük, hogy milyen sikereket ért el a BÉT az elmúlt időszakban, egyáltalán milyen üzleti stratégiai irányok azok, amik fontosak a menedzsment számára, és hát nem lehet eleget beszélni az edukációról, hogyan alakul a lakossági érdeklődés a hazai részvénypiac kapcsán, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy bizonyos szegmensekben a forgalom az tovább élénküljön. Műsorunk második részében pedig szakértői szemmel vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan gondolkozik egy tapasztalt befektető a részvénykiválasztással kapcsolatban, milyen szempontok érvényesülhetnek, illetve a hazai tőzsdén milyen befektetési lehetőségek, milyen befektetési sztorik vannak, akár a blue chipek, akár pedig a kisebb társaságok milyen növekedési és hozam lehetőségeket kínálhatnak. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
7: Aki a budapesti értéktőzsde részvénypiacán fektet be, az aligha lehet csalódott, hogyha az elmúlt évekre, vagy akár az idei évre tekintünk vissza. Itt van a stúdióban Körmöci Dániel, a budapesti értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó. Üdvözlünk, szervusz!
8: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek és beszélhetek veletek a BÉT-ről.
7: Egész elképesztő ralliban van a legfontosabb hazai részvényindex, a BUX, és hát a blue chipek közül is. Lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikük kirobbanó formában teljesít, történelmi csúcsok is megdőltek az idei évben is. Ti hogyan látjátok ezt a szárnyalást egyáltalán a globális, vagy európai, vagy régiós kontextusba? Ez hogyan illeszkedik?
8: Mi is abszolút azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy bizonytalan geopolitikai környezet, Közel-Keleten, orosz-ukrán vonalon változatlanul háború van, bizonytalanság van, annak ellenére a régiós piacok, és köztük a magyar piac is kiválóan teljesített. Hogyha megnézzük az idei hozamokat, akkor most azt látjuk éppen, hogy közel 20%-os pluszban van a BUX index. Régiós piacokra körülbelül ugyanez elmondható, tehát a lengyel, román piacok, Csehország, mindenki pluszban van, tehát egy jó éve van a régiós tőzsdéknek. Ezen belül a BÉT-nél nyilván a magyar piac esetében az elmúlt hónapokban a választási eredmények is masszívan mozgatták a piacokat, és a vállalatok az elmúlt időben felértékelődtek, és a vételi szándék volt nagyobb.
7: Nyilvános társaság vagytok, tehát értelemszerűen folyamatosan riportáltok, ez egy for profit cég, fontos az, hogy a befektetők elégedettek legyenek, de mi az, ami az üzletpolitika tekintetében a legfontosabb prioritás számotokra, ennek milyen elemei vannak?
8: Igen, tehát a BÉT valóban annak ellenére, hogy mi a piacot működtetjük, és nekünk vannak olyan az egész piacnak szóló céljaink, mint az, hogy a háztartások növelni tudják a megtakarításaikat a tőzsdén keresztül, vagy az, hogy a vállalatok finanszírozáshoz juthassanak hatékony módon. Ezek az általános célok mellett nekünk, mivel mi tőzsdei cég vagyunk, nagyon fontos az, hogy profitot termeljünk minden évben, és gazdaságosan működjünk, mint cég, és célokat tűztünk ki annak érdekében, meg saját stratégiánk van, hogy ezt a profitabilitást hogyan tudjuk folyamatosan fenntartani, növelni, és ennek számos pillére van, ezekről is tudunk beszélni részletesen. Egyrészt ugye a klasszikus tőzsdei tevékenység, tehát az, hogy minél több cég legyen a tőzsdén, és minél több befektető jöjjön a tőzsdére, legyen szó akár külföldi befektetőről, hazai intézményi befektetőről, vagy lakossági szereplőről szó, az nagyon fontos, és mi ezt aktívan figyeljük, hogy hogyan állunk ezen a téren a befektetők között. De mert más célja is vannak a tőzsdének, más stratégiai irányokat is felveszünk. Fontos például az energiapiacot itt megemlíteni, tehát az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a hagyományos tőzsdei tevékenység, tehát az értékpapír kereskedés mellett az energiapiacok milyen szerepet tudnak játszani. Ezt látjuk számos más nyugat-európai, meg más Európán kívüli tőzsde esetében is, hogy a gázpiacok, az áramtőzsde, ezek mind olyan kereskedési tevékenységek, amik érdekesek a tőzsdék számára. Sok a hasonlóság az értékpapír kereskedés, vagy az energiai eszközök kereskedése között, és ebből kifolyólag ez is egy stratégiai irány a tőzsdéknek, és így a budapesti értéktőzsdének is. Nekünk a lányvállalatunkon, tehát a Keller KSF-en keresztül már több mint 10 éve van ilyen típusú energia kitettségünk a tekintetben, hogy a clearingház végez gázpiacokon, energiapiacokon, és nem csak Magyarországon magyar szereplőknek, hanem a régióban sokfelé clearing tevékenységet, úgyhogy ez a tevékenység már korábban is megvolt, de ez most olyan értelemben növekedni is fog, hogy a jövő évtől kezdődően a budapesti értéktőzsde egyik 100%-os leányvállalata, a BTX fogja átvenni az egyik ilyen energia clearing tevékenységet, úgyhogy ez is egy fontos irány, és ezen is nagyon sokan dolgozunk a Béten belül, hogy ez megvalósuljon, és ezáltal növekedjen az energiapiacokon a Bét kitettsége. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy általában véve a tőzsdék, és mi is nem csak a saját cégünk hatékonyságát igyekszünk növelni, hanem a leányvállalataink, tehát a Keller, ami ugye az értéktár, a Keller KSF, a clearingház, hogy együtt ez a cégcsoport hogyan tud hatékonyabban működni, tehát ebben is szeretnénk fejlődni az elkövetkezendő években, és persze nem szabad kihagyni a digitalizáció jelentőségét sem. Itt a tőzsdéknél is ugyanúgy, mint számos más vállalatnál a mesterséges intelligencia szerepe is fontos, hogy hogyan tudjuk a tőzsde működésében a hatékonyságot javítani, vagy jobb teljesítményt elérni az AI eszközök segítségével, illetve a másik fontos terület még a blokklánc technológia, amit szintén rengeteg tőzsdénél látjuk, hogy az elmúlt években elkezdtek kísérletezni ezzel a technológiával, úgyhogy ez szintén figyelmet kap a jövőben a Béten belül. Ezek a főbb irányok, emellett index termékekben is szeretnénk többet nyújtani, hogy többféle indexet követhessenek a befektetők. Indexen alapuló termékek, mint például az ETF-ek is nagyon fontosak, és itt visszakanyarodhatunk a lakossági befektetőkre, hogy azt látható az a trend világszerte, hogy az ETF-ek térnyerésével egyre több lakossági befektető keresi az ETF-eket. Ugye a BUX ETF és a CETOP ETF az, ami két hazai kibocsátói ETF, ami elérhető a Béten keresztül, de emellett van sok külföldi indexet követő ETF is, Nasdaq, S&P, DAX ETF-ek szintén elérhetők a Béten keresztül, mert látjuk, hogy ez megint egy fontos befektetési eszköz a lakossági befektetők számára.
9: Említettél számos kezdeményezést, amit a Bét tett, ugye hatékonyságnövelés, digitalizáció, a piacok bővítése az energia piacok irányában, viszont ugyanilyen fontos, hogy a meglevő termékek iránti érdeklődés is nőjön, és új szereplőket, új potenciális befektetőket szólítsatok meg, akár az intézményi, akár egyébként a retail oldalon. Milyen lépéseket tesztek, milyen programok vannak erre a célra, hogy a Bét meglevő termékei iránt, a Béten jegyzett részvények iránt növeljétek a az érdeklődést, illetve a tudatosságot.
8: Igen, ez valóban nagyon fontos, hogy a befektetőket elérjük a legnagyobb számban. Itt a lakossági befektetőkről érdemes a legtöbbet beszélni, tehát ott az a terület, ez a befektetői kör, ahol a legtöbbet tudjuk tenni, és ahol azt érezzük, hogy a legtöbb munkánk van, hogy még több hazai befektető jöjjön a budapesti értéktőzsdére, a megtakarításaiknak legyen része a magyar részvénypiac. És itt több trend is megfigyelhető. Talán a Covid óta, most már jó 5-6 éve, látható az, hogy a lakossági befektetők egyre aktívabbak, egyre könnyebben tudnak részvényekkel kereskedni, egyre többféle digitális applikáción keresztül érhetik el a részvénypiacokat, nem csak a magyar részvénypiacot, hanem szinte bármely piacot, és ezt a trendet fontos, hogy közelről figyeljük, és hogy ebben a trendben mi a magyar részvénypiacra tudjuk irányítani a befektetők figyelmét, meg tudjuk mutatni, hogy milyen jó hozamok voltak a magyar eszközökben. Ugye az utóbbi időben azért ráadásul a jó hozamok mellett a deviza is jól teljesített, és fontos, hogy ezt lássák a befektetők. Mi direkt is elmegyünk azokhoz az új fintech szolgáltatókhoz, befektetési szolgáltatókhoz, akik különféle részvénypiacokat kínálnak, vagy már a magyar piacot is kínálják, és velük is együtt dolgozunk, hogy megismerjék az ő ügyfeleik a magyar piacot, aki pedig még nem kínálja az ügyfeleiknek, ott is igyekszünk közösen dolgozni azon, hogy mi lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy tényleg itt minden platformon elérhessék a befektetők a magyar részvényeket. Úgyhogy ez a leghangsúlyosabb. Itt az oktatás is nagyon fontos a magyar befektetők tekintetében. Számos olyan programunk van, ami arról szól, hogy a magyar befektetők megismerjék a hosszú távú megtakarítás előnyeit, tehát azt, hogy a részvénypiacok hosszú távon jól tudnak teljesíteni. Itt a statisztikákat, hogyha nézzük, azért azt látjuk, hogy még a magyar befektetői kör mondjuk európai viszonylatban is valamelyes, de főleg, hogyha az Egyesült Államokat, meg más, akár ázsiai országokat nézzük, akkor itt azért

0: százalékos részvény tulajdonlás van a teljes megtakarításon belül, és azt tényleg azt gondoljuk, hogy ha itt szigorúan hosszú távú megtakarításról, tehát akár hogyha csak nyugdíj típusú megtakarításról, de akár mondjuk néhány évtizedes részvény megtakarításról beszélünk, akkor itt fontos, hogy nálunk is ez bevettebb befektetési forma legyen. Láthatjuk azokat a statisztikákat, ismerjük, hogy hosszú távon a részvénypiacot nem veri meg semmilyen más eszközosztály sem, és hogyha a magyar emberek is több részvényt vásárolnak hosszú távon, akkor ezért ez jó eséllyel azt jelentheti, hogy akkor a későbbiekben gazdagabbak lesznek, több megtakarításuk lesz, úgyhogy ezért ezt fontosnak tartjuk, hogy a hosszú távú részvény megtakarításnak igenis jobban része legyen a magyar piac. Lakossági befektetők számára egyébként, ami még fontos új kezdeményezésünk, az a befektetői klub esemény, amit tipikusan délutánonként kora esti órákban szoktunk megtartani. Ide lakossági befektetőket szoktuk elhívni, és találkozhatnak bétes cégekkel, illetve bétes brókerek, alapkezelők előadásaival.
1: Kiemelted a lakossági vonalat. Mi a helyzet a fiatalokkal, őket hogyan lehet megszólítani, vagy hogyan érdemes?
0: Jogos, hogy erre rákérdeztél. Rengeteg programunk van fiataloknak is. Egyrészt sok iskola látogatót fogadunk, tehát egy évben olyan 20-30 osztály látogat el hozzánk, és nekik direkt a tőzsdéről, a magyar piacról tartunk egy bemutatót, körbevezetjük őket a tőzsdén. Ez főleg középiskolásoknak szól, de vannak egyetemisták is, tehát felsőoktatásban is részt veszünk egy ilyen típusú oktatással, és itt tényleg látható nem csak a Bét részéről, hanem általában a közép- és felső oktatási szektorban látható egy elmozdulás, hogy sokkal tájékozottabbak a mostani középiskolások, egyetemisták a tőkepiacokkal, a magyar részvényekkel kapcsolatban, mint ez korábban volt, úgyhogy ez egy elég jó irány. Illetve van egy nagyon aktuális programunk is, ez a részvényfutam nevű játék. Magát a játékot már több mint 10 éve futtatja a Bét. Ez egy szimulációs játék, ahol virtuális pénzzel lehet kereskedni a magyar tőzsdén. Teljesen valós idejű árakkal lehet a Bux Index tag részvényekkel kereskedni, és igazából aki a verseny alatt a legnagyobb hozamot tudja elérni a játékban, ők mindenféle tárgyi nyereményeket nyerhetnek. Múlt pénteken zárult le a tavaszi 3 hónapos futamunk, már több mint 3000-en játszanak ezen a részvényfutam platformon, ami elérhető weben keresztül is, ez a www.részvényfutam.hu, illetve applikáción is, a Bét részvényfutamra rákeresve iOS-en, Androidon applikáción keresztül is lehet játszani. Szerintünk ez egy nagyon klassz dolog. Kétharmada a versenyzőknek diák, de egyharmada felnőtt, úgyhogy mi abszolút fontosnak tartjuk azt is, hogy mi felnőttek is időnként játszunk, az egy jó dolog, jót tud tenni minnyájunknak, és itt tényleg ki lehet próbálni mindenféle kockázat nélkül azt, hogy mi van, ha valaki ebbe az X vagy Y cégbe teszi be a pénzét, és ez egy jó tapasztalat. Egyrészt szerintem nagyon sokan megláthatják azt, hogy részvénybe fektetni egyáltalán olyan bonyolult dolog, másik oldalról pedig a kockázatokat is meg lehet ismerni, azt, hogy hogyan változik a piac, hogyan tud hirtelen mozogni mindenféle irányba, és az appon belül, meg a játékon belül vannak különféle oktatási anyagaink is, ezek egy ilyen egybekezdéses, rövid oktatási anyagok, amit szintén érdemes megnézni, mert ezekből is nagyon sokat lehet tanulni, ráadásul pontokat is lehet vele szerezni a versenyben, meg vannak tippjátékaink is, tehát meg lehet előre tippelni, hogy mennyi lesz a Bux, mennyi lesz a Cetop Index, és ezzel is pontokat lehet gyűjteni, illetve vannak quiz kérdéseket is tettünk be a játékba, szintén ez a versenynek a része. Mindenképpen én ajánlanám bárkinek a figyelmébe, hogy ezt a játékot nézze meg.
2: Kötvénypiacon ott viszonylag könnyebben hozzáférhetők az információk, ott azt láthattuk, hogy a választásokat követően mindenkori csúcsot ért el a külföldi szereplők állománya a magyar állampapírokban. De mi a helyzet a részvénypiacon? Mennyire volt a trend hasonló a választásokat követően? Itt is látható egy jelentős ugrás a külföldiek érdeklődésében a piacon?
0: Igen, egyrészt eleve már a B-telen mindig is a legnagyobb befektetői kör az a külföldi befektetők voltak. Tehát akár hogyha a részvénytulajdonlást nézzük, akár hogyha a forgalmi arányokat nézzük, a B-telen belül a forgalmi

0: annak több mint a felét azt tipikusan a külföldi befektetők tették ki, és 60% körüli tulajdoni hányaddal rendelkeznek a külföldi befektetők átlagosan a magyar részvényekben, tehát ők így jelentős szereplők, mi egy világszinten kisebb, közepesebb méretű, de nagyon nyitott, könnyen elérhető piac vagyunk a külföldi befektetők számára. Könnyen kereskedhetőek vagyunk, nincsen semmilyen kontroll a külföldi befektetők tekintetében, és emiatt tradicionális nagyon sok angolszász országokból, rengeteg befektető skandináv piacokról, tehát Európa minden tájáról, sőt Ázsiából is jönnek befektetők, ugye a leglikvidebb részvény az OTP, az szinte minden külföldi befektető ismeri Új-Zélandtól Kanadáig, tehát nagyon jelentős volt mindig is a külföldi szereplők jelenléte a magyar piacon, de most valóban egy másik trend az, amit láthatunk, hogy most megnövekedett még ezen az időszakon belül is a külföldi befektetők figyelme. Ugye, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor nagyon sok külföldi befektető elhagyta nem csak a magyar, hanem a régiós piacot. És ez fokozatosan azért javult már az utóbbi időkben, enyhült, jöttek vissza a külföldi befektetők, és a legutóbbi, tehát az áprilisi választások, illetve az azt megelőző hónapok időszaka, itt megint csak azt láthattuk, hogy felfokozódott a külföldi befektetők jelenléte. Itt van egy pozitív várakozás, akár hogyha megnézzük a gazdaságpolitikát EU-s források tekintetében, tehát összességében számos olyan pontját a gazdaságpolitikának pozitívan értékelik a külföldi befektetők, ami miatt azt láthatjuk is, hogy ugye megugrott az index értéke is április folyamán jelentős mértékben, úgyhogy külföldi befektetők növekvő jelenlétét láthatjuk.
1: Végezetül hogyan látod a budapesti értéktőzsde lényegében KKV szegmensét megcélzó Xtend piacnak a jelenét, jövőjét? Mennyire felel meg a jelenlegi forgalom, amire előzetesen számítottatok, illetve milyen visszajelzések érkeznek akár kisbefektetők, akár intézményi befektetők részéről?
0: Az Xtend nagyon fontos piac volt a BÉT-nek, és most is nagyon fontos. Tehát egy olyan tőzsdének, egy olyan országban, ahol a nagyon nagy vállalatok száma az korlátozott. Egy fontos növekedés szempont az, hogy alulról kezdjünk el növekedni, tehát a kis cégek bejönnek, beérkeznek a BÉT-re, és ennek a kapuja az az Xtend piac, ahol megjelenhetnek a kisebb és közepes méretű cégek, és innen tudnak növekedni. Tehát ugye már láttunk több példát is az Xtend piacon, ahol bejött mondjuk 4-5 évvel ezelőtt egy cég, és az növekedett folyamatosan, akvizíciókat hajtott végre, tőkét emelt, és utána átkerült, feljebb került egy nagyobb kategóriában. Tehát mi abszolút azt gondoljuk, hogy az Xtend piac is egy útja annak, hogy az ott lévő vállalatokból, ahogy fejlődnek, növekednek ezek a cégek, belőlük is tudnak nagy méretű, prémium piaci szegmens méretű cégek megérkezni. Úgyhogy emiatt rendkívül fontos az Xtend. Mi elégedettek vagyunk alapvetően a számossággal. A likviditás az nyilván mindig lehetne jobb, tehát az a legnehezebb. Itt azért kisebb kapitalizációi cégekről van szó. A belépési korlát is könnyebb a kis cégek számára, tehát emiatt a jelentési kötelezettségük is kevésbé feszes, mint a legnagyobb cégek esetében, és emiatt természetesen ez egy kockázatosabb részvénycsoport, tehát egy részvénybefektetési eszköz. Nyilván a számosság is, tehát kevesebb befektető van jelen ezekben a részvényekben, és emiatt a likviditás is alacsonyabb, de összességében véve azt látjuk, betölti az Xtend azt a funkcióját, amit mi terveztünk neki, és mi bízunk abban, hogy a következő években is lesz több kibocsátó is, aki jön az Xtend piacra, és az Xtenden keresztül von be forrást, és tud növekedni, mint vállalat.
1: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes információkat. Körmöci Dániel, a Budapesti Értéktőzsde befektetői kapcsolattartója, vezérigazgatói tanácsadó volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm nektek, hogy itt lehettem.
2: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Milyen izgalmas lehetőségeket rejt jelenleg a hazai részvénypiac? Itt van a stúdióban Tallósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
1: Nagyságrendileg másfél évvel ezelőtt jártál itt nálunk, és akkor egyértelműen amellett foglaltál állást, hogy lehet még potenciál a hazai részvényekben, és hát lám-lám a BUX egy további jelentős emelkedésen van túl. Hogyan gondolkoztál az elmúlt néhány hónapban, vagy az idei év kapcsán a portfóliók tekintetében, és milyen változásokat azonosítottál?
2: 24 végén voltam itt, és igazán akkor azt láttam, hogy még mindig elég alulértékelt a magyar részvénypiac, aminek oka az, hogy bár ugyan akkor már mentek fel az árfolyamok jelentősen a 2022-es háború kitörésekor mélyponthoz képest, de viszont a cégnek a profitabilitása is jelentősen megnőtt, és én azt láttam, hogy mindig jelentős diszkonton forognak, úgyhogy láttam fantáziát. Emlékeim szerint a Magyar Telekom igazán abban láttam fantáziát, illetve különböző egyéb része, mindenket az OTP-t tartottam vonzó befektetési célpontnak. És igazán azóta, ami történt, egy jelentős felértékelődés, nem utolsó sorban egyébként így a jelentősen csökkentek a magyar kockáti felárak, utóbbi talán másfél-két hónapban, ez egyébként a választások előtt már elindult, és ennek következtében ilyen módon bizonyos kockáti tényezők kiárazottak, főként a blue chipekből egyébként. Első körben mindig ezeket találja meg a piac, és azt látom, hogy amikor azt mondták ugye különböző egyéb alapkezelők, hogy hát érdemes nézegetni a 10-20 éves magyar hosszú távú kötvényeket, én akkor nem kötvényben ültem, azt mondtam, hogy nekem jelentős magyar Telekom pozícióim vannak, és hát azt remélem, hogy ide is le fog csorogni a történet, hiszen ez hosszú távon osztalékfizető részvény, alig van hitele, és hát alapvetően megosztja a profitját a részvényesekkel, tehát nincsen jelentős beruházási fázis nála, ezért azt gondoltam, hogy ezt még érdemes tartani, ezébként így visszaköszönt, tehát ez végig bejött a történet az elmúlt 2-3 hónapban. Én azt gondolom, hogy a történet mindig jó lehet, ha már valószínűleg az emelkedésnek az ömét megtette a cég részvénye, tehát azt látom, hogy nincs már akkor növekedési potenciál, ugyanakkor még mindig bőven felveszi a versenyt az egyébként időközben jelentősen lecsökkent állampapírhozamokkal.
1: Mi a helyzet most az OTP-vel? Hogyan értékeled a kilátásait? Érdemes-e továbbra is figyelemmel kísérni ezt a befektetési sztorit így nagyságrendileg 40 ezer forint környékén?
2: Mindenféleképpen. Egyébként ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, mi forintban követjük az OTP árfolyamát, de a külföldi befektetők euróba vagy dollárban, úgyhogy jelentős felértékelődést látnak az idei év tekintetében, többet, mint mi forintban. Azt gondolom, hogy ez továbbra is izgalmas befektetési célpont tud lenni. Szerintem lesz a közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően idén egy nagyobb akvizíció is az OTP részéről, és azt gondolom, hogy miután a cég profitjának 60-70%-a már nem a magyar piacról jön, emlékeim szerint, ezért ilyen módon az üzleti modellt egyetem sikeresnek látom, és szerintem van még további potenciál. Amiről ugye beszélünk, az euró bevezetésnek a szele, ugye, ami ilyen módon a magyar részvényeket megérinti, és ez egy konvergencia történet, ami 3-4 év alatt fog lefutni, én legalábbis erre számítok, tehát ennek hatását nyilvánvalóan nem függetlenül egyébként vannak tőkepiaci ugye válság is, de ennek hatását 3-4 éves időtávra becsülöm, tehát itt azért azt látom, hogy még van felértékelődési potenciál.
1: Hogyan látod a Richtert? Ott is évről évre egy emelkedő osztalék az, amit meg lehet figyelni, és hát van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a társaság egy olyan fejlődési, növekedési szakaszba ért vagy érhet, hogy érdemes lesz odafigyelni rá a következő években. Te hogy látod a Richternek a sztoriát, mennyire attraktív ez a jelenlegi árfolyam szint?
2: Én azt gondolom, hogy a Richter jelenleg attraktív, tehát vonzó befektetési célpont. Nem hajtottak végre jelentős akvizíciót az elmúlt években. Szerintem ebben a témában lesz változás, úgy érzékelem, hogy a következő egy-két évben szerintem lesz ilyen történet. És egyébként ami érdekes még, hogy azt látom, hogy ők értékteremtő akvizíciókat tudnak csinálni. Ez nagyon fontos ugye ezt befektetőként látni. Azt remélem, hogy itt van még bőven tartalék. Azt látom, hogy nagyon szépen felépítették a különböző független divíziókat, bár ilyen nyilvánvalóan a Riprazintól még mindig nagyon függ a cégnek az árbevétele, de elég hatékonyan építi fel a menedzsment azt a sztorit, ami a Kariprazin védettség kifutása után próbálja pótolni a bevételi forrásokat. Tehát sok minden, sok kutatás van csőben, és a többi divízió is elég szépen muzsikál.
1: A blue chipek közül még a MOL-ról nem beszéltünk, és hát ez a jelenlegi korábbi időszaknál lényegesen magasabb olajár környezet. Ez biztos, hogy kedvezhet a társaságnak, de persze vannak kockázatok is. Hogyan látod a MOL-t, mint befektetési lehetőséget?
2: A MOL kapcsán jellemzően semleges vagyok. Én azt gondolom, hogy különös tekintettel, hogy nagyon sokat emelkedett idén az árfolyam, jellemzően korábban azért egy stagnáló árfolyamot láthattunk, amúgy kivizették szépen a korábbi kamatszinthez képest tisztességes osztalékot, 250-300 forint körül osztalékot kaphattak éveken keresztül a befektetők. Én azt látom, hogy az idei jelentős áremelkedés az részben van a betudatva, hogy a nis akvizíciót a piac, ha nem is biztosra, de valószínűnek veszi. Én azért tartok tőle, hogy ez nincs annyira még lezsírozva. Én azt látom, hogy ez egy nagyon küzdős tranzakció, a közgyűlés a menedzsment ezt jelezte, hogy ők nagyon boldog lennék, ha évvégig arról tudnánk beszámolni, hogy ezt sikerült nyílbe ütni. Nagyon komplex, és igazán nem is a MOL-on múlik, hanem itt két független félen, illetve hárman is, mert van még az amerikai szankciós hatóság is, tehát a ugye szerb kormány, illetve a Gazprom, mint eladói oldalon, illetve az amerikai szankciós hatóság. Nagyon komplex az ügylet, egy része már beárazódott mindenféleképpen, illetve a MOL-nál lehet még ilyen trigger story szerintem az, hogy a kiskereskedelmet tavaly külön választották. Ugye volt róla szó, nem tudjuk, hogy ez megvalósul-e, vagy mikor, milyen tranzakció formájában. Igazán a kiskereskedelmet valamennyire külön választanák, ilyen spin-off formájában, és adott esetben egy részét tőzsdére vinnék. Ennek látom létjogosultságát, és ez nagyon jó történet tudna lenni. Tehát ilyen módon ez a cég külön is meg lenne mérve. Meglátjuk, hogy ez ügyben lesz-e valami a következő egy másfél-két évben. Én azt gondolom, hogy egyre vonzóbbak a magyar részvényeket szeretik jelenleg, úgyhogy erre a hullámra a MOL is fel tud ezzel ülni szerintem.
1: Ha már osztalékfizető részvények, akkor ott van például a régen Duna House, most már DH Group néven futó társaság, ahol ráadásul az akvizíciós növekedés is megjelenik, amiről már beszéltünk. Hogyan vélekedsz erről a sztoriról?
2: A Dunahouse track recordja akvizíciók terén nagyon jó, remélem így is marad. Azt látom, hogy a sikeres lengyel belépés után beléptek Olaszországba, ahol sikerült nagyon felfuttatni az értékesítést. Egyébként ott ilyen hitelközvetítéssel foglalkoznak, és ami érdekessége, a 26-os első negyedéves számok alapján a maga piac csökkent, és az ő részesedésük jelentősen nőtt, tehát nagyon szépen tudtak teljesíteni, piaci átlag fölött teljesítményt nyújtottak. Tavaly évvégén vásárolták meg a Don Pizo elkeresztelt spanyol ingatlan közvetítőt. Ez egy hosszabb folyamatnak, két vagy három éves folyamatnak a része, több lépésből áll, és én azt remélem, hogy ott is ez egy nagyon jelentős piac, ott is jelentős pozíciókat tudnak kiépíteni. Azt láttam, hogy ott ez a menedzsment elég komolyan veszi az európai terjeszkedést, és hát eléggé megfontoltan, eléggé értéknövelő módon tudnak cégeket vásárolni. Ez nagyon fontos. Korábban jelentős osztalékot fizettek, valószínűleg értékelhető akvizíciós célpontok hiányában, és jelenleg pedig az a történet, hogy alapvetően a legtöbb megképződött forrás a cégben marad, és igazán akvizíciókra gyűjtögetnek. Náluk az igazi kérdés az, hogy mikor tudnak kilépni annyira befektetők irányában, ez következő néhány év zenéje, hogy egy komolyabb likviditása legyen a részvényeknek, mert jelenleg jelentős része a befektetőknek hiába akarna részesedni a Dunahouse sztoriból, a napi likviditási korlátok miatt nem tud.
1: Tudjuk, hogy nem csak a távközlési telekommunikációs szegmensben, hanem az űr- és védelmi iparban is érdekelt. A 4IG az elmúlt években magába olvasztotta az egykori Vodafont, Ván néven, illetve a Digi is hozzátartozik most, mert a további akvizíciókat is eszközölt. Az árfolyama 5000 forint környékén is jár. Hogyan érdemes ezt a részvényt megközelíteni?
2: Igen, tehát ugye itt mindenféleképpen különbséget kell tenni azon cégek között, amelyek az üzleti modellje nagyon kötődött a NER-hez. Én alapvetően olyan típusú cégeket szoktam keresni, amelyek piaci üzleti modellje van, ami azt jelenti, hogy kevésbé függ a hazai viszonyrendszerekről, amit az elmúlt 16 évben megfigyelhető volt. Egyébként jó proxy ennek, hogyha egy adott cégnek milyen külföldi működése van, uram bocsán, a profitnak vagy az árbevételek jelentős része külföldről származik, azok azért szerintem alapvetően függetlenek voltak a NER-től, még hogyha a magyar operáció nem is teljesen. De ugye a 4IG-nél emlékeim szerint 80% fölötti volt a Magyarország bevételek aránya, tehát nagyon erős magyarországi hangsúly van a cégnél, illetve azért nagyon jelentős hitelállománnyal működik a cég, igaz, nagyon vonzó kamatozás mellett, ami azt jelenti, hogy ezt a céget nagyon támogatták ilyen módon, tehát a növekedés kötvényprogramban is 100 milliárdos nagyságban nem tudott bevonni forrást kötvény formájában, és hát én azt látom, hogy ott mi bőven van mit csiszolni a működési modellen hatékonyságot javítani, bár nyilván az alaptevékenység, ugye, amilyen volt Vodafone, az javul és azt termeli a pénzt továbbra is, de hát nagyon sok elágazás van a történetnek, tehát külföldi akvizíciók voltak, űripar, én ezeket annyira nem látom át, én megmondom, hogy kerültem ezeket a befektetéseket, miközben azt láttam, hogy nagyon nagy hype van benne, de általában van egy olyan hozzáállásom, hogy tartom magamat ahhoz az elvemhez, hogy legyen szó AI részvényről, vagy Forage-ről, akkor én azért inkább próbálok ilyen higgadt fejjel itt távol maradni. Persze ezen a részén lehetett jelentős összeget keresni, aki jóval korábban vette meg, de azon a értékeltségi szinten, amin volt, én azt nem láttam alátámasztottnak.
1: Értékalapon gondolkodsz, tehát ez kiderült a korábbi beszélgetésünkből is. Mondok akár egy olyan példát, ami könyv szerint értéken forog jelenleg, a Waberers. Itt mit gondolsz, hogyan érdemes megközelíteni ezt a részvényt, milyen kockázatokat látsz, illetve milyen lehetőségeket? Lehet-e ez egy vonzó befektetés?
2: A Waberers személy szerint cég részvényt nagyon kedvelem, aminek oka az, hogy alapvetően piaci mechanizmusokat látok a működési modellen belül, tehát az ő ügyfelé jellemzően azért külföldi tulajdonú cégek, Auditól kezdve, tehát autóipar, spár, élelmiszeripar, tehát számos szektorát átfedi a gazdaságnak, és nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok nyugat-európai fuvart, logisztikát lát el, hiszen ugye a magyar gazdaság is nagyon bele van épülve ugye az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe ilyen módon. Tehát én azt látom, hogy eléggé a portfólió eléggé szerteágazó, és eléggé jól diverzifikált, és hozzáteszem, hogy látok egy profi menedzsmentet ott. Továbbá csináltak tavaly egy akvizíciót, nem tavaly előtt volt, de tavaly hajtották végre, tehát az zárás az tavaly történt, biztosítási divíziót építenek ki, ahol azért azt látom, hogy jelentős potenciál van, és ez egy elég jó kivitelezett akvizíció, amelynek keretében ők jelentős szinergiákat tudtak felderíteni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon értéknövelő dolog lesz, tehát azt gondolom, hogy a Waberer részvény jelenleg alul érték.
1: Az Alteo, egy olyan cég, amit korábban sokan etalonként kezeltek, rendkívül jó a track rekordja, tehát hogyha a kibocsátástól nézzük, akkor mind a cégnek a teljesítménye, mind pedig az árfolyama remekül teljesített, utána történt egy tulajdonosváltás, volt ugye egy nyilvános vételi ajánlat is. Mi történik ezzel a céggel, és mennyire lehet érdekes a jelenlegi szinteken, hiszen nemrég a társaság papírjai még 5000 forint körül forogtak.
2: Igen, tehát az Alteo-nál valóban 23 elején volt egy tulajdonosváltás, az előző tulajdonos a Wallis Holding megvált a részvényektől, és egy konzorcium vásárolta meg a részek többségét, amelyben ugye ebben volt a MOL csoport, a Tibor István fémjelezte befetőcsoport, illetve a Jelinek Dánielhez köthető tőkealap, és hajtotta végre a stratégiáját, ami azt jelentette, hogy a zöld energián kívül alapvetően látott fantáziát egyébként nagyon helyesen a hulladékgazdálkodásban, és itt már korábban több akvizíciója volt a cégnek. És hát ami most történt, ugye 24-ben hajtotta végre a legnagyobb akvizíciát a hulladékgazdálkodás terén, a korábbi Eltex Kft-t vásárolta meg. Az információk alapján, amik jelenleg ismertek, ez akvizíció nem sikerült nagyon jól, tehát amit látunk most, hogy tavaly volt egy tavaly évvégi mérlegel, tehát idén tavasszal, május magasán publikálva egy leánvállati mérleg eredménykimutatás, amely során kiderült, hogy jelentős számszaki hibákat talált az új menedzsment a könyvekben. Ilyen előfordul azért tulajdonosváltás során, viszont ez érinti a cégértéket, ezt egy jelentős értéken, 18-19 milliárd forintos áron vettek, cégértéken vásárolta meg az Alteo, tehát egy nagyon jelentős akvizíció a cég életében. És hát ugye kérdés az, hogy miután az eredmény, a 24-es pozitív eredmény jelentősen mínuszba fordult, azaz 1 milliárd körüli vesztesége alakult ki ezen korábbi Eltex Kft-nek. Ezek alapján indokoltnak látják a részvényesek, hogy valami módon kompenzációt kérjen az Alteo, nyilván az eladótól, tehát valamilyen módon kártérítésre számítanak. Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen célszerű lenne, mert ez hosszú távon nagyon negatív megítélés alá helyezi a részvényeket. Menedzsment hitelességi kérdést is felvet, tehát itt azt gondolom, hogy ezt abszolút helyén kell kezelni a menedzsmentnek, és hát reményeim szerint ez így is fog történni, tehát remélhetőleg lesznek majd bejelentések ez ügyben, azt remélem.
1: Vannak mozgások az Xtend piacon is, itt azért lényegesen kevésbé likvid papírokról van szó, de azért egy céget kiemelnék, ez pedig a Vertical Group, ahol most már stabilan, hogyha az elmúlt egy-másfél évet megvizsgálja valaki, akkor 5-6-7 millió forint körüli napi átlagforgalom jellemző, és a cég elkötelezett amellett, hogy átlép a standard kategóriába, ráadásul egy piaci saját részvény visszavásárlási programot is indított. Hogy látod ezt a társaságot, egyáltalán mennyire figyeled a hazai gazdaságnak ezt az ágazatát?
2: Limitálta a figyelem, de ugyanakkor azt látom, hogy ez a cég alapvetően azért eléggé közel volt a NER-hez. Mindig a kérdés felvetődik bennem, hogy ha már beszéltünk a hulladékgazdálkodásról, és ugye itt csontvázak esnek ki bizonyos cégeknek a könyveiből, akkor én mindig óvatos leszek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon szép számokat és nagyon kedvező értékeltséget látunk. Itt a kérdés az, hogy az üzleti modell hosszú távon mennyire lesz fenntartható. Ez lehet egy nagyon jó sztori, tehát én nem zárkozom el ettől, csak ugyanakkor azt nem tudom, és ez lehet, idő kell, és én ilyen szempontból óvatos vagyok, hogy az üzleti modell mennyire lesz fenntartható a továbbiakban. Tehát azt lehet látni, hogy ez valóban nem egy túlértékelt részvény. Ezek a számok alapján, amiket most ugye publikáltak, a 25-ös zárást, ugyanakkor a kérdés a jövő, tehát hogy a tőkepiac a jövőt árazza, és ilyen módon mennyire lesznek ezek a számok, bevételi számok és a működési modell tartható a következő években.
1: Eddig ugye a részvénypiacról, a hazai blue chipekről, illetve néhány egyéb társaságról beszélgettünk, de hát itt van ez a rendkívül erősnek tűnő forint. Milyen várakozásaid vannak? Mennyire kell esetleg arra számítani, hogy további érdemi erősödés jöhet?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy szerintem a magyar vállalkozók, a magyar cégek, akik ugye exportálnak, azok egyre inkább érzik a határait a tevékenységüknek, tehát hogy is mondjam, nem tudnak oda menni a saját dolgozóikhoz, hogy akkor beszélgessenek a 10%-os bércsökkentésről, ami ugye indokolt lenne egy 10%-os forint erősödés után. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, és inkább szerintem előbb lesz az, szerintem, hogyha látszódik az új kormánynak a gazdaságpolitikája, a konvergencia pálya transzparensé válik, mert ugye jelenleg ez még kidolgozás alatt van, és ugye nem tudom, augusztus-szeptember magasságban megtörténnek azok a lépések, hogy bejelentik a különböző mérföldköveket, gazdasági intézkedések, és továbbra is hisz a piac egyébként az új kormánynak, akkor azt gondolom, hogy elindulhat a tér egy kamatcsökkentés irányába, aminek az lenne a célja, hogy a kamatokat nyilván leforogják, ezáltal a költségvetés is mozgásteret kapjon, másik oldalról pedig a piac továbbra is szívesen finanszírozná nyilván Magyarországot. Annyi lépés történt, hogy belengedte 16 milliárd eurónyi forrás megadását Magyarország számára, ez jó lehet, nyilván ennek egy bonyolult feltételrendszere van, ezt meg kell valósítani. Nem hiszem, hogy jelentős tartalék van a forintban a mostanihoz képest, de hát mindig vannak meglepetések, és néha a piac túlfut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már elég éles üzem a reálszféra több cége számára.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni ezekről az érdekes befektetési sztorikról. Talósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. 94.2. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai hídfőnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél perc elmúlt 6 óra, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tüzek nehezítik a közlekedést több autópályán. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán Fonyót külkerületén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését is. A tűzről délután 3 óra körül érkezett bejelentés, 5 település tűzoltói dolgoznak az oltásán. Az M0-áson is erős füst zavarja a közlekedést a 17-es és a 20-as kilométerek között, ott is a tarló ég Szigetszent Miklós térségében. Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor 24 ellen. A fővárosi törvényszék szerint a benyújtott iratok megfelelően bizonyították, hogy a cég a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Mindezekről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerinte Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt. Erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is, és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztás van érvényben. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOD fesztivált. Az 50 éves eseményt 11. éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOD kinőtte a jelenlegi helyszínét.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 4%-kal 2670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött, a párizsi CAC 4/10, a milánói Börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt. A tengeren túlon ma nem volt kereskedés, hiszen holnap július 4-e, azaz az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünneplik. A tegnapi záróértékek a Dow Jones 1,2%-os emelkedésben, az S&P 500-as mutató stagnálásban, a Nasdaq Composite 8%-os mínuszban zárta a kereskedést. Ázsiában is nobbára pluszokkal zárták a kereskedést a főbb mutatók, a japán Nikkei 1,5%-kal, a hongkongi börze 1,2-del, a kínai 4-del került feljebb, az indiai Hang Seng 4-del, a szingapúri mutató pedig 0,5%-os plusszal zárta a kereskedést. A bankközi deviza piacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 308 forintot, egy svájci frankért 384 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1437. Drágulnak az olajárak minimálisan, a Brent típusú kőolaj 3,1%-kal 72 dollárra, míg a WTI jegyzésára 68 dollár 70 cent, és 1,3%-kal drágul az aranyára is, egy unciáért 4179 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt, a szél több felé megerősödik, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén is napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Fontos témáról beszélünk ma is, mégpedig a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről a tudományos életben. Az internetnek köszönhetően bármilyen információhoz hozzájuthatnánk, de talán mégsem bővítjük ismereteinket eléggé körültekintően. Mai vendégem Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bújai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Indulj zárjon ez a beszélgetés azzal, mi adhat táptalajt a dezinformációnak a tudományos területeken, hol keresendő ennek a gyökere.
8: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert valahogy úgy állunk hozzá, vagy valahogy az a benyomás, mintha az ilyen álhírek, meg dezinformáció, meg információ manipuláció, ezek ilyen nagyon új jelenségek lennének, sokat beszélünk ugye összeesküvés elméletekről, vagy akár a tudományt érintő dezinformáció típusokról, de hogy ezek valójában korábban is léteztek, tehát a új média, meg az internet, meg a közösségi média, meg a AI, tehát itt a nagy digitális technológiai változások előtt is léteztek, viszont az tény, hogy ezeknek a változásai, tehát az ilyen infokommunikációs eszközöknek a változásai, a közösségi média térnyerése azért elég sokat dobott ezeknek a jelenségeknek a nyilvánosságán, vagy akár a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt hatásán. Nagyon sok szempontból tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ennek egyébként mi lehet ez az oka. Nyilván én a média meg a kommunikáció oldaláról foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy alapvetően ezeknek a változásait tudom kifejteni, vagy ebből az aspektusból tudok jobban ezekre rámutatni, hogy ugye az az információs, kommunikációs média környezet, amiben napjainkban élünk, ugye nagyon sok változást hozott a társadalmi nyilvánosság működésében, és ezáltal ugye a bizalom szerkezetében is, aminek egyrészt oka, vagy egyik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy ugye óriási információs zajban élünk, ez már valahol szinte közhelyes ez a mondat, de közhelyekben az a jó, hogy ezek általában ugye igazak, tehát hogy ez nyilván egy nagyon fontos tényezője, és hogy ugye az a nagyon paradox ebben, hogy egyszerre tűnik ugye úgy, hogy lényegében mindenhez hozzáférhetünk már, ami információ, vagy ami tudás, akár tudományos ismeret is, de közben meg a kognitív kapacitásaink azok nem bővültek, tehát ugyanannyi információ befogadására vagyunk képesek, viszont lépten nyomon valamilyen stimulálásba és bődületes mennyiségű információba botlunk, és egyszerűen ez a helyzet teljesen természetes módon felerősíti például azt, hogy sokkal szelektívebben figyelünk oda a tartalmakra, meg az információra, sokkal szelektívebben idézzük föl ezeket és értelmezzük ezeket. Másfelől ott vannak a platformok, amiket ugye használunk a már a mindennapi kommunikációra, médiafogyasztásra, munkavégzés során is rengeteg platformot találunk, amik mögött működnek bizonyos algoritmusok, a legtöbb platform esetében nem is tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolják azt, hogy milyen tartalom az, amit láthatunk, és mi az, amit nem. Tehát például befolyásolás, dezinformáció, manipuláció szempontjából nagyon sokan beszélnek arról, hogy míg korábban mondjuk a médiával, vagy bármilyen kulturális objektumokkal, meg médiatermékekkel szemben mondjuk az volt a legnagyobb félelem, meg a legnagyobb kritika, hogy mondjuk cenzúráz bizonyos tartalmakat, nem enged láthatni bizonyos dolgokat. Úgy mondjuk itt a platformok, meg az algoritmikus működés miatt már sokkal inkább az a kérdés, hogy mi az, amit ránk akar tukmálni, tehát mi az, amit kifejezetten a szemünk elé akar tárni, és bármilyen platformra lépünk rá, az aktivitásunk alapján generálja tovább, hogy mi az, ami minket a platform szerint biztosan érdekelni fog, és hogyan akarja ugye befolyásolni a mi figyelmünket, és ezeknél az algoritmikus működéseknél, ami nagyon-nagyon hangsúlyos tényező bizalom szempontjából, de az információ szempontjából, az a personalizálás, vagyis a személyre szabás, ami ugye azt jelenti, hogy a megosztott adataink alapján, vagy olyan adataink alapján, amiket mondjuk nem is tudatosan osztunk meg, csak hagyjuk a digitális lábnyomainkat, és abból szűrnek le bizonyos információkat, az aktivitásunk alapján, a ismerőseink alapján, az ismerőseink aktivitása és nagyon-nagyon sok más tényező alapján személyre szabottan ajánlanak a figyelmünkbe bizonyos tartalmakat, aminek, ha marketing szempontjából nézzük, lehetnek nagyon jótékony hatásai mondjuk egy márka számára, mert sokkal könnyebben be tudja célozni a közönségét, de mondjuk, hogyha politikai befolyásolás oldaláról nézzük, akkor meg már megvannak azok a veszélyei, hogy milyen módon lehet például mikroszegmentálni bizonyos választói csoportokat, és mikrotargetálva küldeni nekik személyre szabott politikai tartalmakat. És ugye azt látjuk, hogy ez a fajta működés, ez az információs túlterheltség miatt felerősödő bizonyos pszichológiai hajlamok, mint a megerősítő torzítás, a kognitív diszonancia, az ismétlési hatás és egyebek, illetve itt az algoritmikus működés egyfajta ilyen információs buborékba zárhatja az embert. Ezt filter bubble effektusnak is neveztük korábban, de hogyha itt a pszichológia szakirodalmára gondolunk, akkor visszhangkamra vagy hiedelemkamra kifejezéseket is szoktuk ezt illetni. Nyilván ez nem állítható azért 100%-ig, hogy akkor mindenki a maga kis információ buborékában él, de akkor is láthatjuk, hogy van annak valamiféle hatása, hogy mindenki a saját kis véleményével, meg preferenciájával, meg attitűdjével körbefalazott információs kis dobozba helyeződik ezeken a platformokon, és sokkal nagyobb fokmérője lesz az információ befogadásnak, meg a vélemény alakításnak az, hogy milyen már meglévő hiedelmekkel vagy attitűdökkel rendelkezünk, és nem feltétlenül mondjuk a tények, tehát nem az, hogy minden egyes információ vagy tartalom esetében kritikusan és mélyen neki megyünk még az információnak, mielőtt befogadjuk, és úgy fogadjuk be, hogy tudjuk, hogy ez most igaz vagy nem igaz, hanem sokkal nagyobb fokmérője lesz annak, hogy minek szavazunk hitelt, meg mit tartunk igaznak, meg elfogadhatónak, az, hogy eleve már mit gondolunk annak, mert ez a fajta platformműködés, meg ez az információs környezet eleve arra hajaz, hogy szinte csak arra figyelünk már, ami eleve érdekel minket, meg amúgy is azt kapjuk a szemünk elé a platformokon, és így kialakul ez a, hát ez a post-truth koncepciója, ez az igazságon túli vagy igazság utáni éra kifejezés, ahogy igazából tudnánk ezt fordítani, ami ugye azt írja le egy olyan szituációt vagy egy olyan információ befogadási vagy társadalmi működést, ahol a véleményeknek, meg az érzelmeknek, meg a hiedelmeknek sokkal nagyobb ereje tud lenni, mint mondjuk a tényeknek egy adott kérdés eldöntésekor, és így csak lekanyarítsam azt a kérdést, hogy itt a dezinformációról miért beszélünk ennyit. Ugye azért, mert itt már nem feltétlenül az a probléma, amikor információ manipulációról, megtévesztésről, dezinformálásról, álhírekről, összeesküvés elméletekről, stb. Beszélünk, hogy mondjuk egyértelmű hazugságokkal, meg egyértelmű hamis vagy pontatlan állításokkal akarnak mondjuk bárkit manipulálni, hanem sokkal inkább az, hogy ilyen alternatív valóságok kialakításával a tényeknek, vagy az információknak inkább egyfajta torzításával, vagy átkeretezésével, vagy valahogy ilyen meglévő hiedelmekhez, meg ilyen információ buborékokhoz illesztésével akarják mondjuk megerősíteni az embereknek a már meglévő hiedelmeit, és azon keresztül mondjuk rávenni arra, hogy valamit elfogadjon, vagy éppen ne fogadjon el. Tehát ez az, amit az ilyen manipulációs működés, vagy ilyen bizalmi szerkezet változásban a leginkább érdemes szerintem kiemelni.
9: Általánosságban értem, de épp a tudomány az, ahol meglehetősen exakt, ami eljuthat az olvasóhoz, igen, vagy az érdeklődőhöz, ha érdeklődik, tehát hogy ott elvileg érzelmeknek, meg véleménynek nem nagyon van helye. Szóval egy furcsa, hogy a tudományos eredményekkel kapcsolatban mégsem alakult ez ki, hogy a valódi, igazi tényekre kíváncsiak az,
8: igen,
9: emberek.
8: Igen, teljesen jogos egyébként a felvetés, mert nyilván azért azt átlag médiafogyasztóként is láthatjuk, hogy mondjuk a mainstreambe is mennyi áltudományos vagy tudományellenes nézet vagy meggyőződés tud már bekerülni. A tudománynak a tekintélye, meg a tudomány iránti társadalmi bizalom továbbra is megvan. Az, hogy aztán ebből mi az, amit észlelünk, az már egy másik kérdés, ezt csak azért szeretem mindig így kihangsúlyozni, mert szerintem ebben is azért fontos, hogy az ember így a saját percepcióira mondjuk tudjon reflektálni, hogy mondjuk attól még, hogy én azt látom, hogy de nem tudom, mennyi áltudományos tartalmat látok a Facebookon, vagy valahol, az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóság, vagy hogy annak tényleg ekkora súlya van. Ugyanakkor mondjuk azért túl vagyunk egy jó pár évvel ezelőtt a Covid pandémián, ahol azért láthattuk, hogy tényleg azért tud akár társadalmi károkat is okozni, ha mainstreambe bekerülnek bizonyos ilyen áltudományos vagy tudomány tagadó állítások. Amit szerintem itt érdemes igazából kiemelni, hogy ez egyáltalán nem csak egy ilyen technikai változás, ezek a média beli változások, vagy a közösségi média, meg a platformoknak a társadalmi hatása, és ez nagyon-nagyon fontos például a felelősség, vagy a átláthatóság, vagy az ellenőrizhetőség miatt is kihangsúlyozni, hogy azért sem csak egy technikai dologról beszélünk, mert az, hogyha egyébként a platformokat számon akarjuk kérni abban, hogy jogosan, és igenis mondjuk vállalják a felelősséget az iránt, hogy az algoritmusaik hogyan keverik, kavarják a tartalmakat, nem feltétlen csak azért, hogy mik jelennek meg, az már egy teljesen más kérdés, az azért már egy a szólásszabadság vizeire átvez ez a kérdés, de az, hogy az algoritmusaik hogyan járulnak ahhoz, hogy mondjuk a társadalmi diskurzus alakuljon, ott igenis el kell ezt fogadni, hogy ez nem csak egy technikai dolog, mert egészen addig ők mondhatják, hogy hát ők csak a platformot szolgáltatják, nekik semmi közük nincsen ahhoz, hogy az emberek mit kezdenek ezekkel a platformokkal, de azért ezen már túl vagyunk, tehát hogy most már nem a 2008-as Facebook felületekről beszélünk, teljesen más a társadalmi szerepünk már ezeknek a platformoknak. Másfelől meg azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert hogy ez a új média, ami már egyértelműen az internetet, meg a közösségi médiát jelenti, az nem csak módszereiben, meg nem csak formájában, meg nem csak a kommunikációs csatornákban jelent újat, hanem valahogy abban is, hogy a felhasználók meg a fogyasztók mit gondolnak a médiáról. És ugye ennek a egész média környezetnek már ugye egy nagyon fontos aspektusa az a részvételiség, meg a közösségiség, vagyis az, hogy itt már nem csak professzionális tartalomgyártók szerkesztik és ellenőrzik és kontrollálják a tartalom meg az információ áramlást, hanem a tartalomfogyasztók is ugyanúgy tartalomgyártóvá válhatnak. Tehát, hogy valahogy itt a szerepek is elmosódnak és átalakulnak ebben a környezetben, ami egyfelől ugye társadalmi szempontból nagyon jó, mert mondhatjuk, hogy végül is demokratizálódott a média, sokkal több hang megjelenhet, sokkal több nézet, vélemény megjelenhet, a kulturális fogyasztás is sokkal szerteágazóbb, sokkal több nyelven fogyaszthatunk például tartalmakat, nem kész narratívákat kapunk mondjuk újságcikkekben, hanem ezer és egy oldalról tájékozódhatunk, stb. Stb. Másfelől viszont egy hátulütője az, hogy egészen egyszerűen megváltoztak a kapuőr szerepek, meg a kapuőrökhöz, tehát szerkesztőkhöz, sajtóhoz, politikához, tudományhoz, egyházhoz, minden olyan szereplőhöz, ami valahogy a tekintét, meg a kapuőrzést testesíti meg, és ezek jól működő társadalmi intézményrendszerek voltak, és azt gondolom, hogy még a mai napig azok, csak teljesen más a tekintéhez, a tudáshoz, az információhoz való hozzáállás is már a fogyasztói oldalról. Nincsen már ezeknek akkora jelentősége egyrészt. Másrészt, hogy a dezinformáció részét is kicsit jobban érintsük, ugye egy ilyen média környezetben sokkal könnyebb is szakértőként feltűnni mondjuk olyan kérdésekben, amikhez lehet, hogy az adott tartalomgyártó nem is ért mondjuk, de senki nem ellenőrzi mondjuk azt, hogy ő neki megvan-e a megfelelő végzettsége, valamit közzétesz magáról, ír egy blogot, indít egy vlogot, stb. Stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok mentén szavaznak bizalmat a felhasználók, meg a tartalomfogyasztók abban a kérdésben, hogy kinek fognak hinni mondjuk egy adott kérdésben, és kinek nem, egyáltalán nem biztos, hogy egy fehér köpenyes tudós lesz mindenki számára hiteles, mert hogy a hitelesség, meg a megbízhatóság az nem csak a valós hitelességen múlik, főleg akkor, hogyha az embernek mondjuk nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a különböző információforrások közül kinek van tényszerűen igaza, hanem sokkal inkább meghatározó lesz a saját tapasztalatai, érzései, hiedelmei, stb. Stb. És ez azért az internet előtt is ennek nagyon nagy jelentősége volt az embereknek, tehát soha nem volt olyan, hogy a átlag ember kizárólag tudományos tények alapján hozott volna meg döntéseket az életében, mert lehet, hogy meghatározóbb volt az, hogy mondjuk mit mondott a anyukája, vagy a szomszéd, vagy a legjobb barátai, és nem tudósokkal készült interjúkból tájékozódik kérdésekről, hanem azok körében, akikben egyébként van mondjuk személyes bizalma, csak ez ugye ebben a zajos, meg nagyon sokrétű, nagyon divers média környezetben, ahol ezer és egy szereplő áll állíthatja magáról, hogy ő egyébként megbízható információforrás, ezek közül megválaszthatja magának az ember, hogy ki az, akinek nem az, hogy hihet, hanem akinek hinni akar.
9: De szerintem, hogyha a tudományos életet nézzük, vagy a tudomány területeit nézzük, akkor az orvostudományt elválaszthatjuk az összes többitől. Mert hogy az a legközvetlenebb, tehát az orvostudomány eredményeiről azt gondoljuk, hogy közünk van hozzá, van-e már genetikával, rákutatással.
8: Ja, hogy úgy, hogy a leginkább érinti az
9: igen,
8: életünket.
9: Igen, kapcsolatban aha, valami igen, újdonság, igen, igen, és mi hat, mi nem hat, és abban nagyon sok az üzlet.
8: Amit itt szerintem azért fontos tisztázni kicsit így fogalmilag, hogy amikor dezinformációról beszélünk, akkor ott ugye ott van valami szándékosság, akár a megtévesztés szándéka, akár a károkozás szándéka. Tök jó volt, hogy például mondtad, hogy ilyen gazdasági érdekek is, vagy hát eladás, üzleti, vagy igen. Üzlet, tehát mondtad, mert ugye az egy, tehát hogy itt mondjuk, akkor megtévesztésről beszélünk, meg dezinformációról, akkor mindenki valami például politikai manipulációra gondol, miközben ugye létezik abszolút üzleti célú megtévesztés, meg manipuláció is, és most nincsen erre statisztikám, úgyhogy ezt nem úgy fogom mondani, hogy ez így 100%-ig tény, de hogy azért általános megfigyelés, meg a témában folytatott hosszú évek kutató munkája alapján én is úgy látom, hogy azért a nagyon sok tudományos megtévesztő tartalom üzleti célból azért főként ilyen egészségügyi témák területén jelenik meg, ami teljesen természetes, hiszen ott az, ami a leginkább érinti az embert, meg ott lehet a leginkább hatni mondjuk az embernek a érzelmeire, hiúságára, bizonytalanságaira, stb. És akkor ugye beszélhetünk más jellegű ilyen információ-manipulációs fogalmakról is a dezinformáció mellett. Itt egy ilyen hármas fogalomrendszert szoktunk ebben egyébként idézni. A dezinformáció mellett ott van még ez a misinformation, ami ilyen félretájékoztatás vagy félrevezetést jelent kb. Magyarul. Ez is ugyanúgy az hamis vagy pontatlan vagy félrevezető információkra vonatkozik, csak a megtévesztés és a károkozás szándéka nélkül. Tehát például, ha mondjuk egy újságíró egy más nyelvből átfordít egy cikket, és mondjuk elír valamit, vagy félrefordít valamit egy tudományos témában, az ugyanúgy megtévesztő lesz, meg félrevezető lesz, de ugye ott nem volt célja annak az újságírónak, hogy tudatosan valamilyen irányba manipulálja az embereket. És akkor még a harmadik ilyen információ típus, ez a malinformation, amit szerintem nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, ez ilyen rossz szándékú, vagy rossz hiszemű információként lehetne talán a leginkább átadni. Ez ugye az ilyen valós, meg tényszerű információkra vonatkozik, amiket viszont kifejezetten megtévesztés vagy károkozás céljából terjesztenek. Például, ha mondjuk valakinek feltörik az e-mailt fiókját, és kiteregetik az e-mailjeit, azok ugye valós információk, de ott mondjuk a károkozás szándéka, vagy a másik hiteltelenítése volt a cél. Ezt csak így azért mondtam el, mert ugye nagyon sok olyan téma van, például pont az ilyen tudományos megtévesztő tartalmak esetében, amik nem feltétlenül tekinthetőek dezinformációnak, mert szimplán mondjuk csak valaki nem jól ért egy témát, vagy van egy meggyőződése egy adott témából, és azért gondol valamit, ami ellentmond a tudományos tényeknek, vagy a tudományos tényeket félreértelmezi, de nem biztos, hogy ő azzal egyébként tudatosan megtéveszteni, vagy manipulálni akar, hanem lehet, hogy ő tényleg szentül hiszi azt, hogy lapos a föld, mondjuk.
9: És közösséget épít
8: erre egy közösséget. De mondjuk az ilyen tartalmakat viszont utána nagyon jól föl lehet használni, például már tudatos dezinformációs stratégiának a részeként, legyen az akár politikai, akár gazdasági célú, ami ugye ilyen gazdasági célú, vagy üzleti célú lehet, és mondjuk tudatos megtévesztés lehet mögötte, ilyen tudományos szempontból azok tipikusan az ilyen olyan csoda gyógyhatású készítmények, meg fogyasztószerek, meg tehát valahogy itt az ilyen diéta piacon azért rengeteg ilyennel lehet találni.

0: hogy most ezeknek van helye egyáltalán a piacon, én ebben nem fogok állást foglalni. Szerintem addig egy homeopátiás vagy bármilyen szerrel addig nincsen feltétlenül gond, ameddig mondjuk az nem az emberek tudatos megtévesztésére épít, és mondjuk állítja azt, hogy a megkapott oltásokat majd ez így kivezeti az ember testéből, meg nem tudom, milyen badarságokat szoktak felhozni, tehát az ott már tényleg a dezinformálás része.
1: Fajuna Nóra, tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató a vendégem ma. A dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgetünk. Néhány perc szünet után folytatjuk majd.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tüzek nehezítik a közlekedést több autópályán. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán, Fonyót kőterületén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését is. A tűzről délután 3 óra körül érkezett bejelentés, 5 település tűzoltói dolgoznak az oltásán. Az M0-áson is erős füst zavarja a közlekedést a 17-es és a 20-as kilométerek között, ott is tarló ég Sziget-Szent Miklós térségében. Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor 24 ellen. A fővárosi törvényszék szerint a benyújtott iratok megfelelően bizonyították, hogy a cég

0: korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette, így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Erre hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző, köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerintem Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. Elfogyott a benzin a legnagyobb orosz fekete-tengeri kikötővárosban. Novorossijsk egyetlen töltőállomásán sem lehetett benzint kapni, és volt, ahol a dízel is kifogyott. A helyiek számára egy térképet is kiadtak, amelyen látható, hogy melyik benzinkúton lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni. A város lakói már június elejétől panaszkodtak az üzemanyag hiányra, és ezen csak rontott, amikor a Krímben elfogyott az üzemanyag, mivel a félszigetről is ide jártak át sokan tankolni. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának uniós támogatási szerződését. A beruházás mintegy 32 milliárd forint lesz. A villamosvonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével épül meg. Vitézi Dávid szerint ez az első közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított uniós forrásokból indulhat el. A munkák ősszel kezdődnek, a nagyobb építkezési szakaszok jövőre jöhetnek. A tervek szerint az új villamosvonal 2029-re készülhet el teljes egészében. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12.190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött. A párizsi CAC 4/10, a milánói börze 8/10%-ot emelkedett. A madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárt. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353, 1 amerikai dollárért pedig 309 forintot kell adni. Egy svájci frankért 384, egy angol fontért 412 forintot kérnek, egy cseh koronáért 14, egy lengyel zlotyért pedig 82 forintot kell adni a bankközi devizapiacon. Stagnálnak az olajárak, a Brent típusú kőolaj hordonkénti jegyzésára 72 dollár, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 68 dollár 70 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütés, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt, a szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24 fokos, a Velencei tó és a Fertő tó 23, a Tisza tó pedig 28 fokos. A hétvégén is napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Olá Andrea vagyok, folytatjuk a műsort, és ma a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről beszélünk, kifejezetten a tudományos életre koncentrálva, mert szerintem fontos a tisztánlátás, a kritikai gondolkodás. Ezt mondja vendégem is, Fajuna Núra, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Vele ott hagytuk abba az előbb, hogy az orvostudomány, vagy kifejezetten az egészségügy területén milyen jellegű dezinformációval találkozhatunk, úgyhogy menjünk most más tudományterületekre.
3: Ugye nem csak az ilyen egészségügyi területeken vannak azért tudományos megtévesztésre alkalmas meggyőződések, és akkor most megmaradva kifejezetten a dezinformációnál, ugye ott vannak például az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amik szintén a COVID idején nagyon-nagyon nagyot mentek, össze is kapcsolódtak az ilyen oltás ellenes meggyőződésekkel, és ilyen 5G tornyokat gyújtogattak föl egyébként országszerte. Az egyik általam sokat idézett ilyen diéta guru, aki még a lúgosító diétával szerzett magának hírnevet, aztán sokáig börtönben is ült, mert kiderült, hogy tényleg minden orvosi végzettség nélkül árulta a maga portékáit, meg ilyen több ezer dolláros részvételi díj fejében fecskendezett ilyen szódabikarbonás, valami kotyvalékot daganatos betegeknek, akik közül volt, aki meghalt. És ő ült sokáig börtönben ugye kuruzslásért, és pont ott a COVID idején szabadult ki, azt hiszem, és akkor ő hirtelen rákezdett erre, hogy akkor ugye ezt a lúgosító őrületét elkezdte összekapcsolni a COVID oltás ellenességgel, és szőtte bele például ezt az 5G ellenességet, mondván, hogy az valahogy aktiválja ezeket a belénk fecskendezett, belénk oltott anyagokban található, nem tudom én, milyen nanofehérje molekulákat, meg egyebeket, és akkor ez majd valójában ez fog minket így megölni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek ugye hálózatosodnak. Most én aktuálisan pont ez nekem amúgy a kutatási témám is, hogy egyébként ezek a különböző dezinformáció típusok hogyan kapcsolódnak össze ilyen hálózatokba és duzzadnak egy még nagyobb ilyen univerzummá vagy narratívává, mert hogy például pont a COVID idején láttuk azt, hogy ilyen tudománytagadó csoportok kapcsolódtak össze például államtagadó csoportokkal, aminek meg már teljesen más a veszélyforrása. Az ilyen kvantumfizika területén is nagyon-nagyon sok tudományos dezinformációt lehet találni, amik a mindenféle energiákkal, meg rezgésekkel kapcsolatban tesznek rendkívül innovatív megállapításokat, amik szintén lehetnek olyanok, hogy azt valaki tényleg mondjuk így gondolja, vagy csak így filozofál ezekről a kérdésekről, de onnantól kezdve, hogyha azt mondjuk valami tudatos megtévesztés céljából kezdenek el terjeszteni, akkor meg már ugye dezinformációról beszélhetünk. És a már említett laposföld elmélet is ugye az se egészségügyi területet érint, hanem az már ugye így a nem tudom, csillagászat, meg földtudomány, meg egyéb területekre viszi el az ember, de az is mondjuk egy jó példa erre.
4: Nem tudom, hogy kutatják-e már a te szakmádban a szakemberek például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dezinformációkat, összeesküvés elméleteket. Én már mindenfélét olvastam, tehát azt hiszem, hogy ez egy új terület a tudományban, ami nagyon jó téma.
3: Hát igen, ugye az összeesküvés elméletek nem feltétlenül a hamis állításokról szólnak, tehát az összeesküvés elméleteknek a kérdését, meg a működését, meg így az ilyen episztemiológiáját nagyon sok területen vizsgálják, meg sokféle definíciója létezik. Ami hozzám a legközelebb áll, vagy ahogy én a kutatásaimban leginkább értelmezni szoktam, az, hogy ezek inkább ilyen alternatív világmagyarázatok, amik nem feltétlenül kell, hogy dezinformáció legyen, nem feltétlenül kell, hogy hamis állításokat tegyen, hanem hogy a világ eseményeinek valami másfajta értelmezését adják, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy dezinformációs stratégia részévé váljanak, de hogy önmagukban nem biztos, hogy ezek rossz szándékból és tudatosan terjesztett manipulatív tartalmak, arra alkalmasak, de definíciószerűen nem feltétlenül erről van szó. És ami másik ilyen fontos ismertetőjegyük, hogy ugye azt állítják, hogy bizonyos ilyen tekintély engedéllyel rendelkező, vagy hatalommal rendelkező szereplők, azok titokban tesznek azért, hogy más embereknek kárt okozzanak. És akkor ugye emiatt van az, hogy az összeesküvés elméletekben ugye mindig van egy ellenségkép, például ezért mondjuk politikai dezinformációban, meg politikai manipulációban nagyon jól alkalmazhatóak, és ezek az ellenségképek mindig valamilyen hatalommal bíró szereplők, legyen az a tudomány, ezért van nagyon sok tudományos összeesküvés elmélet, de ugye tipikusan a politikusok, vagy az egyház, vagy a színészek, celebek, valahogy az ilyen elit mindig, amit becéloznak, és ugye a működésük, vagy az, hogy milyen igényeket elégítenek ki ezek az emberekben, ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen bizonytalan, vagy félelmet keltő, vagy ilyen szorongató helyzetben van az ember, vagy akár egy teljes társadalom, akkor tudnak ezek igazán jól működni, mert kicsit megadják ezt a kontroll iránti vágyat, ki tudják elégíteni azzal, hogy lám-lám, megtaláltuk a választ, lám-lám, tudjuk, hogy miről van szó, meg sokszor van, hogy olyan túl egyszerűnek, vagy túl félelmetesnek tűnik mondjuk a valóság, és egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy mondjuk a szeptember 11-i terrortámadás során is ugye rengeteg összeesküvés elmélet kelt lábra, hogy egyszer nem lehet, hogy Amerika az egy ilyen terror cselekménynek az áldozatává váljon, és akkor rengeteg összeesküvés elmélet kezdett el terjedni, mert annyira borzasztó volt belegondolni abba, hogy még Amerikát is megtámadhatják, hogy alternatív magyarázatokat kerestek az emberek, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ugye ezt láthatjuk, hogy annyira még olyan nehezen megragadható, hogy hova fog ez vezetni, hogy mire lesz ez majd alkalmas, ugye sokszor megy ez a pánikkeltés, hogy majd akkor elveszik a munkát, meg már ilyen terminátorok fognak leigázni minket, meg egyebek, hogy itt egyébként teljesen valós félelmekről, meg valós aggodalmakról van szó, hiszen ez most vagyunk ebben, és minden új technológia, minden technológiai változás az okoz bizonytalanságot az emberben, főleg, hogyha azt látják, hogy ennyire nagy hatással tud lenni a társadalmi berendezkedésre, mert hatással lehet majd a munkaerőpiacra, a mindennapi életünkre, ugyanúgy a bizalom meg a hitelesség kérdését tovább cincálja majd ez a technológia, és teljesen jogos, hogy egy ilyen technológia ellenes összeesküvés elméletgyártás beindult már a mesterséges intelligencia kapcsán is.
4: Évekkel ezelőtt olvastam dezinformáció kapcsán, vagy a dezinformáció elterjedése kapcsán, hogy a szaknyelv mennyire fontos. Tehát egyrészt a hitelesítés, tehát a bárki bármit mondhat, hogyha úgy mondja, mint hogyha szakszerű lenne, az egy laikus számára hitelessé teszi őt. Miközben ugye az is felvetődik, hogyha a kutatók vagy a tudományos élet képviselői valahogy nem szaknyelven mondanák el azt, amit ők tudnak, akkor lehet, hogy az emberek számára közérthetőbb, közvetlenebb lenne. Szóval ez a nyelvezet, az mind a két szempontból nagyon érdekes, és itt merül föl az, hogy tehetnek-e valamit a tudományos élet szereplői azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, vagy okosabban bánjanak ezekkel az információkkal.
3: Természetesen. Ugye ez, mint oly sok minden a tudomány területén, ez sem egy könnyen megragadható kérdés, már mint olyan szempontból, hogy nehéz egy ilyen nagyon exakt választ adni arra, hogy most ez a jó, vagy az a jó. Tudomány kommunikáció területén főként nagyon érzékenynek kell lenni a kontextusra, és attól függ az, hogy milyen stratégiát érdemes követni, de az tény, hogy nyilván a nyelvezet meg a megfogalmazás az egy kulcs kérdés ezen a területen, mint általában a kommunikáció területein, de ugye a tudomány területén pláne azért, mert a mindegyik tudományterületnek, tudományágnak megvan a maga szaknyelve. És ugye az ilyen áltudományos tartalmaknál, főleg, hogyha az valamilyen visszaélésre vagy megtévesztésre akarják alkalmazni, annak pont, hogy egy stratégiai eleme, a terminológia, a szaknyelvi elemeknek a használata, mert ugye ezek a szaknyelvi elemek fejezik ki azt, hogy valaki hozzáértője a témának. Nyilván a tudomány területén azért is használunk szaknyelvet, mert vannak olyan fogalmak, amik, tehát ezek nem pusztán nyelvi elemek, ezek terminológiai elemek, ezek fogalmakat fejeznek ki nagyon sajátos jelentésükkel, és a szakmai közegben így értjük meg egymást, és részben azért is, mert mondjuk hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a szavakat használjuk. Nekem is sokszor oda kell mondjuk figyelnem arra, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik annyira zsigerből jönnek, hogy észre se veszem, hogyha mondjuk egy nem hozzáértő társágba beszélek, hogy nem biztos, hogy ők értik, hogy bizonyos kifejezéseim miről szól. szólnak, ez amúgy iszonyat kognitív munka a kutató részéről is, hogy erre minden pillanatban oda tudjon figyelni, és tudjon egy ilyen regisztert váltani attól függően, hogy milyen közegben beszél, és csak azért, hogy azért legyünk empatikusak a tudósokkal is ebből a szempontból, de másfelől meg ugye az is benne van, hogy tényleg az a kifejezés írja le a legjobban azt, amiről beszélni akarok, és sokszor úgy van, hogyha én ezt behelyettesítem egy köznyelvi elemmel, lehet, hogy az érthetőbb lesz,
4: de
3: ott van az emberben a szakmai igényesség, hogy de én egyébként nem biztos, hogy ezt akarom ő mondani. Én azt tudom erre mondani, és egyébként a legtöbb kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy most tudománykommunikációban tényleg ilyen ördögtől való dologként írtani kell a terminusoknak a használatát, azt mondja ki, hogy egyébként nem kell kényszeresen kerülni mindenféle szakkifejezést, hanem egy, azt el kell magyarázni, tehát hogy nem biztos, hogy tudunk minden szakkifejezésnek megfelelő köznyelvi szinonímát találni, viszont elmagyarázni, körülírni el tudjuk, az már egyrészt amúgy igényel kreativitást, csak hogy a műsor koncepcióját is bevonjuk a párbeszédbe, hogy igényel kreativitást, de nyilván akkor érti az ember a legjobban a saját tudomány területét, meg a kutatási témáját, hogyha el tudja magyarázni ezeket a fogalmakat valahogy, példákkal, hasonlatokkal, metaforákkal, bárhogy el lehet magyarázni. Ez az egyik, a másik, hogy az, hogy a befogadók érteni fogják-e, amit mondok, az ugye nem feltétlenül csak ezen múlik, hogy most milyen szavakkal fejezem ki magam, mert attól még lehet, hogy mondjuk semmi relevanciája nincs az életükben, tehát hogy motiválni kell őket arra, hogy egyébként vegyék a befogadók is a kognitív fáradtságot arra, hogy megértsék, amiről beszélek, tehát azért ez egy kétirányú kommunikáció, tehát hogy a tudós találja meg azt, hogy tudja érthetővé tenni magát, de hogy a másik fél oldaláról is kell erre a befogadás, és ugye általában a kettő köz van ott egy, vagy egy riporter, vagy egy szerkesztő, aki meg segítsen abba, hogy hogyan lesz egyáltalán ez érdekessé, vagy relevánssá, vagy valahogy színessé téve ahhoz, hogy legyen is befogadója. És akkor a másik, amit az elején elkezdtem, csak ezt még leszeretném kanyarítani, mert ez tényleg egy kulcs kérdés, hogy ugye az a helyzet a szakkifejezésekkel, hogy ugye ezekkel lehet a másik oldalról, a dezinformáció oldaláról ugye a legjobban visszaélni, mert az áltudományos megtévesztés, meg az ilyen tudománytagadó, tudományellenes összeesküvés elméletek között ugye az a legnagyobb különbség, hogy a tudománytagadó, tudományellenes elméletek, azok jellemzően a tudományt állítják középpontba ellenségképként, és valahogy annak a tekintélynek a rombolására törekednek, míg ugye az áltudományos megtévesztés esetében meg az van, hogy a tudománynak a látszatával akarnak valahogy visszaélni, tehát azt a képet akarják magukról kialakítani, hogy ők a tudomány részei, és mivel a tudománynak van ugye egy társadalmi tekintélye, meg van egy bizalom iránta, van valami ereje abban, hogy a információs közegünkre hatással legyen, ezért aki ezzel akar megtéveszteni, annak kulcsfontosság, hogy magára tudja ölteni ezt a képet, és jellemzően ugye mondjuk kommunikációval teszi ezt, és az, hogy ő elkezdenek mondjuk értelmetlen terminusokat, meg szakkifejezéseket használni, azzal ugye egyrészt megteremtik azt a képet, hogy egy, ők fel vannak hatalmazva a tudomány tekintélyével, tehát akkor is sokan mondjuk hallgatni fognak rá, hogyha egyébként semmi értelme annak, amit mond, pusztán azért, mert megvan a bizalom a tudomány iránt. Kettő, azáltal, hogy nem érthető, nem magyarázza el jól mondjuk ezeket a kifejezéseket, ugye direkt tudja magát olyan helyzetbe hozni, valahogy egy ilyen aszimmetrikus viszonyt kialakítani a befogadó meg önmaga között, és ugye ez a domináns pozíció, ez az aszimmetrikus viszony az, ami lehetővé teszi neki, hogy tudjon direkt is megtéveszteni.
4: Aztán pont a COVID időszaka után, tehát a pandémia lecsengése után olvastam én egy könyvben, hogy az átlagemberek számára, vagy a laikusok számára a tudomány az arisztokratikus. Ugye ez évekkel ezelőtt volt, igen, tehát ez nem most. De lett egy szakadék a tudományos élet és az átlagember között, nem csak a szaknyelv miatt, hanem hogy valahogy ők nem lehet látni, hogy mit csinálnak, folynak a kutatások, nem tudjuk, hogy az hogyan érint minket. Szóval, hogy ilyen elefántcsontoronyban vannak a tudósok. Én nem tudom, hogy most így van-e egyébként. Pontosan azért, mert az internet segítségével mindent elérünk, tehát minden információnak a birtokában lehetnénk, ha akarnánk.
3: Ez a elefántcsontoronyban ücsörgés, ez abszolút egy jogos kritika. Én azt gondolom, hogy azért ezen már a utóbbi évek sokat változtattak, tehát azért volt olyan időszak, amikor kifejezetten nem volt az egy kívánatos dolog, hogy mondjuk a tudósok szerepeljenek például médiában, most nem a elmúlt pár évre gondolok, hanem a 60-70 évvel igen, ezelőtti időkre, tehát arról voltak ugye kutatások is, hogy egyszerűen az ilyen tudományos celebség, az mondjuk a tudományos körökben egyfajta ilyen, nem tudom, ellenérzéseket váltott
4: volt
3: ki, mert hogy akkor az csak valami szemfényvesztés, meg csak nyilvánosságra, meg népszerűségre vágyik, és nem a kutató laborban vagy a könyvtárban végzi egy nappal látéve a kutató munkáját, tehát hogy ott az azért a tudomány működéséből is, vagy a tudomány ilyen zártságából is adódott ez a hozzáállás. Azért én azt gondolom, hogy ezt már bőven meghaladtuk. Nyilván érdemes lenne mondjuk egy új kutatást lefolytatni erre, ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a tudományon belül milyen a viszonyulás ehhez a kérdéshez. Vannak még mindig olyan közegek, vagy tehát a tudománykommunikációnak a fontosságát azt szerintem már mindenki látja, és most tudománykommunikáció alatt nem csak a tudományos ismeretterjesztés kell érteni, az, hogy mondjuk szakpolitikába becsatornázva legyenek például a tudományos eredmények, az is megfelelő és stratégiai szintű tudománykommunikációt igényel, az is egy tudománykommunikációs szituáció, tehát most nem csak a médiával való kapcsolat az, vagy a közösségi médiában mondjuk önálló influencerkedés az, amit értünk tudománykommunikáció alatt, ennek rengeteg megnyilvánulási szintere van, de én azt gondolom, hogy összességében már ez az elefántcsontoronyban ücsörgés, ez már alább hagyott, nyilván azt el kell tudni szerintem fogadni, hogy azért léteznek karakterek meg személyiségtípusok, tehát én nem gondolom azt, hogy mindenki, hogy is fogalmazzam ezt szépen. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy nyilvánosan beszéljen és szerepeljen, és most nem ilyen eleve elrendeltségekre gondolok, hanem egyszerűen vagy nincs meg hozzá megfelelő magabiztossága, tréningezettsége, tehát, hogy ez azért igényel felkészültséget, hogy az ember tudjon beszélni ő nyilvánosan, vagy nem olyan az egész személyisége, vagy egyszerűen nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy minden kutató kommunikáljon nyilvánosan, viszont az, hogy mondjuk minden téma, vagy minden intézmény, vagy valamilyen közvetítő szereplő bevonásával azért úgy általában a tudomány működése az a nyilvánosságban meg tudjon jelenni, az én szerintem is egy kulcsfontosságú dolog. És most a nyilvánosság is ugye nagyon-nagyon sokrétű, tehát hogy amikor ezekről beszélünk, tényleg nem arra kell gondolni, hogy most minden kutató celebkedjen a TikTokon 30 másodperces videókban, mert amit én nem győzök hangsúlyozni, minden fórumon, és nekem ez az egyik legfontosabb tézisem, hogy itt az, hogy milyen csatornán, meg milyen eszközök bevonásával fogunk kommunikálni, az már egy technikai kérdés, az a legutolsó kérdés, ami a kommunikáció szempontjából számít, hanem az, hogy mit, kinek, mikor és miért akarunk kommunikálni, az, hogy aztán hogyan, az már megvalósítás része. Csak hogy ez a fajta mondjuk intézmény stratégia nincs feltétlenül kidolgozva, és ebben az első lépésekben lehet ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki az, aki tud és akar is mondjuk kommunikálni. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, viszont ez az arisztokrata, nem tudom, elefántcsontoronyban működés, én azt gondolom, hogy nem ez a leginkább jellemző.
2: Fajuna Nóra tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató volt a vendégem, ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője, és vele a tudományos életben megfigyelhető dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgettünk, és olyan kérdésekről, amelyek kapcsán van még tennivaló. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 7 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor 24 ellen. A fővárosi törvényszék szerint a benyújtott iratok megfelelően bizonyították, hogy a cég a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség. 8 tunéziai VB futballistánál mutatták ki dopingszer nyomait. A játékosok mintájában a tiltólistán szereplő Clenbuterol nevű szert találták. A mexikói állattartásban ezt rendszeresen használják, elsősorban marháknak adják, hogy jobb húsminőséget érjenek el. A szer nagyobb izomtömeget és alacsonyabb testzsír százalékot biztosít, ami természetesen sportolóknál is lehet előnyös. A VB-ről már kiesett tunéziai futballválogatott valószínűleg nem élt vissza a szerrel. Egyszerűen csak olyan húst ehettek Mexikóban egy monterrei étteremben a játékosok, amely szennyezett volt Clenbuterollal. Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon úszóverseny miatt. A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postás strand és a Budakalászi Ebihal büfé közötti szakaszon. Az Open Water Tournament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtolnak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOT Fesztivált. Az 50 éves esemény 11. éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és a bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Hamarosan új elektromos autótámogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára, közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőinek tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. A hétvégén akár Magyarországról is láthatóvá válhat a sarki fény több erőteljes napkitörésnek köszönhetően. A bolygónkat elérő napviharok geomágneses vihart okozhatnak, ami Magyarország szélességi körén is látványos égi jelenséget eredményezhet. Geomágneses vihar olyankor alakul ki, amikor a napviharral érkező töltött részecskék elérik a Föld mágneses mezejét. A Földet ma és vasárnap elérő plazmafelhőből legalább 5 napvihar indult el a Föld irányába, amelyek közül 3 nagy valószínűséggel sarki fényt is generál.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest. Az OTP történelmi csúcson zárt. a MOL 3%-kal 3910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 0,4%-kal 2670 forintra emelkedett, a Richter 6,1%-kal 12190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot erősödött. A párizsi CAC/ARON 4/10, a milánói Börze 8/10%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9/10%-os pluszban zárta a napot. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, egy amerikai dollárért 308 forintot, egy svájci frankért 384 forintot kell adni. Stagnálnak az olajárak, 72 dollár a Brent jegyzésára, a WTI ára hordonként 68 dollár 70 cent. 1,5%-kal drágul az aranyára, egy unciáért 4187 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses idő, azonban sok helyen felhős marad az ég, helyenként eső sem kizárt. A szél több felé megerősödik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtő 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert aratott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kalandkör 400. Balaton Bike 365. Amennyiben nem szeretnénk a vakáció alatt végig a parton pihenni, a Kalandkör 400 egy remek alternatíva lehet számunkra. A Kalandkör 400 része a Balaton 365 úthálózatának, az aszfaltozott utak is ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak. Itt kevesebb forgalomra számíthatunk, mint a part mentén. A szervezők a könnyebben tervezhető teljesítés érdekében Balaton-Almáditól 12 szakaszra tagolták a 400 kilométeres kört. Így ez a táv bármelyik bicikli rajongó számára teljesíthető, fizikumtól függetlenül. Ha vonzanak minket a várromok, az eldugott falvak,

0: éppen a finom borok, a kalandkör lehetőséget kínál arra, hogy új helyeket fedezzünk fel a kedvenc balatoni látnivalóink mellett. Olyan helyekkel gazdagíthatjuk a listánkat, ahova csak a leghatározottabb kalandorok jutnak el.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: vagy épp egy vaksötét, sikátorban kiérve onnan, tűző napon a 40 fokban, amit látok.
1: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tüzek nehezítik a közlekedést több autópályán. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán Fonyódkül területén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését is. A tűzről délután 3 óra körül érkezett bejelentés, 5 település tűzoltói dolgoznak az oltáson. Az M0-áson is erős füst zavarja a közlekedést a 17-es és a 20-as kilométerek között. Ott is a tarló ég Sziget-Szent Miklós térségében. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Mindezekről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző, köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódhatnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerinte Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások, vagy akár hibrid támadás a határ közelében. Elfogyott a benzin a legnagyobb orosz fekete-tengeri kikötővárosban. Novorossiisk egyetlen töltőállomásán sem lehetett benzint kapni, és volt, ahol a dízel is kifogyott. A helyiek számára egy térképet is kiadtak, amelyen látható, hogy melyik benzinkúton lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni. A város lakói már június elejétől panaszkodtak az üzemanyag hiányra, és ezen csak rontott, amikor a Krímben elfogyott az üzemanyag, mivel a félszigetről is ide jártak át sokan tankolni. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt, erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztás van érvényben. A hétvégén akár Magyarországról is láthatóvá válhat a sarki fény, több erőteljes napkitörésnek köszönhetően. A bolygónkat elérő napviharok geomágneses vihart okozhatnak, ami hazánk szélességi körén is látványos égi jelenséget eredményezhet. Geomágneses vihar olyankor alakul ki, amikor a napviharral érkező töltött részecskék elérik a Föld mágneses mezejét. Ma és vasárnap a plazma felhőkből, amely eléri a Földet, legalább 5 napvihar indul el, amelyek közül 3 nagy valószínűséggel sarki fényt is generál. Jövőre már nem a Velencei tónál rendezik meg az EFOT fesztivált. Az 50 éves esemény 11. éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A szervezők szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és a bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon úszóverseny miatt. A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postástrand és a Budakalászi Ebihal büfé közötti szakaszon. Az Open Water Tournament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtolnak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12.190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 4/10, a milánói börze 8%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült és enyhén fátyol felhős idő várható, eső nem lesz. A legtöbb helyen mérséklődik a szél. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válasz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vászló!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor 24 ellen. A fővárosi törvényszék szerint a benyújtott iratok megfelelően bizonyították, hogy a cég a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Mindezekről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerinte Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. 8 tunéziai VB futballistánál mutatták ki dopingszernyomait. A játékosok mintájában a tiltólistán szereplő klembuterol nevű szert találták. A mexikói állattartásban ezt rendszeresen használják, elsősorban marháknak adják, hogy jobb húsminőséget érjenek el. A szer nagyobb izomtömeget és alacsonyabb testzsír százalékot biztosít, ami természetesen sportolóknál is lehet előnyös. A VB-ről már kiesett tunéziai futballválogatott valószínűleg nem élt vissza a szerrel. Egyszerűen csak olyan húst ehettek Mexikóban egy Monterrey étteremben a játékosok, amely szennyezett volt klembuterollal. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon úszóverseny miatt. A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postástrand és a Budakalászi Ebihal büfé közötti szakaszon. Az Open Water Tournament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtolnak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt, erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztás van érvényben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6%-kal 12.190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC 4/10, a milánói börze 8%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült és enyhén fátyol felhős idő várható, eső nem lesz. A legtöbb helyen mérséklődik a szél. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagja és szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszűnt a felszámolási eljárás a Doktor 24 ellen. A fővárosi törvényszék szerint a benyújtott iratok megfelelően bizonyították, hogy a cég a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség. Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, erről beszélt a lengyel kormányfő. Mindezekről hetek óta kapnak figyelmeztetéseket különböző köztük Európai Uniós hírszerzésektől. Donald Tusk szerint a következő hónapok kritikusak lesznek, és főleg a balti országok aggódnak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy több lehetséges szituációra is készülnek, és a fenyegetést nem szabad alábecsülni. Szerinte Moszkva azt akarja elérni, hogy a nyugati országok felfüggesszék Ukrajna támogatását. Egy lengyel lap értesülései szerint a lehetséges akciók között szerepel dróntámadás erőművek ellen, szimulált légitámadások vagy akár hibrid támadás a határ közelében. 8 tunéziai VB futballistánál mutatták ki dopingszernyomait. A játékosok mintájában a tiltólistán szereplő Clenbuterol nevű szert találták. A mexikói állattartásban ezt rendszeresen használják, elsősorban marháknak adják, hogy jobb húsminőséget érjenek el. A szer nagyobb izomtömeget és alacsonyabb testzsír százalékot biztosít, ami természetesen sportolóknál is lehet előnyös. A VB-ről már kiesett tunéziai futballválogatott valószínűleg nem élt vissza a szerrel. Egyszerűen csak olyan húst ehettek Mexikóban egy Monterrey étteremben a játékosok, amely szennyezett volt Clenbuterollal. Hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ezt közölte a Magyar Elektromobilitás és Technológiai Egyesület. A szervezet Kollár Kinga a Tiszapárt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta, a tervezett program 10 000 elektromos autó beszerzését támogathatná a KKV szektorban. A forrást az uniós helyreállítási alap biztosítaná. A szervezet elnöke szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség. Teljes hajózár lesz vasárnap délelőtt a Szentendrei Dunaágon úszóverseny miatt. A korlátozás reggel 9 órától délig tart a Szentendrei Postás strand és a budakalászi Ebihal büfé közötti szakaszon. Az Open Water Tournament eseményére mintegy 600 jelentkezőt várnak, akik több mint 5 kilométert úsznak a nyílt folyón. A versenyzők biztonságára hajós mentőszolgálat, a Pest megyei kutató mentőszolgálat és a Dunai vízirendészet több vízi járműve vigyáz. Az indulók egyesével rajtolnak, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását a vízen és a parton is. Mintegy 30%-kal nőtt a halálozások száma Franciaországban a hőhullám legdurvább napjai alatt, erről ír a BBC. Ráadásul még ki sem került teljesen az ország a hőkupola alól, már is újabb hőhullámra kell készülnie. Már ezen a hétvégén is és jövő héten ismét próbára teszi a kánikula a nyugat-európai országot. Franciaország déli részén a hőség miatt erdőtüzekkel is küzdenek. A nyári szezon kezdete óta közel 7000 tűz tört ki, és eddig mintegy 8700 hektár égett le. Az ország déli részén kialakuló erdőtüzek miatt ma és holnap vörös riasztás van érvényben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 143.072 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama erősödött az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. A MOL 3%-kal 3.910 forintra erősödött, az OTP 0,5%-kal 46.920 forintra nőtt, a Magyar Telekom 4%-kal 2.670 forintra emelkedett, a Richter 6,1%-kal 12.190 forintra erősödött. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC 4/10, a milánói börze 8%-ot emelkedett, a madridi IBEX 9%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült és enyhén fátyol felhős idő várható, eső nem lesz. A legtöbb helyen mérséklődik a szél. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A Balaton 24 fokos, a Velencei és a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 28 fokos. A hétvégén napos idő várható fátyol felhőkkel. Holnap nem valószínű, azonban vasárnap helyenként zivatar is kialakulhat. A szél élénk lesz. A csúcs hőmérséklet a hétvégén 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

Különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

for joy, jump for you. Don't ask me, baby, got a crush on.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkettséget húztam magam után, magam után.
1: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangó harmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagy bőgő vagy az említett tangó harmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: this song is very supreme song. Get seven. Oh, your happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
2: Trend Night.
3: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.